kettő óra után néhány perccel folytatódik a Jazz the Night. A mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. Hamarosan a Bálint Rezső, Birinyi Márk, Ádám Bartók Vince és Telek Attila összeállítású Chameleon Jazz Band dalát indítom Step Out címmel. Elsőként pedig kérem fogadják szeretettel Bárkányi Mónit, aki nagyon különleges színfoltja a hazai zenei életnek, hiszen nem csak énekel, fuvolázik, de színésznőként is dolgozott már. Lombos L. Marci és Bársony Bálint szerzeményét hallhatják már is az előadásában. Ez a Fekete Autó. Itt a Jazzin.

0: dass ich bist wollt.
1: Jazzy. Jazzy. Jazzy.

Itt a Jazz In, folytatódik a Jazzy Night, és természetesen folytatódik a zenei utazás is a stílusos magyar zenék világába. Hamarosan Malek Andi szólisztik itt nálunk. Bágya András és Mészáros Ágnes szerzeményét választottuk tőlük, Elszökik a nyár címmel. Idehaza egyre nagyobb népszerűségnek örvend a boogie-woogie, amelynek lüktetése, ritmusossága és virtuózitása első pillanattól fogva magával ragadó. Dániel Balázs, a tehetséges győri boogie-woogie zongorista célul tözte ki, hogy megszerettesse ezt a zenei irányzatot. Hungarian Folk Song Medley már is indítom, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin mahajnali utolsó szállításához érkezett a Jazzy Night, ahol a tatárföldről származó Husznulina Regina gyönyörű balladája, a Love and Silence is várakozik, de Garami Gábor vezetésével a Garami Funky Staffi szerepel Ébred a város című felvételükben, a különleges kisugárzású Kollányi Zsuzsi énekel majd, és László Attilával kezdünk, aki pályafutása során olyan világhírű jazzzenészekkel muzsikált együtt, mint többek között Randy Brecker, Anthony Jackson vagy Patty Austin. Most a barátaival hallhatjuk az Egy tánc, amire vártunk című dalban. Már is indítom. Ezzel a zenei válogatással én most búcsúzom, de este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Jó ét!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: ennek a címe az az, hogy Harmóniák fénye, uh-huh. és még egy különlegessége van, hogy a előadott művekből több is kapcsolódik a Szent István Bazilikában élt és alkotott, illetve alkotó zeneszerzőkhöz, így aztán hallhatunk Virág András Gábor, Kulos István és Antalpi Zsíros Dezső művei közül is egy csokorra valót, ezt kiegészítve persze más művekkel, francia romantikus művekkel. És a záró koncert pedig szintén egy szombati napra fog esni, ez október 31-e, szombaton lesz, itt Kovács Róbert érkezik hozzánk Ausztriából, az ő koncertjének a címe pedig az, hogy In Paradisum, a paradicsomban, ami egy kicsit már reflektál a másnapi minden szentekre, majd a halottak napjára. A koncert érdekessége pedig az lesz, hogy improvizációk váltakozva fognak felhangozni az orgonai irodalom remekeivel, hiszen Kovács Róbert nem csak előadó művészként ilyen szempontból, hanem improvizátorként is igen kiemelkedő tevékenységet folytat, így az improvizációk mellett de Grigny, Dupré, Kárgélert, Antalfi Zsíros, Dezső és Franz Schmidt művei fognak felhangzani, a koncertjeink pedig este 8 órakor fognak kezdődni.
1: 4 különleges este, 6 kivételes művész, így is össze lehetne foglalni ezt az új nemzetközi orgona fesztivált, amely a Stephanus nevet kapta. Egy picit beszélgessünk még a bazilikának a nagy orgonájáról. Ugye itt félszóval említettem, hogy megújult az orgona a tavalyi évben. Mi is volt ez, mennyi ideig tartott, és hát mennyire örültök most ennek, és milyen visszajelzések vannak azóta?
0: Igen, a Szent István Bazilika orgonája ugye több felújításon is átesett, ugye a legutóbbi több mint 20 évvel ezelőtt történt, és hát jött az az igény, hogy bár ezek a felújítások hozzátettek az orgona hangzásához, bővítették azt, és mégsem volt valahogy az orgona egy egységes hangzásvilága, ami nagyon fontos az orgonának, mint hangszernek az életében. Így aztán kollégámmal együtt, Virág András Gábor orgonaművész zeneszerzővel együtt úgy gondoltuk, hogy ennek az orgonának egy egységes romantikus hangzást kéne képviselnie, és aztán 2 éven keresztül tartott ez a folyamat, amikor is az orgona minden egyes alkatrészét, sípját felújították, a meglévőket, és aztán 1-2 újjal is bővítették azt, így teljessé vált, és egy nagy szimfonikus orgona jött létre, amit tulajdonképpen az egész orgonai irodalom előadására alkalmas, de kivált kép alkalmas a romantikus és 20. századi művek tolmácsolására. Azóta egyébként számtalan visszajelzést is kaptunk, akár művész kollégáktól, ide érkező vendégektől, és hát mondhatom, hogy mindenki megelégedésére szolgált az új hangszernek a hangzásvilága.
1: Aki még nem hallotta, tehát most megteheti a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál keretén belül, ahol október 10-e és 24-e között 4 koncerten 6 művészt hallhatnak, és a stephanusorgan.hu oldalon megtalálnak minden információt. Na de a Szent István Bazilikába nem csak ezért érdemes ellátogatni, bár most ez a fő indok, amiért meghívjuk a hallgatókat, de mivel várjátok még az idelátogatókat?
0: Az idelátogatókat például minden szerdán vannak olyan koncertjeink, amit úgy hívunk, hogy karzatkoncertek, tulajdonképpen a nagy orgona szemtől szemben alcímet viseli ez a program, ami arról szól, hogy tulajdonképpen feljöhetnek a karzatra a jegyet váltók, és a koncertre kíváncsiak, és körül ülhetik a játszóasztalt, és ott mi bemutatjuk az orgonát röviden, annak különlegességeit, és hát egy rövid koncertet is játszunk ezeken a programokon. Egyébként ugye elkezdődött maga az egyházi év, és az egyházi évben a kórus munka is, így hát majdnem minden vasárnap a 10 órai nagymisén hallható Szent István Bazilika énekkara, egy orgonakísérettel, úgyhogy jelen pillanatban ezekkel készülünk, aztán tényleg a orgonafesztiválban most először a középpontban, de ezek mellett ezek a programok is természetesen fontosak.
1: Nézzenek meg minden információt, és látogassanak el minél többen. Szeretitek-e orgonaművészek azt, amikor egy templomnak vagy bazilikának van egy visszhangja, és azt kihasználni a játék közben?
0: Természetesen. Ez néha egyébként szokott nehézséget is jelenteni, hiszen ezzel minden mű előadásakor számolni kell azzal, hogy milyen akusztikai környezetben szólaltatjuk meg. Viszont egy nagyon nagy előnye a visszhangnak, hogy ezzel játszani is lehet. Tehát minden műhöz igazából hozzáad egy plusz tartalmat, hiszen az időbeli hangleütésének az ideje, a szünetekkel való játék mind-mind egy új aspektusát nyújtja az előadó művészetnek. Így ha elengedek egy akkordot, és hogy mikor hozom a következő akkordot, ez mit hozzá tud tenni az akusztikai viszony. Így a bazilikában is nagyon sokszor hatalmas élményt jelent az, hogy a hatalmas hangtömeg hogyan verődik vissza a falakról, és milyen visszhang környezet alakul.

0: ki a művek előadása során.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon, és hogy még nagyon sokszor számoljunk be arról, hogy hanyadik alkalmát éli majd meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál, és hogy milyen művészek érkeznek játszani a budapesti Szent István Bazilikába. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Szotyori Nagy Gábort hallhatták, a Szent István Bazilika orgona művészét.

0: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Pénteken és vasárnap is látható Göttinger Pál Anyós nyelv című vígjátéka az Árcintér programjában. A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol Arthur és Jade romantikus esküvőre készül, ám a két család találkozása gyorsan felborítja az idilli terveket. A valódi bonyodalmat a két anya összecsapása okozza, akik mellett lassan már az is kérdésé válik, sikerül-e egyáltalán megtartani az esküvőt. A Pányik Tamás rendezte komédiában a két anyát, Szulák Andrea és Szendi Szilvi, a házasodni készülő fiatalokat pedig Kocsis Dénes és Kartfi Aisa alakítja. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja, a Múzsa Kollektíva szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A három különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra három szólamú vokális megszólalásban. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szép Ernő versei is megjelennek, miközben a dalok és az irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Fődő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, valamint különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa Kollektíva első közös koncertjének különlegességét éppen az adhatja, hogyan talál egymásra három karakteres hang és három eltérő művészi világ. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Megakadályozott egy merényletet az FBI. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök től akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diáktüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Le Cornu miniszterelnök közölte, a kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: A stúdióban Suri megköszönt Önöket. A kormány tegnap október 6-án bejelentette, hogy 2027-től a tervezett vagyonadó részleteinek módosítását a bejelentés szerint 1 milliárd forint feletti vagyonra 1%-os, a 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adókulcsot terveznek. Hát, hogy mennyi az annyi, ezt fogjuk most egy kicsit körbeállni. Vendégem Karagis István, Blossams Capital alapító igazgatója. Jó reggelt!
2: Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
1: Na kérem szépen, hát menjünk rég. 1 milliárd az az 1 milliárd? Mert hogy közben bejött a család?
2: Hát nagyon nem. Igazából a most megjelent társadalmi egyeztetésre bocsájtott törvénytervezet az nagyon sok kérdést megválaszol, olyan kérdéseket, amikről a szakma eddig csak
1: magában vitatkozott,
2: és igen, itt hatalmas erők csaptak össze adótanácsadói oldalról, felhasználó oldalról, tehát a várható adóalanyok oldaláról, vélelmezések, nagyon sok minden szivárgott ki, fél információk, és hát nagyon sok mindent azt gondolom, hogy rendbe tett ez a törvénytervezet, de hogy úgy fogalmazok, hogy legalább annyi dolgot ki is nyitott, azaz teremtett olyan lehetőséget, vagy olyan utakat, amikkel most azt gondolom, hogy a következő legalább 3 hónapban a magyar adó szakértői és tanácsadói szakma az nagyon sokat fog dolgozni.
1: Na, akkor menjünk bele. Tehát az első lépés az, hogy ugye 1 milliárd forint az alaphatár, de ez családonként összevonható. Tehát, hogyha mondjuk egy 4 fős család él együtt, apa, papa, mama és a 2 gyermek, akkor onnantól kezdve már 4 milliárd forint ez az adóhatár.
2: Ugye szokták mondani, hogy az ördög a részletekbe rejlik, hogy ez a, ott a kijelentés, de, és akkor onnantól minden megváltozik. Az alap koncepciója a törvénynek, ugye itt, hogy 3 lépéssel visszamenjek, nagyon éles vita bontakozott ki a szakmában arról, hogy az 1 milliárd forint az milyen hatású egyrészt a gazdaságra, milyenek a nemzetközi tapasztalatok. Nagyon sok aspektusból végigjárta a legjobban adó tanácsadó cégek, a bizalomvagyonkezeléssel foglalkozó iparág, a vagyonkezeléssel foglalkozó szféra. Tehát mindenki körbejárta azt, hogy ezt hogy érdemes egy ilyen típusú adót
1: bevezetni?
2: Akkor, hogyha mindenképpen be akarják vezetni. Ugye itt alapvető kérdés az volt, hogy egyáltalán ez a legjobb típusú adó-e, miközben abban én azt gondolom, hogy szinte mindenki nagyjából megegyezett, hogy a magasabb társadalmi köztehervállalás és közteherviselés az egy teljesen elvárható és logikus
1: lépés lenne,
2: lépés. Csak hát ugye az a probléma, hogy nem ezen a módon, és nem véletlen, hogy szinte mindenhol.
1: Bocsáss meg, ki kell, hogy zökkentsek, mert hogy ugye több európai országban már bevezették, és gyakorlatilag 10-valahány országban ki is vezették, és csak összesen 3 országban maradt meg, Spanyolország, Svájc és Norvégia.
2: Igen, de mindegyikben egy speciális és teljesen más, a magyartól teljesen különböző adórendszerbe van beillesztve. Uh-huh. Olyan szinten, hogy ezek közül az országok közül is volt olyan, ahol másképp volt bevezető, aztán átalakították ingatlan bázisú adóvá, de a legfontosabb lényege, a legfontosabb eleme az, hogy ez a mai magyar vagyonadó az egy meglehetősen hibrid
1: adórendszer szülemény,
2: hiszen teljesen más a magyar adórendszer, és teljesen másra volt eddig kitalálva.
1: Na, akkor egy kicsit menjünk bele a részletekbe, hogy te is mondtad, az ördög a részletekben rejlik. Tehát akkor most ott tartunk, hogy ugye van az, hogy össze lehet vonni a családot, tehát hogy az fontos, mert akkor az 1 milliárd forint, ez gyakorlatilag inkább 3-4 milliárd forintnyi vagyon
2: lesz. Hát és ugye ez nem csak az érintetti kört, meg a várható, beszedhető adó mennyiséget kalibrálja át. Ugye mi csináltunk egy ábrát arról, hogyha az ugye még a tervezett napvilágra került előtt, hogy nézne ki, nem tudom, ezt majd meg tudjátok esetleg mutatni azt az ábrát a nézőknek, de egy ilyen exponenciális ábrát kell elképzelni, aminek az a lényege, hogy 1 milliárd forint és 3 milliárd forint között de biztosan 1,5 milliárd forint alattig, ott nagyon nehezen lesz beszedhető az adó, hiszen ott nagyon lehet görbíteni a teret, és minden érintett lehetséges adólany biztos meg is tenni.
1: Arról nem beszélve, ugye, hogy önbevallásos, hogyha jól emlékszem.
2: Hát ez egy új külön, nagyon érdekes eleme ennek a törvényjavaslatnak. Egész egyszerűen pont ez volt az egyik gyengéje, amire figyelmeztettünk egész nyáron és már tavasz óta, hogy elképesztő terheket jelent, tehát akárhol vezették be ezt a vagyonadót, minden országban az adott pénzügyminiszter elmondta, hogy ezt nagyon akarták, nagyon szerették volna, de olyan aránytalan az a teher, ami a bizonyítást, az adminisztrációt, az értékeléseket és az ezzel kapcsolatos mindenfajta adminisztratív tömeget jelenti, hogy aránytalan volt azzal, ami a várható, beszedhető, ráadásul időben is elhúzódó, ugye a perek miatt, jogi egyetnemértések miatt, és hát mindenhol jelentősen a várakozások alatti volt. Egyébként nekünk is az a becslésünk, és ebben nem vagyunk, mondjuk úgy, hogy nincs véleményazonosság a Blossamp szakértői és a kormányzat között, hogy a mostani hatástanulmány lapon már egy 800 milliárdos nagyságrendű várható adóbevételt prognosztizáltak. Hát mi azt mondjuk, hogy közelebb leszünk ahhoz, ami a hasonló típusú adóknak a európai gyakorlata, ott általában ilyen 0,2-0,3% a GDP-nek, tehát mi is azt mondjuk, hogy itt Magyarországon sanszosabb az, hogy 150-200 milliárd lesz ennek a valós beszedhetősége, különösen akkor, hogyha ebben a formában kerül ez a törvény majd elfogadásra, ugye ez még csak egy törvénytervezet, tehát a törvénynek a valós végső verziója, az majd nagyjából egy ilyen hónap múlva már fix dolgokat fogunk látni, de ahogy te is mondtad, csak azzal az egy tétellel, hogy összevonható, tehát háztartásokra vonatkoztatható, és ugye a tervezet világosan rendezi a kiskorú, az egyháztartásban élő felnőttkorú, illetve a házastársi beszámíthatóságot. Erre mondjuk azt, hogy biztosan sokan lesznek, akiknek 1 milliárd forintos, és valóban ez fogja jelenteni a vagyonadó belépési limitjét, de az effektív, gyakorlati hatás az nagyon sok háztartásban, ez föl fog menni 3, akár 4 milliárd forintig is.
1: Hát attól függ, igen, hogy egy vagy két gyermekes, és hogy együtt élnek a szülők, vagy sem.
2: Igen, és tehát a családi vagyont, ez volt az egyik, amit lóftuk a törvényhozót, jogalkotót, hogy ebben a majdani, ugye ez egész nyáron volt erről egy hosszú szakmai vita, hogy ezt mindenképpen szabályozni kell, hogy túl alacsony volt, és a nemzetközi gyakorlathoz képest is túl alacsony volt ez az 1 milliárdos tervezett határ.
1: Vannak azért könnyítések, tehát azért egyrészt ez a családi, ez egy könnyítés, illetve az is könnyítés, hogy azt mondom, hogy a fő ingatlant, ugye azt ki lehet venni ebből.
2: Hát ez volt a másik, amin ment a komoly nagy csatározás, hogy mi számít majd a vagyonnak, és a nemzetközi gyakorlatban a elsődleges lakóingatlant, és nekünk is ez volt a becslésünk alapján a számítási bázis, hogy az elsődleges lakóingatlant azt kivonja majd a törvény. Mi ezt tippeltük, javasoltuk, sejtettük, de most a tervezet az erről állást foglal.
1: Hogy állunk a hitelekkel? Hisz van egy csomó cégnek nagyobb vagyona, de hát ebből jelentős a hitel is.
2: Hát a hitelek levonhatóság az döntő lesz, tehát hogy csökkentik mindenképpen az adóalapot. Nagyon egyébként egy oldalági kitérő, hogy megkedítsérjem a teljes magyar adószakértő és tanácsadói szakmát, mert tegnap délután 3 óra körül jött ki a tervezet, és hát már estére olyan anyagok, olyan háttéranyagok, olyan vélemények, olyan azonnali reakciók jöttek, aha, hogy kiváló összefoglalókkal, tényleg jobbnál jobb meglátásokkal. Ugye mi is ezért rukkoltunk elő a saját, ugye hát az egész szakma ezzel nagyon sokat foglalkozott, és én azt gondolom, hogy most ez egy új szemlélet a vagyonosoknak, itt most a következő 3 hónapban nagyon kevés adótanácsadó fog elmenni szabadságra, tehát itt most látástól Mikulásig meló lesz, az egészen biztos, hogy nem szabad várni 2027 nyaráig azzal, hogy az ember összeszedje az ingatlanokra vonatkozó, a bármilyen vagyonelemre vonatkozó nyilvántartásait, bizonyítékait, dokumentációit, ebben most lesz munka biztosan.
1: Én azért látok ebbe egy-két csalafintaságot, mert például hogy ott vannak az ingatlanok értékei. Ugye azok folyamatosan fölfele mennek. Tehát, hogyha lehet, hogy évelején még nem tartoznék adózási kötelezettség alá, aztán év végére meg már igen. Hát hogyan lehet ezeket kezelni?
2: Hát én azt gondolom, hogy itt lesz egy nagyon-nagyon nagy szembesülés. Sokan ezt szoktuk mondani, mivel Magyarországon egészen kivételes világszinten is, európai szinten is a lakóingatlan penetráció. Ha csak az elsődleges lakóingatlant nézzük, és még mellé egy balatoni ingatlant, vagy egy nyaralót, akkor már a kettőnek az együttesére, gondoljunk csak bele, hogy milyen ingatlan áremelkedés ment csak az utóbbi, nem tudom, 5-6-7 évben végbe. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 2020-ban vagy 2019-ben vásárolt lakóingatlannak az ingatlanár indexel, ami ugye a főszabályként rendelkezik az ingatlanok értékéről, az egy duplázást jelent. Tehát egy akkor megvásárolt ingatlan, az gyakorlatilag a dupláján kerül beszámításra, ugye erről is rendelkezik a törvénytervezet, hogy a egy 10 éves szerződéseknél a vételár, tehát a 12 hónapnál fiatalabb vásárlásnál a vételár, és a egy 10 éves vásárlások esetében, ott viszont az MNB lakásindexével korrigált ár, ami gyakorlatilag egy duplázás egy ilyen időtávon. Szerintem nagyon-nagyon sokan fognak azzal szembesülni, hogy a vagyonadó alapjuk a sokkal magasabb, mint amit ők amúgy nyilván tartottak, meg amúgy fejben tartottak, hiszen abban az ingatlanban lakik. Tehát nagyon sok olyan a fő probléma, amire mindig visszakanyarodunk, az a jövedelmek versus a passzív vagyon. És ebben a tárgyban szerintem nagyon sok embert fog szembesítésre kényszeríteni.
1: Mi a helyzet azzal, amikor arról volt szó, hogy mondjuk a vállalkozásomhoz kellettek gépek, irodák, műhelyek, stb. Ez is bele fog számítani a vagyonba?
2: Hú, hát ez egy másik olyan kérdés, nagyon jó eleve a témakör is, de hogy sorra olyanokba tenyerelünk bele ezekkel a kérdésekkel, amik szerintem rengeteg embert érintenek. Ugye nekünk az volt folyamatosan a mondásunk, hogy azért alacsony ez az 1 milliárd forintos határ, mert a 1 milliárd, mondjuk 500 millió és 2 milliárd forint közötti becsült cégértékek, ami a magyar vállalkozói vagyonnak a túlnyomó részét adják, ugye úgy oszlik meg, hogy a háztartási vagyonokból, ami ilyen 120 ezer milliárd forint, ebből nagyjából az egyharmada az, ami a cégérték, a tulajdonképpeni cégérték. Igen ám, de hogy itt nagyon sok olyan KFT van, amik igazából sose lettek beértékelve, van egy eszközállományuk, van egy alaptőkéjük, de nem tőzsdei cégek, tőzsdén kívüli cégek, na ezeknek a beértékelése, ez a brutális kihívás, tehát ez elképesztően nehéz. Itt az MNB ugye mindig közé teszi, hogy mi a teljes háztartási pénzügyi vagyon, mi a saját anyagainkban, meg adatainkban mindig ezt kivonjuk, tehát levesszük ezt a cégértéket, hiszen olyan mértékben nehezen kalibrálható, gondoljunk csak arra, és ezt a jelenlegi törvénytervezet, a vagyonadó törvénytervezete próbálja kezelni, hogy egy eszközgazdag, alacsony hozamú cég, az egészen más cégértékkel fog bírni, mint egy olyan cég, amelyik brutál jól prosperál, nyereséges, kevés benne az eszköz, de nagyon magas az éves nyeresége, és a tulajdonosoknak az elején, nem tudom én, 350 millió forintot kellett összedobniuk, viszont évente csinál 200-300 millió forintot ez a cég. A törvény ezt most rendelkezik ezekről, és ugye egy svájci indexálású modellt vesz alapul. Itt a lényeg az, hogy a nyereséges szolgáltató cégeket értékeli magasra, hiszen az alaptőkét, illetve a három éves adózás előtti nyereséget veszi alapul, és akkor ezekből számítja az utolsó három év átlagos adózott eredményének nem tudom én, hétszeresét veszi kétharmaddal, és akkor ebből
1: nem kell, egyszerű számítás.
2: Hát igen, bonyolult is, de valamilyen hüvelykúj szabályt kellett hozni, tehát annyira szertágazó és annyira különbözőek a cégek. A jó hír az, hogy azok a cégek, ahol nagy az eszközállomány és alacsony volt a nyereségesség, azoknak ez a fajta modell, vagy számítási modell, az kedvez.
1: Van nekem még ezért itt a tarsajomban, mert hogy mi a helyzet a külföldi vegyes vállalatokkal? Hogyan állapítják meg, hogy abból mennyi a magyar rész, vagy a magyar tulajdon, vagy egyáltalán hogy működik ez?
2: Nagyon, nagyon sok mindenről rendelkezik. Tehát, hogy jól látni, hogy elképesztő munkát raktak bele a gazdasági minisztérium
1: illetékesei,
2: munkatársai, és látszik az, hogy olyan mértékben aprólékos a törvénytervezet, gondoljunk bele, hogy a társasági adóról szóló törvénynek a méretével vetekszik, tehát nem tudom én, 30 oldal, plusz még a melléklet, tehát összesen egy majdnem 60 oldalas anyagról van szó. Tehát kifejezetten részletesen kitér egyébként ezekre is. Most azért nem mennék bele, mert nincs annyi adásid, mert ez egyik legbonyolultabb, de rendezi azt, hogy ugye az egyik nagy félelem volt az, hogy valaki magyar állampolgár, de külföldön van jelentős vagyona, akkor az a vagyonadó hatája alá fog esni. Erről a törvény rendelkezik, és aki 10 évnél tovább külföldön él, és ott van az adóértőség, az nem tartozik, hiába van meg a magyar állampolgársága, tehát az nem tartozik a adóalanyiságba, de mind a bizalomvagyonkezelési vagyonstruktúrák, mind a magyar állampolgárok külföldi ingatlanjai tekintetében nagyon részletes útmutatást ad, hogy mit kell beleszámolni, milyen formában rendelkezik arról, hogy a külföldön fizetett ingatlan utáni adók azok például levonhatók, de ugyanígy a Magyarországon a ingatlanok vagy a cég beértékelésére fordított különböző díjak is egy bizonyos értékhatárig levonhatóak, tehát elképesztően részletesen rendelkezik ezekről a törvénytervezet.
1: Na, akkor már csak egy utolsó kérdésre maradt időnk, ez pedig az, hogy kicsit akkor járjuk körül, hogy hány embert fog ez érinteni szerintetek?
2: Hát itt van az egyik legnagyobb szórás, ami egyik oldalról azt gondolom, hogy ennek a matekja viszonylag jól átlátható. De itt megjelentek a publikálás, ugye a tegnap délutáni publikálás előtti hetekben megjelentek különböző szakmai szervezetektől, cégektől becslések, mind a vagyonadó várható mennyiségét. Ugye azért volt erről eleve nehéz nyilatkozni, én azt gondolom, mert amíg nem látjuk a részleteket, ugye ezek a bizonyos de, addig lehetetlen volt megmondani, hogy akkor itt most mi lesz, hány, mekkora érintettséggel és milyen összeg hajtható egyáltalán be. Mi megpróbáltuk azt lemodellezni, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján, hogyha az 1 milliárdos keretet, vagy 1 milliárdos limitet alapul véve, úgy, hogy az elsődleges lakóingatlant nem számítjuk bele, de azt kell, hogy utólag mondjam, hogy az egyik legjobb projekció valószínűleg a miénk volt. Ennyi dicsekvés engedtessék meg itt az elmúlt fél évnek a
1: sok-sok munkájáért.
2: Sok-sok munkáért, igen. De hogy mi úgy kalibráltunk, hogy a legfelsőbb vagyon centilisből, ami ugye 40 ezer háztartást jelent, ebből nagyjából 25 ezer, tehát mondjuk kétharmada lesz érintett egyáltalán ebben a vagyonadóban. Akkor, hogyha az elsődleges lakóingatlant nem számítjuk bele, és a
1: családi kedvezmény.
2: Aztán közben jött egy olyan bizonyos de, hogy az összevonható és a háztartások és a családi számítás, így viszont a valóságban ez azt fogja jelenteni, pont ennek a bizonyos görbének, amit az előbb említettem, hogy ennek a görbének úgy néz ki a vonala, hogy nagyjából ilyen 10-15 ezer háztartásig mondjuk 3 milliárdig ér el, és onnantól kezd el viszonylag élesen emelkedni, úgy, hogy az utolsó, tehát mondjuk, hogyha a következő, tehát az 1 milliárdos, a 3 milliárdos, és mondjuk a 10 milliárdos szintet lőjük be, akkor a 10 milliárdos szintnél vált szinte függőlegesbe ez az ábra, és ez az a bizonyos néhány ezer háztartás, ahol én azt gondolom, hogy ők már az elmúlt fél évben, háromnegyedében biztos, hogy rendelkeztek a vagyonelemek, eszközök, cégrészesedések rendezéséről, tehát olyan struktúrákba rakták át, és bár a törvény nagyon sok mindenről tényleg rendelkezik, de én azt gondolom, hogy mind a behajthatóság, mindennek a tisztánlátása tekintetében ennél a körnél lesz a messze a legnehezebb dolga a hatóságoknak. Itt a beszedhetőséget is úgy prognosztizáltuk, hogy jóval csekélyebb lesz a százalékos beszedhetőség, mint például a 3 milliárd és a mondjuk 10 milliárd közötti vagyonnal rendelkezők, mondjuk úgy, hogy ők lesznek a törzsgárda, uh-huh. ők fogják szerintem ennek a valós beszedhető és be is szedett vagyonadónak a gerincét alkotni, és hát az új kiderült és most publikálásra került tervezet szerint a 3 milliárd alatti családi vagyonnal rendelkezők azok nagyjából úgy számolhatnak, hogy 3-4 milliárd alattiak, hogy ők nem fognak az adó hatálya alá esni.
1: Isten, köszönöm szépen, Karagés Istvánnal, a Blósams Kapitál alapító igazgatójával beszélgettünk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzin. Reggel is együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Annyira reggel, annyira jazzy. Ez a Business Class október 8-án reggel 6:30. SMS számunk 0630 20 10 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Hát drága hallgatók, készüljenek, idén utoljára ma lesz tartósan 25 fok felett a hőmérséklet Budapesten, hát valamikor a kora délutáni órákban. Aztán holnaptól jön az igazi ősz és vele a szél és a csapadék is, csak szólok előre. Na nézzük, hogy mi lesz ma. 7 óra után témánk, hogy új látogatottsági rekord. Zárta a 15. évadát a Budapest Park. Bicó Andit, a Budapest Park PR menedzserét hívjuk telefonon. Aztán 7:30 után a zöld rendszámos autók budapesti parkolásáról beszélgetünk Bögös Sándor autós újságíróval, műsorvezető kollégánkkal. 8 óra után azt járjuk körül, hogy mire használható ma már a mesterséges intelligencia az iparban. Jeránek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója lesz a vendégünk. 8:30 után pedig reményeink szerint legalábbis kiderül, hogy hogyan lesz egy magyar fejlesztésből világszabadalom. Goda Gábor vegyészmérnököt, étrendkiegészítő specialistát kérdezzük a Várpalotáról induló Deep Tech innovációról. 9 óra után megnézzük, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket a magyar fiatalok, és mennyire terveznek itthon maradni. Vendégünk majd Csejtei Ildikó lesz, az OTP Fáji Alapítvány elnöke. Aztán 9:30 után egy igazi világsztár érkezik a stúdióba, Rogi Lakatos hegedűművész, világzenész, akivel a januári aréna koncertjéről is beszélgetünk majd. Hát ezekkel várjuk önöket, meg remek zenékkel itt a 90.9-en a Business Classban.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti Önöket. Jó reggelt kívánok. Október 8-a van, 6 óra 40 perc. És nézzük, hogy milyen érdekes történeteket őriz erről a napról a történelem. 1871-ben például ezen a napon kezdődött a nagy chicagói tűzvész, amely több mint 300 ember halálát és több mint 17 ezer épület teljes pusztulását okozta. Egyébként ugyanezen a napon Wisconsinban is hatalmas erdőtűz pusztított, amely még a chicagói katasztrófánál is több áldozatot követelt, de valahogy mindig a chicagói tűzvész marad meg a történelemben. Aztán 1945-ben benyújtották a mikrohullámú sütő egyik meghatározó szabadalmi bejelentését, vagyis egy olyan találmány története is ehhez a naphoz kötődik, amely ma szinte minden konyhában ott van. Aztán 1956-ban ezen a napon Don Larsen baseball történelmet írt, amikor a World Series történetének mindmáig egyetlen tökéletes mérkőzését dobta. 1967-ben ezen a napon fogták el Bolíviában Che Guevarát, akit másnap kivégeztek, és 1997-ben pedig a Mars bolygón landoló űrjáró, a Pathfinder, vagyis a nyomkereső küldetése újabb bizonyítékokat szolgáltatott arra, hogy a Mars valaha alkalmasabb lehetett az életre, mint a mai napokban. És ha már zenéről is beszélünk ebben az adásban, akkor 1957. október 8-án Jerry Lee Lewis felvette a Great Balls of Fire legendássá vált változatát, vagyis ez a nap a zenetörténetben is nyomot hagyott. Meg egy pici hazabeszélés, egy apró magyar érdekesség, amit még hozzátennék, 1956. október 8-án közvetlenül a forradalom előtti egyre feszültebb napok egyike volt, hogy a politikai élet már erősen mozgásban volt, és aznap jelent meg a Hétfői Hírlap első száma, amely a korábbiaknál jóval kritikusabb hangot ütött meg, és jóval komolyabban piszkálgatta az akkori vezetés, az akkori rendszer hibáit, mint ahogy azt korábban bárki elképzelte.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: Október 8-a van, 3/4 hét, a mikrofonnál Pachman Péter a Business Classban. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. Ma alapvetően a koppányok ünneplik a névnapjukat, és mondok néhány születésnapost is. 1874-ben ezen a napon született Gróf Bethlen István, Magyarország korábbi miniszterelnöke. 1881-ben pedig Vincenzo Perugia, olasz szobafestő, aki egyébként már önmagában az, hogy olasz szobafestő, szerintem nem nagyon tart említésre okot, de az, hogy a Mona Lisa elrablója, az mindenképpen, mert hogy 1911. augusztus 21-én Vincenzo Perugia a párizsi Louvre múzeumából a világ egyik leghíresebb festményét, Leonardo da Vinci Mona Lisáját, azzal a szándékkal lopta el, hogy a tolvaj Franciaországtól valamilyen formában hazafias cselekedetként visszajuttassa az olaszok számára. Egyébként, hogyha a kép történetéről, hogy mélyebben olvasunk, akkor láthatjuk, hogy Perugia mester óriási tévedett, mert hogy nem ellopták ezt a képet. Ugye 1503 és 1514 között készült maga a festmény, és nem lopás útján jutott el Párizsba. A rejtélyes mosolyú nőalakot ábrázoló képet még első Ferenc francia király vásárolta meg 4000 aranyért, és így került Versailles pompás kastélyába. A Mona Lisa aztán hosszú évszázadokon át díszítette az uralkodói lakosztályokat, míg nem a francia forradalom után egy Napóleonnál tett kis kitérővel a Louvre múzeumába került. Egyébként a tolvaj sem járt rosszul, mert hogy a bíróság mindössze 7 hónapos börtönbüntetésre ítélte, a szabadulása után pedig Perugia mester hősként tért vissza hazájába. Az egyébként szobafestő Perugia, ahogy említettem, nagyon nagy hős volt, és 1947-ig élt, tényleg körülrajongták az emberek. A Mona Lisa amúgy azóta is a Louvre múzeumában található, és tulajdonképpen az eltulajdonítása ma már jóval komolyabb kihívás lenne, csak mosolygok is rajta, mert hát igazából szerintem lehetetlen. 1913, Rónai György, József Attila díjas magyar író született ezen a napon, aztán 1943-ban Chevy Chase, amerikai színész. 1949-et írunk, amikor ezen a napon, tehát október 8-án megszületik Sigourney Weaver, az egyik kedvenc amerikai színésznőm. 1970-ben pedig Matt Damon, Oscar-díjas amerikai színész születik október 8-án. 1982-ben Harcsa Veronika, magyar énekesnő született ezen a napon. 85-ben pedig Bruno Mars, amerikai énekes. 1990-ben egy Michelin csillagos magyar séf, Rácz Jenő. 1993-ban pedig egy csodaszép magyar hölgy, Palvin Barbara. Ők szintén ma ünnepelnek, meg hát nagyon sokan, akik október 8-án születtek, úgyhogy mindenkinek nagyon boldog születésnapot kívánunk. És még egy fontos dolog, ma van a látásvilágnapja. Minden évben október 2. csütörtökén tartják ezt a világnapot. Célja, hogy felhívja a figyelmet a látás egészségére, a megőrzésre és a rendszeres szemvizsgálat fontosságára.

Groove on, baby. Watch out now.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök önöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok, enyhe az idő, gyér a forgalom, balesetről, fennakadásról nem kaptunk hírt. Ma reggel zártak le az egyik sávot a 22. kerületben a Balatoni úton a Háros utcai körforgalomtól a Tanító utcáig, a Szondi utcában egy sávot a Terész körút és az Ötvös utca között, valamint a félútpályát Kispesten a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál. A 11. kerületben a Nagyszőlős és Budaörsi út kereszteződésénél trafipaxra figyelmeztetnek a taxisok. Legyen szép napjuk, jó napot kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül. Minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 8-án reggel, 7 óra múlt 7 perccel. SMS számunk 0630 2010 909, a mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és ahogy fél órával ezelőtt is mondtam, készüljenek idén utoljára, ma lesz tartósan 25 fok felett a hőmérséklet Budapesten, hát valamikor ugye a kora délutáni órákban várható ez. Aztán holnaptól jön az igazi ősz, és vele a szél és a csapadék, hát így jártunk. No, egy fontos témával folytatjuk, mert hogy 15. évadát zárt a Budapest Park, ráadásul rekorddal, több mint 695 ezer látogató, vagy újságírói nyelven csak nem 700 ezer látogató fordult meg idén a helyszínen, de az évad nem csak a számokról szólt. A Budapest Park egyre hangsúlyosabban próbálja támogatni a következő előadói generációt, és már a saját működésében is a tanulásra, a fejlődésre helyezi a hangsúlyt. A telefonnál Bicó Andi, a Budapest Park PR menedzsere. Hello Andi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Azért ez elképesztő, tényleg. Én ott voltam a legelején nagyjából 15 évvel ezelőtt, hát azt nem azt mondom, hogy az első koncerten, de mindjárt akkor, amikor megnyitottatok, emlékszem, hogy imádtam, nagyon sokat jártam, most is sokat járok, de azért ez nem sem, hogy egy évben majdnem 700 ezer látogatót tudtok produkálni. Ugye ez új rekord a Budapest Park történetében. Amikor vasárnap hajnalban lezárult a 15. évad, mi volt az első érzés bennetek? Megkönnyebbülés, büszkeség, vagy ilyenkor már az embernek a következő szezon jár a fejében?
3: Igazából már nagyon régóta a következő szezon jár a fejünkben, nagyjából nyáron elkezdjük leszervezni a következő évi programokat, úgyhogy ez már abszolút fókuszban van, illetve ugye nem elhanyagolható, hogy lesz egy kori pályánk is télen, úgyhogy már ezen is ezerrel dolgozunk.
2: Az mindig van egyébként, vagy legalábbis az elmúlt években én járok oda akkor is, amely úgy értem télen is, tudom, ismerem, szeretem.
3: Nagyon szuper, örülök, hogyha jársz hozzánk korizni is, és igazából vasárnap azért azt el kell mondanom, hogy szerintem a legtöbben azt gondoltuk, hogy most akkor megpróbálunk egyben 8 órát aludni nagyon gyorsan, és ezen kívül nagyon nagy büszkeség ez a látogató rekord, mert hogy ez egy 2023-as rekordot döntöttünk meg, azért ez nem titok, hogy az elmúlt években a kulturális közeg és a zeneipar az egy kicsit visszaesésben volt, és azért különösen kiemelkedő eredmény az, hogy mi meg tudtunk dönteni ezt a rekordot.
2: És hogy látod, Andi, hogy mitől lehetett ennyire erős ez az évad? Egyszerűen több embert érdekelt a koncertélmény, vagy változott az is, hogy mit várnak az emberek egy olyan helytől, mint a Budapest Park? Azért nagyon nívós szórakozó helyről van szó, tegyük hozzá.
3: Azt gondolom, hogy az emberek igényei folyamatosan változnak, és a Budapest Park pont ezért változik minden évben. Ugye mindig vannak újításai, mindig valamilyen fókuszt helyezünk a középpontba minden évadban, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy ez is változik, de azt is gondolom, hogy most jött egy olyan újabb generáció a zenészek körében is, akik egyébként nagyon-nagyon sok embert vonzottak, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy headliner koncertot, vagyis ugye főműsorságban tudtak koncertet adni 5 tök új előadó, és itt tudták lemérni azt, hogy hányan kíváncsiak rájuk, és ebből többen 100% előtt léptek fel, de egyébként is mindenki nagyon sikeres koncertet adott, és ez szerintem egy nagyon szuper előre vetítése a jövőnek.
2: Ez nagyon izgalmas, egyébként sorolnék néhányat ezek közül, az előadók közül, a Mirror Glimpse, vagy Dani Elfi, a Bongor, vagy mondjuk Meringer. Ők ugye idén először kaptak, hogy említettet, headline koncertet a parkban, és volt, aki teltházat is csinált. Mit láttatok bennük, amikor még nem feltétlenül volt egyértelmű, hogy ekkora közönséget tudnak megmozgatni?
3: Az van, hogy mindaz 5 produkció, egyébként 5 teljesen más produkcióról van szó, ha már 4-et felsoroltál, akkor még Koli gyorsan hadd tegyem hozzá.
2: Oké, oké.
3: És van köztük, aki inkább pop, van, aki inkább rap, a Mirror Glimpse-et nem is tudnám besorolni semmilyen stílusba. De azt láttuk bennük, hogy egyrészt iszonyatosan elkötelezettek, mindaz 5 produkció olyan műsort hozott a Budapest Park színpadára, amilyet lehet, hogy még nem is láttunk egyáltalán, mindegyik mögött volt koncepció. Mindegyik kölyüknél a látvány nagyon-nagyon fókuszba került, szóval abszolút már profi produkcióként léptek fel a színpadunkra, és hát előzetesen nagyon régóta követtük őket, volt olyan is, aki már fellépett nálunk akár egy idényes eseményen, akár vendégelőadóként egy főzenekar előtt, szóval Szóval én nagyon sok mindenből adódik össze, de azt gondolom, hogy az ő sikerüknek a titka az, hogy nagyon elkötelezettek és nagyon különlegesek.
2: Ugye idén különösen sok szó esik a következő generációk támogatásáról, és ez a beszélgetés is részben érinti ezt a témát. Miért lett ez most stratégiai kérdés a Budapest Park számára, és miért nem elég egyszerűen mondjuk meghívni a fiatal előadókat egy-egy koncertre?
3: Igazából ez egy nagyon régóta érlelt gondolat volt, és ugye elindítottuk a Parklab nevű tehetségtámogató programunkat. Ennek már voltak olyan elemei, amik nagyon régóta vannak, például egy vendégzenekari program, ami azt jelenti, hogy nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy milyen előadókat tegyünk be a headlinerek elé, mert egy jól kiválasztott vendégzenekar, egy jól kiválasztott headliner előtt nagyon-nagyon sokat tud adni az adott előadó karrierjének. Szóval vannak ennek olyan elemei, ami hát tök régóta vannak. Viszont megfogalmazódott az a gondolat, hogy a zeneipar körforgásához pont azért, mert a Budapest Park egy stabil, sikeres vállalkozás, szeretnénk egy kicsit visszaadni, egy kicsit bedobni a közösbe és támogatni azt, hogy ilyen szuper jó előadók tudjanak elindulni a pályájukon, és azért úgy határoztunk, hogy pályázatokat is kiírunk. Ezek most egyébként még pont futnak is, videóklip támogatást lehet nyerni, a Dugattyú stúdióidőt lehet nyerni hangfelvételre, illetve a Parklab Live Sessions-ben is részt lehet venni.
2: Hát, hogyha így sorolod már, hogy videóklip támogatás, meg stúdióidő, meg Live Sessions, alkotóház, akkor egy kicsit úgy érzem, hogy ha lefordítjuk ezt a beszélgetést most más nyelvre, akkor tulajdonképpen egy zeneipari inkubátorra válhat a Budapest Park, nem?
3: Pontosan, nagyon örülök, hogyha ez egyen, abszolút ez a célja, hogy egy kicsit a mi egyébként nem csak anyagi, hanem know-how-val tudjuk támogatni az induló előadókat, illetve tudjuk őket egyengetni a pályájukon, hiszen a Budapest Parknak hatalmas elérése van, nagyon nagy elérésű social media oldalaink vannak, úgyhogy abszolút az a cél, hogy nem csak támogatjuk mondjuk például a videóklip esetében egy adott összeggel, hanem végigkövetjük őket ebben a folyamatban, és nem engedjük el a kezüket.
2: Meg tudlak erősíteni egyébként, mert hogyha a Google-ba beültött, hogy Budapest, akkor vagy az első, vagy a második helyen azonnal a Budapest Parkot adja ki, és nem az, hogy egyébként Budapestnek mondjuk milyen látnivalói vannak, úgyhogy tényleg nagyon erős a brand. Figyelj csak, van egy új kezdeményezés, az utcazene spot, ugye, ahol a fellépők már a park bejáratánál, hát tulajdonképpen több ezer érkező vendég előtt mutatkozhatnak be, hiszen mindenki ott megy be, vagy legalábbis azok, akik nem a hoppá részen, de az ilyen szempontból elenyésző mennyiség. Szóval lehet ma még egy ilyen kis színpadról is komoly karriert építeni szerinted?
3: Azt gondolom, hogy lehet, és érdemes is kipróbálni. Az utcazenének egyébként is egy sokkal komolyabb szerepe kellene, hogy legyen szerintem Budapesten, mint amennyi jelenleg van. Igazából volt idén egy utcazene fesztivál is, ami városszerte több helyszínen, azt hiszem 10 helyszínen zajlott. Az is egy szuper kezdeményezés volt, és ebbe is becsatlakoztunk. És az emellett ugye az utcazene spotunk elindult. Itt szóló előadók vagy duók tudtak fellépni, ugye itt a technikai igény miatt tudtuk így megoldani. Viszont rengetegen várakoznak, vagy rengetegen csak egy kicsit megállnak, csak egy pár percre megállnak, mielőtt bemennének, mert egy barátjukat bevárják, vagy csak egyszerűen megtetszik nekik az a zene, amit az utcazene és a kertzenek, akkor szerintem már nyert az adott produkció ezzel.
2: És hát szeretettel üdvözöljük a kettes villamoson leszálló és mondjuk a Ráckevejével tovább utazókat is, meg mondjuk az Obiban vásárlókat is, mert hogy ők is tudják ezt, ezt tegyük hozzá. Na de ne csináljunk most ennek reklámot. Figyelj csak, ugye a Parklab egyik érdekes elme, hogy nem csak a zenészeket, hanem az egész zenei ökoszisztémát is próbálja segíteni. Szerinted mi hiányzik leginkább ma egy pályakezdő magyar előadónak? A pénz, mondjuk az egy súlyos dolog, a szakmai tudás, a kapcsolatok, a láthatóság, vagy egy igazi első nagy lehetőség?
3: Szerintem így az összes egyben. Akkor tud valaki igazán jól elindulni a pályáján, hogyha ezek így összeállnak, és hiába van valakinek egy hatalmas lehetősége, soha vissza nem térő lehetősége, hogyha nem tud igazán élni vele, akkor nem fogja tudni ezt kihasználni, és nem fog tudni tovább lépni. Úgyhogy szerintem pont ez az, ami hiányzik, hogy szakmai támogatás is legyen. Nyilvánvalóan kell egy kezdőtőke is ahhoz, hogy valaki akár mondjuk menő vizuális tartalmakat tudjon gyártani, és kell a láthatóság, ami egyébként így az internet korában egyre csak nehezebb.
2: Figyelj csak, ti mi alapján döntitek el, hogy valaki már megérett arra, hogy a nagyobb közönség elé kerüljön, hogy hány követője van a, mondjuk a neten, vagy hogy hány TikTok videót csinált már, és azoknak milyen a megtekintése?
3: Nem, egyáltalán nem az alapján döntjük el. Igazából van egy szuper csoportunk, amiben olyan emberek vannak így a park dolgozói közül, akiknek abszolút szívügye a feltörekvő előadók és a következő generáció, és egy nagyon komoly munka folyik ebben, a mi munkacsoportnak hívjuk, mi munkacsoportokban szoktunk dolgozni. Nagyon komoly munka folyik, több száz előadót írunk össze első körben, akik a mi radarainkon rajta vannak, és persze figyeljük azt is, hogy látjuk kell bennük a potenciált, hogy esetleg mondjuk 5 éven belül a Budapest Partner színpadán fellépjenek, de nézzük a korábbi koncertjeiket is. Nekünk egyébként relevánsabb az, hogy mekkora helyekkel léptek fel, mennyi ember előtt, mint az, hogy mondjuk mennyi hirdetést adtak a TikTok videójukra. Úgyhogy ezeket is figyeljük, illetve nagyon fontos számunkra az, hogy ami saját belső kis szubjektív rendszerünk szerint az adott előadó értékteremtő.
2: Képzeld, Andi, nagyon érdekes, egyébként ezt azért kérdeztem, mert és egy picit magamat belevonom ebbe a beszélgetésbe, nem minthogyha azt akarnám, hogy rólam szóljon ez, hogy engem megkeresett egyszer egy mostanában nemrégiben egy automárka, és nagyon örültem, mondtam, hogy talán te is tudod, hogy én esténként a TV2 híradójában szerepelek több százezer ember előtt, tehát esténként több százezer ember lát engem, és nem az volt a kérdése, hogy hányan látnak engem este a tévében, hanem hogy hány követőm van a Facebookon, meg az Instán. Hát én ott nem vagyok egyébként erős, meg nem is nagyon izgat, mert engem bőven kielégít az, hogy alkalmanként, főleg téli időszakban 1 millióan is látnak a tévében, és ez őket nem érdekelte. Egyáltalán nem vonzotta őket. Én ezért kérdeztem azt, hogy ti mi alapján keresitek ezeket az előadókat, hogy hány kattintás számuk van a különböző közösségi oldalakon?
3: Igazából megnézzük természetesen a közösségi média oldalakat is, de ahogy említettem, nekünk sokkal fontosabb az, hogy élőben mit tud egy produkció. Egyrészt, hogy milyen minőségű az ő produkciója élőben, szóval sokat járunk el közösen koncertekre is, kisebb klubokba is, illetve nagyon nagy kutató munka szokott ez lenni, hogy utána nézzünk, hogy mekkora helyekkel léptek fel, és kb. Milyen, mekkora mennyiségű ember előtt. Szóval ez nálunk egy élőzenei koncerthelyszínen sokkal fontosabb, mint az, hogy a Facebookon milyen posztjaik vannak.
2: Térjünk rá egy picit még arra, hogy jótékonykodtatok is itt a rengeteg szervezési munka mellett, mert hogy több mint 3,8 millió forintot gyűjtöttetek 10 millió fa számára, és ugye a jelnyelvi tolmácsolás is több koncerten megjelent, ami nekem rendkívüli módon tetszik. Mennyire része ma már a Budapest Park identitásának az, hogy egy ekkora szórakozóhelynek a saját közönségén túl is legyen valamilyen társadalmi felelőssége?
3: 100%-ban az identitásunk része, az egyik alapértékünk is ehhez kapcsolódik, úgyhogy az elmúlt években választottunk mindig egy kiemelt szervezetet, ez idén lett a 10 millió fa, és velük egyébként kiemelten foglalkozunk, ez azon kívül, hogy ténylegesen pénzt gyűjtünk egyébként nagyon sokféle módon, mert például a honlapon lehet adományt vásárolni, van egy nyitás előtti eseményünk, a soundcheck, és annak a nettó jegybevételének 50%-át is nekik adjuk, illetve az 50 forintos visszaváltható palackokat is nekik gyűjtjük, és valamint anyalégileg támogatjuk őket, ami szerintem nagyon fontos, hogy láthatóságban nagyon sokat adunk hozzá, szóval egyedi tartalmakat gyártunk, annak érdekében, hogy a szervezetet kicsit bemutassuk, mert azt gondolom, hogy a jótékonykodás még mindig Magyarországon nem a top prioritások között van, és magát a jótékonykodást is reklámozni kell, bármilyen furcsán is hangzik, és ezzel ezt is elérjük.
2: Andi, még egy utolsó kérdés, bár imádom a beszélgetést, és lenne még egy csomó másik. Szóval nézzünk előre, ugye 2027-es szezonból már több nagy név is ismert, az egyik kedvencem Slash, vagy mondjuk a Motionless Invite, vagy Skillet. Hogyha a 15. évad után egyetlen mondatban kellene megfogalmaznod, hogy merre vinnétek tovább a Budapest Parkot a következő, remélhetőleg újabb 15 évben, akkor mi lenne az a mondat?
3: Óha, most megfogtál, ez egy nagyon nehéz
2: kérdés. Oké, lehet két így mondat is, vagy egy gondolat. Oké.
3: Okay. Így reggel 7:30-kor, hogy ez egy kicsit nehéz kérdés volt. Igazából azt gondolom, hogy nagyon régóta kitűztük magunk elé azt a célt, hogy világszínvonal, és e felé haladunk folyamatosan, ez lebeg a mi szemünk előtt, úgyhogy az egyetlen állandó a változás, azt hiszem az az egyik jelmondatunk, folyamatosan a környezetünkhez is alkalmazkodunk, illetve a folyamatos fejlődés egyszerűen egy ilyen belső motiváció nálunk, úgyhogy a következő 15 évben én csak azt szeretném, hogy ez a motiváció soha ne kopjon el, hanem mindig bennünk legyen, és mindig tudjunk valami újat mutatni.
2: Hogyha egy pici zárójeles megjegyzést megengedsz, a világszínvonal egyébként már most is megvan, hát voltam nálatok mondjuk Hertz koncerten, Billy Idol koncerten többször, Pet Shop Boys koncerten, azért ők tényleg headlinerek a világrendőn fesztiváljain is. Andi, nagyon szépen köszönöm, Bicó Andival, a Budapest Park PR menedzserével beszélgettünk arról, hogy csak nem 700 ezer látogatót vonzott az idei szezonban a Budapest Park. Sok sikert nektek, és köszi szépen!
3: Köszönöm szépen!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: come on, Jerry, come on, Jerry. Egyife. Ah, lapja.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irigy József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móri Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a budai végállomások felé nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. A Stefáni úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot az Egressi út, illetve az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után vízvezetéket javítanak, itt korlátozásra kell készülni. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért napközben a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni. A 10-es autóbusz sűrűben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a kellemes őszi napon, Koppány és Bettina névnapján. Térségünkben igazi indián nyárral indul a reggel, ám a korai órák napsütését később fokozatosan felváltja majd a nyugat felől közeledő hidegfront vastag felhőzete. A déli szél már is megélénkül, a nap folyamán 15 és 25 km per óra közötti sebességgel fúj. A korai 11 Celsius fokos minimumok után napközben egészen 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de a nap második felétől már készülni kell az elszórtan eleredő esőre és záporokra is. A mai napra mindenképpen rétegesen öltözzenek, és senki ne induljon el otthonról esernyő vagy vízálló kabát nélkül. Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A Jazzy Streeten nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó, és már nem csak a hétvégén, hanem a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Street a Business Classban most élőben.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 8-án reggel, 3:08. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter, jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt vannak velem. És hát ahogy az adás elején is mondtam, január 1-től most már egészen biztosan változik a zöld rendszámos autók budapesti parkolása. Megszűnik az eddigi ingyenesség, emiatt ugyanakkor petíció indult, amelynek célja, hogy a főváros vizsgálja már felül ezt a döntést. Közben fontos pontosítás, hogy a 2 tonna feletti autókra tervezett dupla parkolási díj csak 2028-tól lépne életbe, és ezt feltételes módban mondtam, mert nem biztos, hogy akkor is életbe lép. No, itt van velünk Bögös Sándor, autós műsorvezető kollégánk. Jó reggelt, Sanyi, szia!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: És közben, miközben Prince-nek a Cream című remek dala szólt, én itt bosszankodtam, hogy ugyan nem elektromos az autóm, de én itt Külső Angyalföldön a Fáy utcai sportpályához közel is 600 forintért parkolok óránként, de ez az én bajom. No, kezdjük a legfontosabbal. Mi változik pontosan január 1-én egy budapesti villanyautós számára? Akkortól már ugyanúgy kell fizetni a parkolásért, mint mondjuk egy benzines vagy egy dízelautó esetében? Ezek szerint?
2: Igen, egyelőre úgy néz ki, hogy a fővárosi közgyűlés összeült, és ők ezt így kitalálták. Amire egyébként most elég nagy a felzódulás, mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a fővárosi közgyűlésnek elromlott az iránytűje. Egyébként ebben van is valami, mert ugye a zöld közlekedés az mindenképpen egy fontos és támogatandó dolog lenne. Na most nem csak arról van szó, hogy mondjuk ezzel az autóval akkor lehet ingyen parkolni, hanem jelen pillanatban nincsen a zöld közlekedésre, a zöld rendszámos autókra, tisztán elektromos autókra semmilyen állami támogatás. És én ezért is csodálkozom rajta, hogy ezt miért nem vették tulajdonképpen állami kézbe egyelőre, hogy az állam határozza meg azt, hogy mondjuk a zöld közlekedés irányába valamilyen jellegű támogatást ad, és akkor nem az önkormányzatok döntenék el, hogy a zöld rendszámos autóra éppen mondjuk a tisztán elektromosra akkor van-e ingyen parkolás, vagy nincsen? Tehát ez legyen egy állami feladat, mert ebből mindig egyébként ilyen húzakodás van, és az önkormányzatok egyébként hajlamosak arra, hogy fiskális alapon a, mondjuk azt, hogy a környezetbarát technológiákat is egyszerűen félretolják, mert ők csak a pénzt látják.
1: Igen, ráadásul rengeteg pénz, ugyan én nem ilyen szempontból nem környezetbarát, tehát normál benzines kocsival járok, de tényleg ez a 600 forint per óra így Külső Angyalföldön, azért ez elég durva, szerintem legalábbis. Ugye sokan azt mondják, Sanyi, és ez kapcsolódik az előző válaszodhoz, hogyha egy elektromos autó helyben nem bocsát ki kipufogó gázt, akkor miért kellene ugyanúgy fizetnie a parkolásért már, mint a tulajdonosnak? Autós szakemberként te mennyire tartod jogosnak ezt az érvelést? Nem arról van szó, hogy mondjuk itt ugyanúgy használja a közterületet, mint egy dízel, amiből egyébként ömlik kifelé a kipufogó gáz?
2: Igen, ez idáig teljesen rendben is van ez a gondolkodás, hogy ugye ez az autó, és ott van, és ott áll a járda mellett. Azért azt mindenképpen tudnunk kell, hogy annak idején, amikor megszületett a parkolási rendelet, akkor benne volt, hogy fiskális alapokon nem lehet fizető parkolást működtetni. Ezért azt mondták, hogy a fizető parkolásnak forgalomszervezési indokai vannak. Na most ennél jobb forgalomszervezési indok nincsen, amikor azt mondom, hogy igyekszem azt elérni, hogy egyre több tisztán elektromos jármű legyen a városban, és ezért adok nekik olyan kedvezményeket, amiket eddig is megkaphattak. Nagyon sok város egyébként ezeket már korábban megszüntette, itt is Budapesten is egyébként elég sok húzavona volt rajta, de én tényleg azoknak adok igazat, akik azt mondták, hogy elromlott a fővárosi közgyűlésnek az iránytűje, amikor neki motoroznak a tisztább üzemű autóknak. És itt nem csak arról van szó, hogy helyben kevesebb a károsanyag kibocsátása, hanem megnézik a zajterhelése is, sokkal barátságosabb, mert hogy alig-alig van valami zaj, a másik pedig, hogy a szállópor mennyiség, ami nagyon fontos, hogy ez is jelentősen csökken. Tehát körülbelül egy elektromos autó a regeneratív visszatáplálás révén fékez. Tehát sokkal kevesebb a fékből kiszálló por mennyisége. Tehát alaphelyzetből több fronton is sokkal kedvezőbbek a környezeti mutatói egy elektromos autónak. Tehát függetlenül attól, hogy valaki elektromos autó tulajdonos vagy nem, és ezt a petíciót, ami most van, ez a Budapest, vagy petíció, budapest.hu, valami ilyesmi, meg kell nézni pontosan, ott szerintem az is nyugodtan szavazhat erre, hogy maradjon meg ez a lehetőség, mert ő is tisztább levegőt fog szívni, és egy tisztább környezetbe élhet egyelőre.
1: Mert hogy tulajdonképpen most arról beszélünk, hogy a parkolási díj legalábbis a jelen szabályozás, vagy a január 1-től életbe lépő szabályozás szerint egyáltalán nem környezetvédelmi kérdés, hanem tulajdonképpen közterület használati kérdés, és akkor tényleg mi van azzal, hogy valaki tényleg elvből elektromos autóval akar járni, mert nem akarja szennyezni a környezetét, és egyre többen vannak ilyenek. Szóval itt akkor nem környezetvédelmi problémáról beszélünk, legalábbis én azt gondolom a közgyűlés fejével gondolkodva, mert egyszer közterület használati kérdésről.
2: Igen, mint ahogy az előbb említettem, a közterület használat jelen esetben éppen a parkolási rendelet annak idején ugye elve alapján, hogy megszületett ez a rendelet, abban benne van, hogy ennek forgalomszervezési indokai vannak. A forgalomszervezésbe pedig beletartozik az is, hogy én támogatom azt, hogy tiszta üzemű járművek kerüljenek be a város forgalmába. Tehát, hogy tisztább legyen a levegő, csendesebbek legyenek, ne legyen szállópor, ne legyen káros anyagkibocsátás. Tehát igazándiból én ezért nem értem ezt egyelő, hogy miért kell vívni, ráadásul még olyan alacsony ezeknek az autóknak a száma, hogy ilyenkor ezt még bőven nem kellene megcsinálni. Ráadásul ugye most visszaveszik a zöldrendszámos autók jelentős részétől, több tízezer autótól veszik vissza majd, vagy tízezres nagyságrendben veszik vissza a zöldrendszámot, ugye a plug-in hibridektől, amik eddig kaphattak ilyet.
1: Ugye itt alapvetően a petíció, amit említettél, egyik érve az az éppen, hogy az ingyenes parkolás megszüntetése az elektromos autózás terjedését fékezheti, mert hogy tulajdonképpen egy csomó autóvásárlat döntésében szerintem szerepet játszik, vagy szerepet játszhat az, hogy Budapesten eddig legalábbis, vagy január 1-ig biztosan ingyen tud parkolni. Akkor ez az egész megborulhat. Tehát tulajdonképpen a petícióban ez az év teljesen jogos.
2: Igen, és ez az utolsó támogatási forma egyelőre, mert mondom, állami támogatás egyelőre nincsen mögötte. Ha megnézzük Németországot, meg a környező országokat, jó, egy néhány ilyen van egyébként ilyen, hogy az állam újra tesz mögé pénzt, mert hogy szeretnék elérni, hogy egyre több és több tisztán elektromos autó legyen forgalomban. Hát egyelőre én azért nem értek ezzel az egésszel egyet, amit a fővárosi közgyűlés most ugye kitalált, mert abszolút nem megy abba az irányba, amit ők kommunikálnak, hogy egy tisztább, élhetőbb környezetet tudjunk biztosítani Budapesten, és akkor ehhez majd még hozzájön ugye az a későbbi szenzációs ötlet, hogy az elektromos autóknál azokat, amelyik ugye 2 tonna fölött van, akkor dupla parkolási díjat akarnak tőlük szedni, ami egyébként meg hát nem akarom minősíteni, hogy én ezt minek tartom, de azt végképp nem értem. Tehát tudni kell, tehát nem érzem a közgyűlés mögött azt a tudást, hogy ezt ők hogy hozták össze?
1: Igen, viszont ugye ez a kérdés, ahogy a felvezetőben is mondtam, egyelőre nem aktuális, csak 2028-tól lehet majd aktuális, de hát ki tudja, hogy ebből lesz aztán valóság, vagy nem lesz valóság, és ugye megint arra kanyarodunk vissza, hogy akkor ez nem is környezetvédelmi kérdés, hanem területhasználati kérdés, és ez nagyon érdekes. Azt te támogatnád? Mert hogy a petíció nem feltétlenül a teljes ingyenesség visszaállítását követeli, hanem hogy legyen valamiféle kedvezményes parkolási díj. Tehát ezt elfogadhatónak tartanád például, hogy fizessen, oké, eddig nem kellett fizetnie, mondjuk fizessen a felét, vagy a háromnegyedét, nem tudom, bár a háromnegyede mondjuk jelen esetben itt külső Angyalföldön 450 forint per óra lenne, az se kevés.
2: Most akkor én nem mondom, hogy mi az, amit én jónak tartanék, ami feltehetőleg a fővárosi közgyűlés szempontjából elképesztően eretnek gondolat lenne, mert, és én ezért is javasolom azt, hogy inkább az államnak kellene ezeket a kérdéseket eldönteni, már csak azért is, mert ugye van egy zöld kvóta, tehát millió egy olyan dolog van, a széndioxid kvóta, ami még forintosítható is valamilyen szinten. Tehát például a nagy flottáknál, hogyha elektromos autókat vesznek, akkor most már flottakezelők közül is van olyan, amelyik eladja a széndioxid kvótát, hiszen nagy cégek, nagy vállalatok a világon tőzsdére vitték be a széndioxid kvótát, tehát ezzel lehet még pénzt is keresni. De mindegy, nem is ez a lényeg a dolognak. Én egyébként azt csinálnám, hogy átvenném az állam helyébe ezt a feladatkört, hogy meghatározom, hogy mikor, meddig, ki és hogyan tud kedvezményesen parkolni. A tisztán elektromos autókra én a 0 forintot adnám, addig, amíg nem érje el az a szám, mondjuk a kívánatos mennyiséget, amikor már azt mondom, hogy jó, akkor nektek is kell fizetni, és a hibridekre, illetve plug-in hibridekre pedig hát legalább 40 vagy 50%-os parkolási díjkedvezményt adnék. hiszen azok is azok az autók, amik sokkal kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Egy korszerű hibrid jelen esetben 60-70%-ot a városi üzemmódban tisztán elektromosan megy. Tehát ezek az autók érdemelnének egy ilyen 50%-os kedvezményt, és az elektromos autókra egyelőre én megtartanám a 0 forintos parkolási díjat, és ezt az egész országra kiterjeszteném.
1: Azon gondolkodom egyébként, hogy ugye a petíció szerint az elektromos autók azért kevesebb fékport termelhetnek a regeneratív fékezés miatt, és természetesen nincs helyi kipufogó gáz kibocsátás sem. Szóval, hogyha már nem a hajtás módja, hanem a közterület idézőelbetett elfoglalása kerül a középpontba, akkor mi alapján lenne, vagy lehetne érdemes differenciálni az autók között szerinted?
2: Hát tulajdonképpen ez az, amit én elmondtam. Tehát egy hibrid, plug-in hibrid, az mondjuk egy 50%-os kedvezményt kapna, mert ott is

0: Mind ahogy a fizető parkolást is egyébként ki lehetne váltani sokkal egyszerűbb módszerekkel, azt mondom, hogy rövid parkolózóna van. A rövid parkolózóna azt jelenti, hogy 3 óra, amit ott lehet hagyni az autót. 3 óra után, akkor már fizetni kell utána, és nem is keveset. Tehát akkor már el lehet rajta gondolkodni, hogy akkor ez így akkor a parkolóhelyeket is azért mozgatja egy kicsit. Tényleg csak ez megy be, akinek nagyon muszáj, de akinek dolga van, aki folyamatosan közlekedik vele. Hát itt vannak például azok a cégek, akik ugye felújításokat csinálnak, tévészerelő, villanyszerelő, millióan vannak, akik most már elektromos kis furgonokat vettek, és éppen beszélgettem az egyik importőr cégnél az értékesítésért felelős vezetővel, és ő mondta, hogy ő azt fogja látni, hogy akkor már nem érdemes nekik megvenni az elektromos autót, mert hogy gyakorlatilag akkor ugyanúgy fizetni kell, neki ugyanúgy rá kell terhelni az ügyfélre, a tévéjavításra, a lakásfelújításra, festésre, mázolásra. Hát mondjuk egy lakásfelújításnál ilyen 150 000–200 000 forintos pluszköltség a parkolási díj, ha belehúztak.
1: Igen, csak megint oda térünk vissza, hogy nem is környezetvédelmi kérdésről beszélünk, hanem közterületi kérdésről, és ez nagyon érdekesen mutatja meg nekünk, hogy jelenleg legalábbis a fővárosi önkormányzat milyen irányban gondolkodik, vagy gondolkodhat. Ugye alapvetően arról van szó, Sanyi, hogy a petíció akkor kerülhet kötelezően a fővárosi közgyűlés elé, hogyha 60 nap alatt, tehát 2 hónap alatt 10 000-en aláírják, vagy csatlakoznak hozzá. És kicsit úgy érzem most, hogy ez az egész ügy, de nyugodtan javíts ki, igazából túlmutat a villanyautósok érdekein, és valójában arról szól, hogy milyen közlekedési rendszert szeretne kiépíteni a jövőben Budapest. Tehát lehet, hogy ez nem is arról szól már.
0: Hát hogy... szerintem ebben nem menjünk bele, mert hogy ez ezersebből végzik jelen pillanatban. De amit lehet látni, hogy itt egyetlen egy dolog van, Budapest ezt megpróbálja egyébként úgy beállítani, ez közterülethasználati kérdés, nem közterülethasználati kérdés, ez egyértelműen környezetvédelmi kérdés. Tehát akkor, amikor ugye folyamatosan azt halljuk, hogy az autók szennyezik a levegőt, az autókkal probléma van, szállópor, kipufogógáz, minden, akkor egyszerűen felfoghatatlan, hogy megint csak azt mondom, hogy magával az elvel, ami a fizető parkolást ugye megszülte, ne menjünk bele egyébként, mert a legelső fizető parkolás azért kicsit macerásabb volt ott a jogalkotás és meg a megszületése is, hogy miről szólt, az egyértelműen pénzről szólt, mögötte pedig ott volt a Duma. De egyébként a mostaniba én már úgy gondolom, hogy azért ezt tényleg komolyan kellene venni, hogy ennek van egy szabályozó szerepe, és ez környezetvédelmi oldalról ki kellene hangsúlyozni. Ha ezt nem teszik meg, akkor gyakorlatilag tényleg én is azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy rossz irányba jár az iránytűje a fővárosi közgyűlésnek.
1: Hát Sanyi, nagyon örülök, hogy erről is tudunk beszélgetni az autóipar meg a különböző márkák mellett, mert hogy egyébként mi magánbeszélgetésekben rengeteg alkalommal felhozzuk ezt a parkolási rendszert, ami Budapesten nem túl kedvező legalábbis a számunkra. Bögös Sándor autós újságíróval beszélgettünk arról, hogy január 1-től változik a zöld rendszámos autók budapesti parkolása. Köszi még egyszer, Sanyi.
0: Én is köszönöm.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Hideg front érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrott bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élő donoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan, francia és Soei Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az Egészségügyi Világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
6: Jó napot kívánok! Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, ahogy az M3-as autópálya bevezető szakaszán is az erős forgalom miatt Magyaródtól kell lassulásra számítani. Lépésben haladnak az autók a Hungária körúton végig, a Váci út újpesti szakaszán a Fóti és Árpád út között, a Duna másik oldalán a Bécsi és Szentendrei úton, valamint a Budaörsi úton is. A Nagyszőlős út pedig rendületlenül működik a Trafipax. Jó utat, további szép napot kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 8-án reggel 8 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És ahogy már beszéltük az adás elején, a mesterséges intelligenciáról ma már szinte mindenki hallott, de egészen más világ az, amikor nem egy chatbotnak teszünk föl egyszerű kérdéseket, hanem egy gyár működésébe, egy gyártósorba, vagy akár egy mérnöki munkafolyamatba építjük bele az AI-t. Az ipari mesterséges intelligencia ma már nem távoli jövő, konkrét gyárakban, konkrét feladatokra használják. Akivel most beszélgetünk, Jeránek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, vezérigazgató úr!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nagyon örülünk, hogy beszélgethetünk önnel, és hát nagyon izgalmas maga az egész helyzet, amit most itt felvezettem, mert hogy kezdjük is az alapoknál, hogyha én azt mondom, vagy hogyha azt mondjuk, hogy ipari mesterséges intelligencia, akkor az miben különbözik attól az AI-tól, amit a hétköznapokban használunk, ahogy itt említettem az imént egy chatbot formájában?
3: Természetesen sok különbség van, meg hasonlóság is, de a legnagyobb különbséget mi abban látjuk, hogy a megbízhatóság, és abban látjuk, hogy itt, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, nem emberekkel beszélget a mesterséges intelligencia, hanem általában gépekkel és gépek közötti kapcsolatot próbálja koordinálni, de visszatérve a minőségbiztosításban látom a ma, a jelenleg, tehát jelen pillanatban a legnagyobb szerepét a mesterséges intelligenciának, azokban a tevékenységekben, amik ismétlődnek, ahol nehéz megtalálni a hibát, ahol érdemes nagyobb mennyiséget lekövetni, ott a mesterséges intelligencia ipari változata igazán hatékony. Nagyon fontos, hogy megbízható legyen, tehát ami adatot ad, azt ne kelljen már leellenőrizni, információt ad, azt ne kelljen újra átgondolni, hanem az tényleg egy megbízható, hiszen itt egy gyártósorról beszélünk, nagyon fontos, hogy a késztermék a végén az megbízható legyen és piacképes.
2: Igen, ez izgalmas, amit mond, mert ugye itt talán az egyik leglátványosabb példát a minőségi ellenőrzés nem emelte ki. Hogyha megnézzük a Siemensnek az inspektor rendszerét, akár mindössze 20 hibátlan mintából is képes megtanulni, vagy megmutatni, hogy mit kell keresni a gyártósoron. Mit lát meg egyébként ilyenkor az AI, amit egy emberi ellenőr esetleg nem vesz észre, vagy nem tud észrevenni?
3: A nagy különbséget abban látom, hogy az AI ugye a régi adatokat is magába foglalva gyűjti, folyamatosan tanul, folyamatosan fejleszt, nagyon nagy mennyiségű információt tud nagyon gyorsan földolgozni. Egyébként vannak még esetek, amikor az emberi szem sokkal finomabb és sokkal jobban észreveszi, csak amikor nagy sorozatba kell lekövetni valamit, abban már előbb elfárad az emberi szem, mondjuk így, mint a mesterséges intelligencia. Mesterséges intelligencia mögött egy olyan adatbázis létezik, amit nyilván emberi aggyal nem lehet fönntartani, és ennek a folyamatos és nagyon gyors összehasonlítása az mindenképpen a mesterséges intelligencia mellett szól.
2: Azon gondolkodom, hogy lépjünk egy szintet följebb, hogy itt a hibakeresés tekintetében természetesen, hogy képes-e az AI nem csak azt megmondani, hogy valami elromlott, és hogy itt most plasztikusan szemléltette, teljesen érthető, hogy nyilván az emberi szem lehet, hogy ki tud szúrni jobban egy-egy hibát, de hogyha egy gyártósoron folyamatosan mennek ezek a dolgok, akkor az AI-nak nagyon nagy szerepe van. Szóval, hogy képes-e az AI nem csak azt megmondani, hogy valami elromlott, hanem akár előre jelezni, hogy hamarosan el fog romlani. Tehát el tudunk jutni esetleg az AI segítségével a prediktív karbantartásig?
3: Ide már most eljutottunk, és egyébként nem biztos,
2: nagyon jó.
3: Hogy kell hozzá mesterséges intelligencia, hiszen ezek előre leprogramozhatók. Nyilván a jövőben a mesterséges intelligencia nagyon sokat tud segíteni hatékonyságba. Ugye most már egy 50 éves technológiáról beszélünk, a Siemens körülbelül akkor kezdte nyelvi vonatkozásba az első ilyen ChatGPT-szerű mesterséges intelligencia alapokat megépíteni. Aztán elsősorban vasiparban minőségi ellenőrzés beinvestált sokat, és a mai napig működnek olyan rendszerek, amik már több tíz évesek is erre épülnek. És ami nagyon, nagyon izgalmas, hogy ezek az adatgyűjtések, amiből lehet tanulni, ez nem csak arra jó, hogy a minőségbiztosítás, nem mondjuk egy zöldség vagy egy gyümölcsnek a méretéből adódó különbségeket is tudjuk elemezni, hiszen ez egy piac előny lehet, hátrány is persze, meg értékesebb is lehet egy nagyobb gomba, vagy egy nagyobb eper, ami azokat külön tudjuk válogatni, és nem egybe összekeverve a mindenféle méretűt, és aztán ugye a minőségi ellenőrzés a termékre vonatkozik, de ahogy említette, a karbantartás megelőzés meg elsősorban a gépekre vonatkozik. És jönnek igenis olyan adatok, legyen az energiafogyasztás, legyen az rezgés, legyen az bármilyen szivárgás, vagy bármi, ami adott pillanatban nem vészes, de a hosszabb távon nem figyelünk rá, akkor okozhat egy váratlan leállást. Vagy éppen fordítva, azonnal érdemes leállni, mert okozhat egy olyan nagy problémát a gyártósoron, ami nagy sokkal több investíciót, leállást fog eredményezni. De ez ma már benne van a gépekbe, nyilván vannak régi gépek, új gépek, minél újabb egy gép, annál jobban tudjuk ehhez illeszteni.
2: Hát, hogyha már itt a szivárgást említi, önöknek konkrétan van egy olyan alkalmazásuk is, ahol az AI vízszivárgásokat keres, és egészen minimális eltéréseket is képes észrevenni. Lehet, hogy egyébként ezt az emberi szem nem tudná észrevenni, teszem hozzá. Miért jelent ez óriási előnyt például egy vízi közmű számára?
3: Hát elsősorban azért, mert az emberi szem nem látja, már régen rosszal látjuk, hogy az asztalt
2: áll. Azért mondtam, igen.
3: Miközben írtatlan mennyiségű víz folyik el a föld alatt. Ez az egyik legnagyobb problémája a világnak, hiszen tudjuk, hogy a víz egy nagyon fontos nyersanyag, mondjuk így. Ráadásul Magyarország ebbe úgymond gazdag, de mégis most a fejemben talán egy olyan szám van, hogy akár 30, de van olyan falu is, vagy olyan terület is, ahol 40% a víznek elfolyik, és nem vesztük észre, ez egy óriási pazarlás. Sajnos a csőrendszereket érdemes karbantartani, de hogy hol és éppen mikor szivárog valami, azt nagyon nehéz észrevenni. Ebben a mesterséges intelligencia ma már sokat tud segíteni. Sajnos nagy investícióval jár, de mondjuk skandináv országokban ez már bevett szokás, hogy gyorsan megtalálják a hibát és javítják, ahol vízszivárgást észlelnek.
2: Nézzünk egy másik ipari AI megoldást, ami tulajdonképpen önök fejéből pattant ki. Ugye a Siemens egyik friss ilyen megoldásánál, a Procter & Gamble gyártásában például a rendszer valós időben vizsgálja a termékeket, és egyes esetekben 10-20%-kal is csökkent a selejtarány. Egyébként erről a beszélgetés elején már volt szó. Csak arra lennék kíváncsi, hogy egy vállalat számára ma már mennyire lehet konkrét pénzügyi megtakarítást jelentő tényező vagy technológia az AI?
3: Ugye itt érdemes szétbontani, hogy ahhoz, hogy egy gyár működjön, ahhoz ugye energiára, alapanyagokra van szükség. Inkább az energiát hangsúlyoznám ki, hogy ahogy egy háztartásban is, azt, hogy éppen mivel és mennyit fűtünk, mennyi villamos energia, mennyi gáz, gőzt használunk, ez egy magas labda, és ennek a folyamatos követése is az itt lévő megtakarítási potenciál szerintem ma a legeslegnagyobb. Másik része a gyárnak maga a gyártó sor, ami már egy kicsit bonyolultabb, hiszen azt gondoljuk, hogy ezt szakemberek megtervezték, jól átgondolták. Ezt jól gondoljuk, mert jól átgondolták, de mindig van javítani való, hogyha mesterséges intelligencia segítségét kérjük, és elkezdjük elemezni a gyártósort, kiderül, hogy akár kilométerbe tudunk rövidíteni szállítópályákon, akár az energiafelhasználásba tudunk javítani, akár a termékek gyártási sorozatát, hiszen többféle terméket gyártunk ma már egy ugyanolyan gyártósoron, tudunk optimalizálni a nyersanyag, alapanyag beérkezést, a félkész termékek készletezését, beillesztését is tudjuk programozni. Itt akár 20-30%-os, és erre konkrét példák vannak, főleg ugye nagy multicégeknél már bevett szokás ezeknek az eszközöknek az használata. Tudunk ilyen példákat elég sokat mondani, nem csak az energia megtakarításban, hanem a gyártósor hatékonyságában, és a végén ugye a produktivitás növelésében.
2: Nézzük egy picit az emberi tényezőt, beszéljünk arról, amitől sok mérnök és más munkavállaló is tart. Ugye az ipari AI végül vajon elveszi a mérnökök munkáját, az ön meglátása szerint, vezérigazgató úr, vagy éppen ellenkezőleg a mérnökök munkáját alakítja át?
3: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és én talán az alapokat tenném először egy picit rendben, mert mindenki ezzel kezdő, hogy elveszi a munkát. Én azt látom, hogy a piac sokkal gyorsabban nő, főleg az automatizálási piac, mint ahány mérnököt tudunk úgymond kitermelni, vagy kiképezni. Itt már van egy szűkület, van egy gap, és nem arról van szó, hogy túl sok a mérnök, és nem kellenek, hanem inkább kevés mérnök, és nem is lesz több, mert ilyen a világ, ilyen irányba megyünk, és egyre jobban automatizálunk. Ezt a tempót nem lehet utánpótlással pótolni. Itt jön az, amit ön is feszeget, hogy akkor segítsünk a mérnököknek, és itt megint azt kihangsúlyozom, hogy nem kiváltjuk őket, hanem segítünk nekik, főleg a ismétlődő, egy kicsit ilyen favágó tevékenységre, ahol esetleg nagyon sok adatot kell nagyon sokáig elemezni, oda hívjunk segítséget. Erre tökéletes a mesterséges intelligencia, akár egy egyszerű kódolásnál olyan dolgokat végezzen el, ami kis új gyakorlat egy mérnöknek, de hagyjuk meg a mérnöknek az időt, energiát, hogy sokkal kreatívabb programozást igénylő feladatokra tudjon koncentrálni, vagy esetleg kiadja az adatelemzést a mesterséges intelligenciának, és a végeredményt elemezze, értékelje, és arra tegyen javaslatot. Úgyhogy óriási lehetőség van ebbe, még egyszer főleg azért, mert nincs elég munkaerő, nincs elég jó minőségű mérnök, és a piac meg nagyon gyorsan fejlődik.
2: Azért csak, hogy zárójelben hagyj jegyezzem meg, nekem nagyon tetszik ez a válasz a vezérigazgató úr, mert hogy azért a legvégén mégiscsak az ember marad a középpontban, és nem a gép, nekem nagyon tetszett ez a rész. Nézzük azt, hogy a Siemens Industrial Copilotja például kódot generál, hibakeresésben segít, ahogy már beszéltünk elől, vagy akár mérnöki és karbantartási feladatokat is támogathat. Ön szerint mi az a feladat, nézzünk már egy példát, amit ma már nyugodtan rábíznánk az AI-ra, és mi az, amit még semmiképpen sem?
3: Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Én azt mondom legegyszerűbb, hogy az ismétlődő feladatokat. Tehát amikor akár egy Excel táblába adatbázist kell elemezni, nézni az adatokat, arról valami grafikont készíteni, nagyon sok adat van, könnyű belehibázni, hogy éppen milyen egyenlet, milyen protokoll, milyen számokat hogyan rakunk össze. Ezt ma már nagyon jól le lehet képezni a mesterséges intelligenciával. Elfárad az emberi szem, elfárad az agy. Na, minél nagyobb az adatbázis, annál nehezebb ezt átlátni. De óriási segítséget látok, és ma már ez működik. Mi az, amiben nem? Azt gondolom, főleg a találmányok, az olyan jellegű megújuló megoldások, amikhez már kicsit több kreativitás kell, de nagyon fontos, hogy megbízható legyen. Tehát ipari mesterséges intelligenciáról beszélünk, hogy az tényleg működjön, abba szerintem az emberi agy még verhetetlen, és erre szeretnénk leginkább a mérnököket használni, hogy találjanak ki új dolgokat, hozzanak össze a rendszereket egy nagy egészé, ami nagyon jól működik és megbízhatóan, és a produktivitást növeli a végén, ami a gyáraknak a legeslegfontosabb.
2: Nézzük most a tévedési faktort. Én, hogyha a chatbotot veszem alapul, akkor képzelje el, ezt önnek mesélem most, vezérigazgató úr. Beütöttem, hogy mikor van Elvis Presley születésnapja, kidobta a chatbot, hogy mikor van, én ezt bemondtam a hallgatóknak, és kiderült, hogy 3 napot tévedett. Meg is kaptam a magamét, itt az SMS falunkon ömlöttek a teljesen jogosan felháborodó üzenetek. Mi van akkor, ugye, hogyha egy gyárban egy tévedés vagy egy téves döntés akár komoly biztonsági problémát generál. Szóval, hogy hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy ipari AI döntése valóban megbízható-e? Mert az, hogy én a hallgatóktól kapok a fejemre egy rossz dátum miatt, az egy dolog. De azért itt sokkal nagyobb rendszerekben, sokkal nagyobb hibát is okozhat egy-egy ilyen apró tévedés.
3: Igen, egy szóval idáig nem jutunk el. Aha, az ipari mesterséges intelligencia pont erről szól, hogy ez nem játék, ennek tökéletesen kell működni. A Siemens föltette magasra lécet, mi szeretnénk az ipari mesterséges intelligencia élenjárója lenni, szerintem ez már nagyjából így is történik, de szeretnénk ebbe elő menni, és ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz nagyon sok olyan megelőző intézkedés kell, nyilván a fejlesztés, a tervezés, a szimuláció, mielőtt kiengedjük ezeket a megoldásokat a piacra, óriási súlyt kap, nem a fogyasztókkal, nem a felhasználókkal szeretnénk teszteltetni a rendszert és bedobni egy dátumot, aztán jönnek a visszajelzések, és akkor majd megkérjük a mesterséges intelligenciát, hogy jobban figyeljen oda, hanem már elébe menni ezeknek a dolgoknak, hiszen a mi felhasználói megrendelőink azt várják, hogy tökéletesen működjön. Ez egy nehezítő tényező, de erre sokkal több időt, energiát kell szánni, mint egy átlagos mesterséges intelligencia esetén.
2: Vezérigazgató úr, még 2 kérdés. Az egyik, hogyha valaki ezt a beszélgetést most hallgatja, már pedig hál' Istennek sokan vagyunk, és egy magyar gyárnak a vezetője is azt mondja, hogy hú, hát ez nekem nagyon tetszik, én is akarok olyat, amilyet a Siemensnél csinálnak, mert mindenki erről beszél, most ön is egyébként, akkor mi az az első kérdés, amit ön, Jerenek Tamás, visszakérdez neki ebben a helyzetben, amikor ő azt mondja, hogy én is akarok ilyet?
3: Ugye a cél a fontos, tehát miért akarjuk ezt? Én azt mindig óvatosan járom körbe, hogy mindent nem lehet. Egyrészt nincs is rá pénz, nincs is rá kapacitás, nincs is értelme. Nézzük meg, hogy egy gyárnak hol van a legnagyobb kihívása. Legyen az a energiafelhasználás, vagy legyen az a produktivitási probléma, hogy túl sok a selejt mondjuk. Ez egy nagyon egyszerű kérdés. Amit minőségbiztosításra sokat lehet javítani, vagy munkaszervezéssel, vagy a gyártósor átgondolásával, vagy egész egyszerűen csak nincs adat. Tehát érezzük, hogy valami nem stimmel, de nincs adat. Akkor kezdjük az adatgyűjtéssel, és nagyon érdekes a magyar ember, magyar munkaerő, egyrészt kreatív, másrészt meg kíváncsi, mert ha már van adat, akkor már sokkal könnyebb lesz tovább menni, mert elkezdik elemezni, értelmezni, arra már rá tudunk húzni egy mesterséges intelligenciát, és tudunk együtt gondolkozni, hogy az az adat halmaz, az miben tud segíteni, vagy éppen mire mutat rá. Úgyhogy én ilyen több lépcsőbe gondolkodom, de ezt egy gyárvezetőnek kell kitalálni, hogy hol érzi a szűk keresztmetszetet, mindent nem lehet, viszont vannak, mindenhol vannak lehetőségek. Ebbe szívesen konzultálunk, segítünk, ötletelünk, de maga a gyárnak kell kimondani, hogy mi a prioritás.
2: No, és akkor a legvégén egy ilyen kicsit filozofikusabb kérdés, és nagyon örülök, hogy beszélhettünk, bár lenne még 100 000 kérdésem. Ön hogy látja, hogy ha azt dobjuk be a tudatba, hogy ember vagy AI, tehát hogy ha jól értem, akkor nem az a kérdés, hogy emberekről beszélünk, vagy AI-ról, hanem hogy mit tud az ember jobban csinálni az AI segítségével? Most én jól fordítottam le azt, amiről beszélünk?
3: Most abban az időszakban élünk, hogy együttműködés, együtt dolgozás. Ugye már egy picit túléptünk azon, hogy egy fizikai munkaerő a géppel együttműködik, együtt dolgozik. Ez ma már, főleg az automatizálás világában, ez teljesen normális, hogy több gépet kezel egy kezelő, több gépre figyel oda, jellemzően inkább csak a hiba esetén avatkozik be, amúgy meg megfigyelő státuszban van. A mesterséges intelligenciánál is ezt látom, nyilván kicsit szofisztikáltabb, ott próbáljuk a fejlesztés, a tervezésbe bevonni, azokat a ismétlődő feladatokat kiadni, amik unalmassá teszik akár egy mérnöki munkát, de magát a kreatív, az összefogást, az továbbra is egy mérnök tepejébe látom. Azt, hogy ez 20 év múlva is így lesz, vagy 30, ezt nem tudom, ezzel óvatos lennék, mert nagyon gyorsan változik a világ. Biztos lesznek olyan alkalmazások, amik akár egy mérnök teljes munkáját ki tudják váltani. De egyébként meg akkor mi az élet értelme, hogyha nincs szükség emberekre? A gyár ez nagyon izgalmas környezet, és szerintem a mérnököknek örökké lesz feladatuk.
2: Hát ez a beszélgetés is éppen, hogy nagyon izgalmas volt. Nagyon szépen köszönöm, és élmény volt önnel beszélgetni, vezérigazgató úr. Jelenek Tamással, a Siemens ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy az ipari mesterséges intelligencia ma már nem távoli jövő, konkrét gyárakban, konkrét feladatokra használják, például a Siemensnél. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit híd előtt dél felé. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtti szakaszon. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után lezárják a belső sávot, itt burkolatjavítása kezdődik. A Hung Expo területén rendezvényt tartanak, ezért a környéken napközben a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után tart a csatorna javítása, a közúti forgalom a villamos síneken halad. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a kellemes őszi napon, Koppány és Bettina névnapján. Térségünkben igazi indián nyárral indul a reggel, ám a korai órák napsütését később fokozatosan felváltja majd a nyugat felől közeledő hidegfront vastag felhőzete. A déli szél már is megélénkül, a nap folyamán 15 és 25 km per óra közötti sebességgel fúj. A korai 11 Celsius fokos minimumok után napközben egészen 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de a nap második felétől már készülni kell az elszórtan eleredő esőre és záporokra is. A mai napra mindenképpen rétegesen öltözzenek, és senki ne induljon el otthonról esernyő vagy vízálló kabát nélkül. Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra. Jazzy zene!
4: Oh,

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Egy sikeres ember ma is velünk indította a napot. Itt a Business Class VIP-ban.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 8-án reggel, 8:59. SMS számunk 0630 2010909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És mit gondolnak, lehet-e a talajból élelmiszeripari minőségű alapanyagot előállítani? Hát egy várpalotai magyar fejlesztő csapat szerint igen, a Draconic Technology olyan technológiát dolgozott ki, amellyel természetes, talajeredetű alapanyagból humin és fulvosavakat állítanak elő, a technológiára pedig már nemzetközi PCT szabadalmat is kaptak. A telefonnál Goda Gábor, vegyészmérnök, étrend kiegészítő specialista. Jó reggelt, Gábor!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, és nagyon izgalmas témának nézünk elébe. Kezdjük azzal a mondattal, amitől valószínűleg minden hallgató felkapja a fejét, hogy tényleg ehetővé tesszük a talajt? Mit jelent ez pontosan? Mit veszünk ki a talajból, és hogyan lesz abból élelmiszeripari minőségű alapanyag?
3: Hát ezt nagyon hosszan ki lehetne fejteni, tehát hogyha a talajt lebutítjuk, akkor abban van egy homokfrakció, vannak különböző szerves anyagok, ami számunkra értékes, van benne még kavics, meg vakond, egyéb élőlények. Tehát ami nekünk érdekes volt, ez az a huminsav szerves anyag frakció, ami összeköti a szervetlen, élettelen világot, vagyis a köveket a szerves élővilággal, az első fázissal a növényvilággal. És ezek azok az anyagok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kövek, tehát az élettelen világ, az belépjen az élő körforgásba a növényekbe, és ezeket sikerült nekünk egy szabadalmaztatott technológiával olyan eljárással kivonni, hogy a végtermék az emberi fogyasztásra is alkalmas.
2: Ugye a technológia egyik különlegessége, amit önök kitaláltak, hogy ezeket a humin és fulvosavakat ipari mennyiségben, élelmiszeripari tisztaságban lehet előállítani. Mi volt az a tudományos, hogy így mondjam, probléma, Gábor, amit először meg kellett oldaniuk ahhoz, hogy ez egyáltalán lehetségessé váljon?
3: Hát az első az élelmiszeripari minőség volt, tehát ennek az előfeltétele az, hogy mikrobiológiai oldalról elég szigorú, tehát patogénektől teljesen mentesnek kell lennünk, és az olyan kórokozókat ki kell zárni, amelyek megbetegedést vagy egészségkárosodást okozhatnak. Ezután következett a nehéz fémtartalom, tehát vannak a talajban és a legtöbb talajfélességben olyan anyagok, amik számunkra károsak és az idegrendszeri problémákat okozhatnak, ilyen például a kadmium, higany, arzén, ólomszennyezés, tehát ezt kellett eltávolítani, ami szintén kihívás volt, és utána a többi része az volt, hogy a talajnak az értéktelen frakcióit, azokat el tudjuk különíteni a számunkra értékes frakciótól, a huminsavaktól, fulvosavaktól, és ezeket olyan mennyiségbe tudjuk produkálni, az ipari szinten is érdekes legyen.
2: Azon gondolkodom, hogy hogyan lesz egy magyar ötletből világszabadalom, hogy Gábor, önöknél mikor jött el az a pillanat a laboratóriumban, amikor azt mondták, hogy ez már nem egyszerűen egy érdekes kísérlet, és nekünk tetszik, hanem ezt érdemes szabadalmaztatni?
3: Amikor megkaptuk az első eredményekről a laborvizsgálatokat, és ott kiderült az, hogy ez teljes mértékben megfelel az élelmiszeripari feltételeknek, akkor ott az már érződött, hogy ez egy nagyobb dolog lesz, mint egy jó kísérleti eredmény. És ott ugye elgondolkoztunk azon, hogy a jelenkori világunknak a problémája az ásványanyaghiány, ami szinte majdnem minden embert érint a Földön. Ennek egyik oka az, hogy a mezőgazdaságban a túlhasznált talajoknak nincs elég ideje regenerálódni, valamint az ásványanyagok azok egy idő után elfogynak. Tehát a túlhasznált talajokban ezeknek a szintje lecsökken, így nem tud bemenni a növényvilágba is. Viszont ha tudnánk csinálni egy olyan terméket, amiben ezek a kelátképző anyagok jelen vannak, az összes pozitív tulajdonságukkal, és erre tudnánk egy olyan mikroelem profilt adni és biztosítani, ami mindenki számára a napi megfelelő működéshez szükséges, akkor ott megoldottunk egy olyan problémát, ami nem csak Magyarországon, nem csak a laborban, hanem világviszonylatban is egy nagyon nagy előrelépés lett, és amikor ez sikerült, akkor már biztos volt, hogy ebből szabadalom lesz, és ezt kiterjesztjük az egész világra.
2: És Gábor, mennyi idő, pénz, és ne haragudj, hogy ezt mondom, de mennyi kudarc van egy ilyen eredmény mögött? Hányszor kell egy vegyészmérnöknek azt mondania egy kísérlet után, hogy hát ez nem sikerült, kezdjük előről, mire megszületik egy valóban működő technológia?
3: Hát itt ugye ez szerencse kérdése is, tehát van az átlagos, amikor egy olyan 1000 mérésből lesz meg a végeredmény. A szerencsétlenebb esetek ott az több év, több ezer kísérlet. ugye itt tényleg nagyon sok múlik azon, hogy első, második, harmadik, negyedik lépésekben mi az, ami sikerül, mi az, ami nem. És ha a folyamatot nézzük, tehát itt ennek az anyagi vonzata, az a pár millió forinttól tényleg a végtelenségig terjedhet. Tehát ez egy nagyon komplex, nagyon hosszadalmas, buktatókkal, felismerésekkel, újrakezdésekkel teli útvonal, de nekünk ez egy olyan küldetéstudat is volt, tehát egy felismerés, egy nem sikerült, mint az sokszor az adta meg a következő előrehaladásnak az alapjait. Hogyha így nem lehet, akkor máshogy kell, és az a máshogy az viszont az hozta azt az eredményt, aminek kellett.
2: Nézzük a másik fejlesztésüket, ami azért egy egészen más területre visz bennünket. Az anyatej természetes micellás liposzomás struktúráját próbálják leképezni. Honnan jött az ötlet, hogy éppen az anyatej szerkezetéből induljanak ki?
3: Másik oldal volt a vitaminok kérdése, tehát az ásványanyagokat sikerült elrendezni itt a huménsavakkal, fulvosavakkal, ami még szintén eszenciális és szükséges a szervezetünknek, azok a vitaminok. És az élő szervezetben és tehát gyakorlatilag az egész természetben mi a legjobb struktúra, ami vitaminellátottságot tud biztosítani, az az anyatej. A csecsemőnek ugye nagyon gyorsan, nagyon nagy mennyiségű tápanyagot szükséges felvennie, tehát ez az a rendszer, ami kifejezetten tudja biztosítani azt a felszívódást, biohasznosulást, hozzáférhetőséget, ami mondjuk mindenkinek egy nagyon optimális dolog lenne, ha tudná fogyasztani, és micellákkal, liposzomákkal már több mint 7 éve foglalkozunk, és itt próbáltunk egy olyan új felépítési, struktúrálási eljárást kidolgozni, amivel ezt meg lehet oldani, és ez hála az égnek sikerült, és ezt tovább is vittük, tehát ez nem csak a folyadék formában állt meg, és így le tudtuk másolni az anyatej szerkezetét egy mesterséges anyatej szerkezetű étrendkiegészítővel, hanem ezt meg is tudjuk úgy szárítani, hát itt a szárítás azt macska körömben mondanám, mert ez egy olyan porkészítmény az eredmény ennek a technológiának, ahol gyakorlatilag bepaníroztuk a szappanbuborékot, mert egy kézzel fogható porban folyadékcseppek ülnek a hordozónak a felületén, tehát ez egy nagyon különleges rendszer, amit sikerült kidolgozni, és ez egy másik több éves kutatási eredmény volt.
2: És én tennék is egy fontos pontosítást, mert hogy ugye itt nem mesterséges anyatejet állítanak önök elő, hanem az anyatej szerkezetét próbálják reprodukálni. Miért lehet ez a szerkezet érdekes például a hatóanyagok szervezetbe juttatásában, vagy akár a nagy szavakat mondok, de a gyógyszerkutatásban?
3: Pontosan ez mesterséges anyatej szerkezet, tehát azokat a micellákat és liposzomákat és ezek kapcsolatát sikerült lemásolni, ami az anyatejet különlegessé teszi. Most ennek a fő előnye az az, hogyha megnézünk például egy vitamint, hogyha az a normál emésztésem halad keresztül, akkor találkozik a gyomorsavval, a vékonybélben és a felszívódás során ott neki ideje van, sorba kell állnia, molekulák, kapuk kellenek ahhoz, hogy a véráramba be tudjon kerülni, ott, hogy a sejtekhez aktív formába eljusson, az szintén egy kihívás. Nagyon nagy a lemorzsolódás, és ilyenkor úgymond a veszteség és az inaktív formák, az elbomlás az eléggé erős. Most ezzel szemben egy ilyen anyatej szerkezetű liposzomás micellás rendszerben, ha a hatóanyag liposzomában van, akkor azt egy jégyomli fogyasztásnál a liposzoma fal, ami egy ilyen foszfolipid, tehát mondjuk úgy, hogy egy zsírosszerű anyag, azt a gyomor az nem tudja megemészteni, mert repek ellen, de jéggyomorra, egy folyadékkal a gyomor nem fog epét, illetve nem fogunk epét termelni, tehát azért az emésztés az gyakorlatilag nulla lesz. Tehát itt ezt a gyomortraktust ezt megúszta a liposzoma. A bélfalon, mivel sejtazonos a szerkezete, molekula méretét tekintve pedig a 20-50 nanométerek között vagyunk, így át tud menni a bélfalon mindenféle kapukorlátozás sorbanállás nélkül, tehát nagy dózisban, aktív formában kerül a véráramba. Itt az antioxidáns rendszerünk, mivel a liposzoma zéta potenciál, tehát felületi töltése nagyon kedvező, tehát el tud jutni úgy a sejtekig, hogy gyakorlatilag a hatóanyagot majdnem 100%-ban tudja biztosítani. Tehát ez a nagy különlegessége a liposzomás micellás szerkezetnek egy normál, bármilyen vitaminhoz képest.
2: Gábor, azt azért tudjuk, hogy egy működő technológia és egy jó üzlet az nem teljesen ugyanaz. Önök szerint mikor derül ki egy találmányról, hogy nem csak tudományosan működik, hanem üzletileg is, hogy úgy mondjam, van benne potenciál, azaz, hogy mit ér önmagában egy szabadalom, megvédi az ötletet, de mikor lesz ebből tényleges termék, gyártás, piac, vagy akár hát nemzetközi üzlet?
3: Hát itt ugye elsősorban mi a cél a szabadalommal? A mi esetünkben az az volt, hogy amit feltaláltunk, azt más ne tudja másolni, tehát magunknak a konkurenciát azt mondjuk úgy, hogy kizárjuk. Ugye van a másik oldal, amikor egy szabadalmat bérbe akarnak adni, és licencdíjjal bárki használhatja. Itt ugye nekünk nem ez volt az elsődleges nézőpontunk. Tehát onnantól, hogy a szabadalom meglett, és úgymond monopól helyzetbe kerültünk, innentől lehet elkezdeni dolgozni a hosszú távú marketing stratégián, és ilyenkor, amikor az eredményeket már látjuk, és tudjuk azt, hogy például ez mennyire jó működő rendszer, akkor innen már csak a fantázia szab határt annak, hogy ezt a jelenlegi technológiákban hol lehet használni, akár a gyógyszertechnológiákban, vagy esetlegesen új rákutatásban, új alternatív vagy kiegészítő terápiák kidolgozásában. Tehát innentől már nagyon széles a spektrum, és tényleg csak az szab határt ennek, hogy ennek a felhasználhatóságát hova korlátozunk, amit el tudunk képzelni.
2: Azért tegyük hozzá, hogy az önök történetében különösen érdekes lehet, hogy nem Budapesten vagy valamelyik nagy nemzetközi startup központban, hanem Várpalotán születik egy ilyen fejlesztés. Nem, mint hogyha Várpalotával bármilyen probléma lenne, nehogy úgy értse, de miért éppen Várpalota, és mennyire nehezíti, vagy éppen segíti a munkájukat az, hogy tulajdonképpen önök most vidékről építenek nemzetközi innovációt?
3: Én ebben nem éreztem semmi hátrányt, úgymond. Tehát a tudásnak nem kellett semmilyen hely. Ugye egy részét a méréseknek el tudjuk végezni házon belül saját laboratóriumba, egy másik részét azt már csak azért is, hogy validáljuk az eredményt egy külső független laboratóriumban végeztük. Tehát én ennek a helynek, helyhez kötésnek abszolút nem éreztem semmi a jelentőségét. Tehát lehet, hogy ez egy könnyebb, vagy máshogy, vagy gyorsabban zajlott volna, hogyha máshol helyezkedünk el, de annyira koncentráltunk a munkára, meg a fejlesztésre, hogy az, hogy hol vagyunk, az abszolút nem volt a nevezőbe.
2: Gábor, még egy kérdést engedje meg a végére tekintettel arra, hogy ön előtt egy fél órával korábban a Siemens, a magyarországi Siemens vezérigazgatójával beszélgettünk az ipari AI-okról, hogy ön szerint mennyiben változtatja meg a mesterséges intelligencia a kutató és a feltaláló munkáját? Tehát eljöhet az az idő, amikor egy kutató nem csak ötletet ad, hanem az AI-jal együtt sokkal gyorsabban végig tudja keresni, modellezni, vagy akár tesztelni a lehetséges megoldásokat?
3: Én itt kettő dolgot látok, tehát az egyik, hogy az AI az már most is elég erősen jelen van, és megkönnyíti a dolgokat, tehát nagyon rövid idő alatt tud nagyon sok szakirodalmat feldolgozni, tud eredményeket adni, viszont ezeknek az eredményeknek a valid és hitelessége, az még mindig a szakembernek kell eldönteni ezeket, hogy ez mennyire állja meg a helyét. Bizonyos szinten mi is használtunk AI-t, tehát amikor több száz kutatási eredményt vagy korábbi szakirodalmat kell átnézni. Nagyon hasznos, hogy azt nem kell végig mind elolvasni, és úgymond egy rövidített tartalomjegyzéket kapunk belőle, hogy ami érdekesebb rész, azt hol keressük pontosan. De tehát magára egy teljes feladatra még szerintem az AI-t nem lehet ugyanállóan megbízni, mert lesznek szakmák, ahol valószínűleg az AI át tudja venni azt a porondot, amit most mi emberek töltünk be, de szerintem még attól messze vagyunk időben, hogy az AI az teljesen önállóan megoldjon komplex feladatokat és öneredményeket kapjon, amit mi minden gondolkodás nélkül át tudunk venni és használni tudunk. Lehet, hogy ez el fog jönni, de én ezt még nem látom.
2: Gábor, nagyon szépen köszönöm. Goda Gábor vegyészmérnökkel, étrend kiegészítő speciális.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Hideg front érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élő donoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan, francia és Soai Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az Egészségügyi Világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az Irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban továbbra is lassú a haladása a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé, illetve a Rákóczi hídon Budára. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Petőfi hídon Pestre, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve tovább a Közraktár utcában. Torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a szervízúton lehet közlekedni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 8-án reggel, 9 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És ahogy beszéltük már többször az adásban, 3 év alatt látványosan változott a 16 és 24 év közötti magyar fiatalok jövőképe, mert hogy képzeljék el, 2023-ban csak minden negyedik fiatal képzelt el itthon a jövőjét. 10 évvel később, tehát 2026-ban, bocsánat, néhány évvel később, 2026-ban pedig már 45%-uk. Közben 57%-ról 32%-ra csökkent azoknak az aránya, akik külföldi munkahelyet terveznek. Nem megyek bele mélyebben a számokba, mert hogy itt van velünk Csejte Ildikó, az OTP Fáji Alapítvány vezetője, aki már nyilván a számok tekintetében is sokkal felkészültebb adatokat tud mondani, mint én. Hello Ildi, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt.
2: Nagyon örök, hogy beszélgethetünk, és azért tegeződünk, mert korábban mi már dolgoztunk együtt. Na hát a legfontosabb talán az, hogy ugye nagyon látványos, hogy én itt említettem, hogy 25-ről 45%-ra nőtt azoknak az aránya, akik 10 év múlva itthon képzelik el a jövőjüket. Szerinted mi történt itt 3 év alatt a fiatalok fejében, hogy ennyire megváltoztak ezek a számok?
3: Hát először is én egy picit szeretnék kontextusba helyezni mindent, itt ezt a kutatást is, ugyanis megkérdezhetik, hogy miért az OTP Fáj Alapítvány foglalkozik egyáltalán azzal, hogy a fiataloknak a jövőképe milyen. Mi ugye jövőtudatosságot oktatunk évente több mint 80 ezer gyereket, pénzügyi edukációtól kezdve, fenntarthatóságon át, pont karriertervezésig, és szakmai műhelyként nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjük azokat a fiatalokat, akiknek a számára készítjük ezeket a különböző képzéseket. Így számos kutatást is bonyolítunk, és többek között 2023-ban úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy a fiatalok hogyan érzékelik a környezetüket, milyen a megítélése az országnak, a saját boldogulásuknak. Egyébként nagyon érdekes kérdéseket tettünk fel az oktatási rendszerről, a munkalehetőségekről, és akkoriban publikáltuk ezeket az adatokat. Hát a média ugye nem azt a részét kapta fel elsősorban, amelyik pozitívabb és az oktatási rendszerre vonatkozik, hanem akkor elég súlyos adatok születtek, kifejezetten arra, amit te most kérdezel, hogy egyrészt hogyan ítélik meg az ország akkori állapotát, másrészt arra vonatkozóan, hogy mit terveznek a jövőre vonatkozóan. Én úgy jöttem ide, hogy mivel nem vagyok se szociológus, se politológus, azért a számoknak a mélyebb elemzését azt nem szeretném elvégezni, viszont teljesen objektív módon azért arról szeretnék beszélni, hogy ebben a 3 évben mi történhetett. Azt sem szeretném megmagyarázni, hogy pontosan mikor történt ez, és minek köszönhető, hogy ez egy folyamatos változás volt-e, vagy egy hirtelen, akár egy eseményhez köthető változás. De ugye ez a 3 kérdés, amiről mi beszélünk jelenleg, az egyrészt az országnak a megítélése, a jelenlegi megítélése, illetve az akkori megítélése 2023-ban. Másrészt a várakozásai a fiataloknak, hogy hogy fog ez alakulni 10 éven belül, és harmadrészt pedig az, hogy ők maguk hol képzelik el magukat a jövőben munka kapcsán. Egy picit a számoknak arra az oldalára, hogy hogyan épült fel az a minta, amivel mi dolgoztunk, az Impetus kutató céggel dolgoztunk együtt, akik egy nagyon profi piackutató, közvéleménykutató cég, tehát ezt nem a OTP Fáj Alapítvány végezte ezt a kutatást, és ezt nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni. Mi a megrendelők voltunk, mi lényegében arról azt határoztuk meg, hogy milyen jellegű kutatást szeretnénk. A 16 és 24 év közöttieket kérdeztük meg, ez egy országos reprezentatív kutatás volt. 2023-ban volt egy kvalitatív része is, ez azt jelenti, hogy fókuszcsoportokkal beszélgettek a kutatók, és volt egy nagyon komoly, nagyméretű 802 fős országosan reprezentatív minta, amin lekérdezték azt az online kérdőívet, amelyekből ezek az adatok érkeztek. 2026-ban pedig ennek a kvantitatív részét 800 fős mintán 817 főn végeztük el. Tehát fontos, 16-24 évesekre országosan reprezentatív mintáról beszélünk.
2: Igen, és hogy itt a felvezetőben is mondtam, én is említettem ezt a korosztályt, hogy ugye azért nagyon markánsan visszaesett azoknak az aránya, akik külföldi munkahelyet terveznek. Ez azt jelenti szerinted, bár nem akarok én semmit a magyarázatokba belemenni, mert fontosabbak a számok, hogy a külföld már kevésbé vonzó, és Magyarország lett vonzóbb a számukra, vagy mi történt itt ebben a három évben szerinted?
3: Hát én azt gondolom, igen, mert itt nem csak arról van szó, hogy egyik vagy másik mennyire vonzó, hanem az összehasonlítás is, hogy azok a fiatalok, akik egyébként nagyon szívesen itthon maradnának, azok egy bizonyos korszakban kevésbé vonzódnak, vagy sokkal biztonságosabbnak gondolják, hogyha külföldön dolgoznak. Itt amit egyébként láthatunk, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akik inkább maradnak, hogyha demográfiailag nézzük, azok az idősebbek, azok a központi régióban lakók, tehát nem Kelet vagy Nyugat-Magyarország, illetve a már nem tanulók. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezek a kutatások, ugye egy kutatás nem kutatás, tehát ezt mindig fenntartásokkal kell kezelni, hogyha ebből bármilyen konklúziót szeretnénk levonni. De az is látványos, hogy ahogy idősödnek a fiatalok, úgy sokkal jobban ragaszkodnak Magyarországhoz, ahogy elkezdenek már dolgozni, van munkahelyük. Ez ugyanúgy kimutatható. Tehát valószínűleg azért az is benne van, hogy a fiatalabb korosztály volt az, és jelenleg is az, aki inkább nyitott a külföldre költözése, és valószínűleg azért is, mert ők azért még sokkal kevésbé látják, hogy merre fog menni az életük. Hát könnyebb azt mondani, nem tudom, 16 évesen, hogy jó, hát én majd nem tudom, már 26 évesen külföldön fogok élni.
2: Hát ráadásul, hogyha itt a számokat nézzük éppen ebben a korosztályban, akik még gimis, vagy mondjuk úgy középiskolások, ugye 16 és 18 év közöttiek, ott a 36% mondta azt, hogy inkább itthon dolgozna, de 22-24 évesek, tehát akik már lediplomáztak mondjuk itt, azoknak már az 52%-a. Mi történik ezekben az években, amikor egy fiatal eljut a középiskolától a munkába állásig, ami által ennyire megváltozik a döntése? Vagy ezt nem tudjuk, inkább azt tudjuk, hogy mi történt az elmúlt 3 évben, ami által megváltozhatott a döntése?
3: Én ugye az előbb említettem, hogy a korhoz is kapcsolódik persze, ez, persze. Tehát korhoz is kapcsolódik ez, másképpen érettebben néz a saját életére, jövőtudatosabban, ha így fogalmazunk, az, aki már elkezdett dolgozni. Előfordulhat, hogy családot alapít, jobban a szociális hálója is ilyen szempontból erősebb. Tehát én azt gondolom, hogy ez is okozza azt, hogy ez a korosztály az, amelyik sokkal határozottabban kötődik már Magyarországhoz. Egyébként, hogyha most ugye itt csak a munkavégzésről beszélünk, de ugye nagyon fontos ebben az esetben az első két kérdésünk is, hogy milyen az ország megítélése, és milyen a jövőrel kapcsolatos megítélése az országnak. És például 2023-ról 26-ra nagyon jelentősen javult az országnak a megítélése, ezt mindenképpen hangsúlyoznám, és ugye ez összefüggésben van azzal, hogy valaki hol akar élni a jövőben. Nagyon jó, vagy inkább jó megítélése egy harmadának volt a megkérdezetteknek 2023-ban, és ez olyan szintre emelkedett, hogy már a fele a fiataloknak nagyon jónak, vagy inkább jónak ítéli a magyar helyzetet. Tehát ebből is következik az, hogy Magyarországon kíván élnie valaki, vagy nem. És akkor itt még
2: hát bocsánat, Ildi, de hát akkor ezek szerint összefüggés van a saját jövőjükről alkotott kép, és az ország megítélése
3: természetesen,
2: között.
3: Természetesen. Természetesen. Tehát ezek így abszolút, ez a három kérdés, ez teljesen együtt mozog, tehát az a kérdés is, hogy Magyarországgal kapcsolatosan milyen várakozásaik vannak, mert ott még jelentősebb volt az elmozdulás. Tehát az ország jelenlegi helyzetének a megítélésénél is már láttuk ezt a jelentős elmozdulást, egyharmad fél, és a jövőbeli megítéléssel kapcsolatosan meg még jelentősebb volt, ugyanis javulást azt 2023-ban csak egyharmada a fiataloknak várt, 2026-ban már kétharmada.
2: Itt, ez óriás. Növekedés egyébként.
3: Ez hatalmas, tehát itt már nem csak
2: arról... Vajon ezt az optimizmust mi táplálja?
3: Hát én azért is mondom, hogy ez, ugye az ember már akkor szeret kommunikálni adatokat, amikor azt mondjuk, hogy hát szignifikáns változás volt. Hát ez nem idézőben csak szignifikáns, ez egy nagyon, nagyon jelentős,
2: hogyne,
3: komoly
2: hogyne.
3: Változás.
2: Egyharmadról,
3: tehát még ezt őszintén szólva mi is csodálkoztunk. Amit itt végül is a fiatalokra még egy pillanatra azért visszatérnek, mert ami nagyon érdekes, ugye beszéltünk erről a munkavégzéssel kapcsolatosan, de amit látni lehet itt, hogy például a Magyarország jelenlegi helyzetét a fiatalok ítéli, az egész fiatalok ítélik meg még mindig a legrosszabbul, a jövőjükre vonatkozóan viszont a várakozásaik sokkal jobbak. ezen most megint el lehet gondolkozni, hogy
2: igen,
3: ez mit jelenthet.
2: Én is láttam ezt az adatot, ugye, hogy 16-18 évesek tényleg a legkevésbé pozitívak az ország jelenlegi helyzetét illetően, és azt láttam én is, hogy 77%-uk 10 év múlva a határozott javulást vár. Azon gondolkodom, hogy az ő apró imádnivaló kis fejükben, én is érintett vagyok családilag egyébként ebben a korosztályban, hogy vajon mit árul el ez, mit árul el a gondolkodásukról?
3: Hát azt árulja el egyrészt, hogy kritikusabbak, mindig kritikusabbak, viszont a jövőre nézve azért egy optimistább célcsoportról van szó, és nagyon fontos velük is foglalkozni, ugye az mégis a jövő generációja, és én azt gondolom, hogy a mindenkori döntéshozóknak azért is érdemes ezeket a számokat vizsgálnia, mert nagyon sok mindent, minden intézkedést lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a fiatal korosztályt megfogjuk és itthon tartsuk.
2: Tudod, mi az érdekes, Ildi, hogy itt volt nagyjából 3-4 válasszal ezelőtt egy érdekes megközelítés, legalábbis nekem megütötte a fülemet, hogy a kutatás szerint területi különbségek is vannak, és kifejezetten kiemelte ezt a közép-magyarországi régiót, hogy itt a fiatalok derülátóbbak, mint mondjuk a nyugati vagy a kelet-magyarországon élők, és itt akkor alapvetően már nem csak gondolkodásról, hanem eltérő lehetőségekről is beszélünk, mert én azt gondoltam volna, hogy mondjuk Győrben, Sopronban, Szombathelyen lehet, hogy derülátóbbak tekintettel, hogy kicsit közelebb vannak a határnak ahhoz a feléhez, ahol talán jobb az élet, mint mondjuk aki Nyíregyházán, vagy nem tudom én, ott úgy nagyon távol, mondjuk Csengerújfaluban lakik.
3: Ugye itt a 16-24 éveseket kérdeztük, ami azt jelenti, hogy már egy részük dolgozik is az idősebb korosztálynak, és attól nem tekinthetünk el, hogy a munkavállalási lehetőségek például milyenek, igen, egy adott ország, egy adott régiónak a fejlettsége milyen, egyéb lehetőségek milyenek, tehát ez nem véletlen, ez a földrajzi megoszlás, ugyanakkor azt hozzáteszem, hogy nem olyan jelentős, mint például ez a korosztályban eltérés, amit említettem a korábbiakban, tehát a fiatalok idősebbek.
2: Nem tudom, hogy a kutatás mennyire ment abba bele, hogy ugye mindig előkerül a fiataloknál a fizetés kérdése, de lehet, hogy meg tudunk vagy tudtál nézni olyan számokat, amelyek azt megmutatják, hogy mi a döntőbb a fiatalok számára, hogy magasabb kereseti lehetőség, a karrier, a lakhatás, közelebb legyen a család, biztonságosabban éljék meg a környezetüket, vagy hogy egyáltalán lássanak maguk előtt egy kiszámítható életpályát.
3: Mi ezeket a részletes kérdéseket 2023-ban tettük fel, mert akkor ez egy nagyobb évű kutatás volt, ahogy említettem. Itt most ezeket a kérdéseket lényegben megismételtük. Abban az időben igen, kimutatható volt ez, amit te is említettél, hogy nagyon fontos, hogy milyen kilátásaik vannak, milyen munkalehetőségeik vannak, ezekhez rendelik a jövőjüket egyértelműen, igen.
2: Van egyébként valami olyan szám, amit kifejezetten ki szeretnél emelni ebből a kutatásból, mert utána én rátérnék a pénzügyi tudatosság kérdésére, ami nektek az egyik profilotok.
3: Hát lényegében amiket ki szerettem volna emelni, azokat ki is emeltem, tehát egyrészt a Magyarország helyzetének megítélése. Egyébként még akkor én mondanék egy számot, mert ugye az, hogy általánosságban milyen a közhangulat, ott abban nagyon sok nagy szerepet játszik az, hogy nagyon rossz közhangulatok, nagyon rossz hangulatok hány százalékban vannak, és a Magyarország jelenlegi megítélése 27%-ról 8%-ra csökkent 2023-26-ra azoknak az aránya, akik nagyon negatívan ítélik meg az ország helyzetét. És azért ez már egy, ugye még 10%-ot sem elérő szám 2026-ban, ez nagyon fontos.
2: No, és akkor nagyjából 2 percünk van, térjünk még rá arra a profilra, amit kifejezetten képviseltek a FAI alapítványnál, ugye a pénzügyi tudatosság meg a jövő tudatosság fejlesztése. Hogyha egy 16-18 évesnek azt mondjuk, hogy gondolj 10 év múlva való önmagadra, ez mit jelent a gyakorlatban? Mit kell ma megtanulnia ahhoz, hogy később tényleg legyen igazi választási lehetősége, hogy milyen irányba akar elindulni?
3: Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon távolra vezető kérdés, ugyan az egész oktatási rendszernek lényegében a célja, missziója, filozófiája az, amit most ezzel pedzegetsz. Az, hogy mit kell tanítani ezeknek a fiataloknak, mi ezzel nagyon sokat foglalkozunk, én egyébként az ELTE-n is oktatok, és el szoktam mondani, hogy nagyon nehezen tudja az oktatási rendszer felkészíteni a fiatalokat a jövőre, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni a jövőben. Ők fogják létrehozni azokat a munkahelyeket, amelyeket nagyrészt ma még nem is ismerünk. Tehát amit mi gondolunk az alapítványnál, az, hogy jellemzően különböző kompetenciákat kell megtanítani ezeknek a fiataloknak, rezilienciát, nagyon-nagyon fontos a tanulásra való képességet, a tanulásra való önmotiválást, tehát az önálló tanulás képességét, és természetesen vannak olyan disziplinák, mint a pénzügyi edukáció, a fenntarthatósággal kapcsolatos tudás, amit mi átadunk, karrierfejlesztés, stb. De nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk ezeknek a soft kompetenciáknak a fejlesztését, annak érdekében, hogy ezek a fiatalok a jövőben, mind a magánéletükben, mind a munkahelyükön sikeresek tudjanak lenni.
2: Hát Ildi, ez nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Csejte Ildikóval, az OTP Fáj Alapítvány vezetőjével beszélgettünk arról, hogy 3 év alatt igencsak látványosan megváltozott a 16 és 24 év közötti magyar fiatalok jövőképe. Még egyszer köszönöm.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Thank you.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban továbbra is lassú a haladása a Budai alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé, illetve a Rákóczi hídon Budára. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Petőfi hídon Pestre, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve tovább a Közraktár utcában. Torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blaha Lujza térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton lehet közlekedni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a kellemes őszi napon, Koppány és Bettina névnapján. Térségünkben igazi indián nyárral indul a reggel, ám a korai órák napsütését később fokozatosan felváltja majd a nyugat felől közeledő hideg front vastag felhőzete. A déli szél már is megélénkül, a nap folyamán 15 és 25 km per óra közötti sebességgel fúj. A korai 11 Celsius fokos minimumok után napközben egészen 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, de a nap második felétől már készülni kell az elszórtan eleredő esőre és záporokra is. A mai napra mindenképpen rétegesen öltözzenek, és senki ne induljon el otthonról esernyő vagy vízálló kabát nélkül. Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek!
4: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: A hírek után újra!

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Október 8-án reggel, 3:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És hát tudják önök is, vannak dalok, amelyek egyszerűen nagyslágerek, és vannak olyan dalok, amelyekhez egy korszak, egy történelmi pillanat, vagy akár egy generáció, egy egész világ emlékei tapadnak. Robi Lakatos január 30-án a Papp László Budapest Sportarénában. Dalok, amelyek megváltoztatták a világot címe. A nagyszabású koncertet, most pedig itt van velünk. Hello Robi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok neked is. Kezdjük a címmel magával, mert hogy szerinted mitől lesz egy dal olyan erős, vagy mitől lehet olyan erős, hogy nem csak sikeres lesz, hanem képes megváltoztatni valamit a világban? Mitől lesz egy dallamból mondjuk úgy, hogy egy korszaknak a hangja?
2: Hát talán a nézet, ugyebár, miről szól ez a dal, ugyebár. Példának mondanám, nem nagyon akarom elmondani igazából a koncert programját.
1: Mert azért már néhány dologba belekérdezek, csak mondom. De majd nem válaszolsz, ha nem akarsz,
2: de azért, persze. De azért dolgozunk rajta, tehát nagyon sokat dolgozunk most ezen a programon, ami felettébb érdekes. A Ládás darab, tehát a vége lesz például a We Are The Words. Hát ez természetesen, ez tényleg megváltoztatott mindent. Ez
1: és tulajdonképpen nem is kell magyarázni, hogy miért változtatott
2: nem is
1: meg
2: kell,
1: mindent,
2: igen,
1: így van.
2: Nem kell magyarázni, de többek között azért hozzáteszem, hogy benne lesz természetesen a Vivaldi-tól a 4 évszak, ami az egyik meghatározó és az egyik legfontosabb darab, ami tényleg egy csodálatos mű, de olyan darab is lesz benne, ami még nem lett bemutatva, ami először lesz bemutatva, egy én darabom, amit én komponáltam, a Carmen Patriare Hungária, az a címe. Ez egy darab, amit egy szimfonikus darab, ebben nem hegedülök különben, hanem dirigálni fogok. Ez egy körülbelül egy 7 perces darab, és azért szeretném előadni ezt a darabot, ez végül is Magyarországra írtam, komponáltam ezt a darabot, és azért szeretnénk bemutatni, hogy lehet, hogy meg fog változtatni valamit ez a darab. Tehát először fog elhangzani január 30-án ez a darab.
1: Hát, hogyha már vagy olyan kedves, hogy csöpögtetsz itt némi információt magából a koncertből, én azért párat a sajtóanyagból kiemelnék, mert hogy az Imagine, a Bella Ciao, az Over the Rainbow, persze, vagy a What a Wonderful World is elhangzik majd. Ugye ezek teljesen különböző zenei világok. Mi volt az az első szempont, amikor kiválasztottad őket? A zenei nagyságuk, vagy az a történet, ami mögöttük van, akár mondjuk ugye a We Are the World mögött is egy elképesztő történet. Hát,
2: igen, a történet nagyon fontos, persze az előadók természetesen, de azért ezt még hozzátenném, hogy vannak itt szignálok is, amik nagyon fontosak, például Happy Birthday. Hát az tényleg egy olyan szám, a Happy Birthday to You, amit mindenki ismer, és hogyha van egy születésnap, akkor a világ minden részén ezt a dalt éneklik, a Happy Birthday. Tehát ez egy felettébb érdekes darab. Ezt is el fogjuk játszani természetesen, méghozzá speciális aranzsmanokkal, tehát ugyebár alá mondhatom azt, hogy az én stílusomban fogunk játszani mindent egy kicsit másképp, mert ugye ez a lényeg az egésznek, hogy mindig másképp szoktam játszani mindent, ugyebár. Úgyhogy lesznek ilyen dalok, és lesznek vendégek is különben ezen a koncerten.
1: Én egyébként le akartam lőni a poént ilyen szempontból, jó, hogy elmondanám, hogy kik lesznek, de nem tudom, elmondhatom-e, de ne menjünk ennyire előre, jó, a vendégekre még visszatérünk, mert hogy azt akartam kérdezni, az jutott eszembe, hogy ugye ez a koncert nem egy egyszerű slágerparádé lesz, hanem itt ilyen archív felvételek, dokumentumfilmek és személyes történetek is kapcsolódnak majd a dalokhoz. Neked miért fontos az, hogy a közönség ne csak hallja, hanem meg is értse a dalok mögötti történetet? Ritkán áll egy előadó ilyen módon hozzá, hogy meg is értse, ne csak hallja pontosabban, hogy az a fajta katarzis érje a nézőt, ami ritkán éri mondjuk egy hatalmas sportarénában.
2: Hát igen, valami más szerettünk volna most ezzel a koncerttel bemutatni, mert általában mindig valami más történik, ugye minden koncerten, és a világ minden részén, ahol vagyok, mindig valami történik, és ugye ez a zene, amit én játszom, az én zeném, mondhatom ezt így, mindig új elementumok vannak, tehát mindig kitalálunk valami új újítást, valami újfajta elementumot, és itt is sok újítás lesz, először is három zenekar lesz a színpadon. Ugye lesz az én zenekarom, ezen kívül lesz egy popzenekar a másik oldalon, és lesz egy szimfonikus zenekar, tehát itt nagyon-nagyon széles körben lehet mindenfajta zenét játszani, és fogunk is játszani természetesen mindenfajta zenét, és ugye ez a zene, ez a fajta zene, amit én játszom, ebben mindig új elementumok jönnek be, mindahogy, tehát az utazás nagyon fontos ebből a szempontból, mert mindig, amikor az ember elutazik valahova, akkor mindig valami új elementum, kulturális elementum jön be a zenébe, hogy ezt mondjam, mint például India, mondjuk az indiai zene körülbelül az 9-10 éve van indiai elementum a mi zenénkben, amióta először jártam Indiában, mert előtte nem játszottam indiai zenét, és felvettem egy lemezt Indiába indiai muzsikusokkal, és azóta benne van a zenénkben az indiai elementum, mindahogy például a tangó, ugye van egy World Tango című lemezem, ami ugyancsak egy hihetetlenül érdekes dolog. Tehát ettől ez a zene, ez mindig változó, és mindig van valami újdonság. És most az újdonság az most ebbe fog megnyilvánulni január 30-án, hogy olyan darabokat vettünk elő, amit mindenki ismer, és mindenki tudja ezeket a darabokat, csak egy kicsit másképp felruházba fogjuk eljátszani.
1: Azon gondolkodom, Robi, miközben mesélsz magáról a koncertről, hogy ugye te már 9 évesen egy cigányzenekar első hegedűseként álltál a színpadon, később pedig ugye klasszikus hegedűsként nagyon sikeres voltál a Konziban, a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban. Mikor érezted azt először, hogy a te utad nem az lesz, hogy választasz mondjuk a klasszikus zene, a jazz, vagy akár most itt behoztad egy picit a poprockot is, bár szerintem az nem volt konkrétan a választási lehetőségek között, de mondjuk a cigányzene ott volt, meg annak a hagyományai. Szóval, hogy nem választasz ezek között, hanem ezeket fogod ötvözni.
2: Abszolút. Mindig is ez történik. Tehát a klasszikus zene, a cigányzen és a jazz, ami nagyon fontos elementum ebben a zenében. Igen, ezeket ötvözzük, de természetesen a rock zene kihagyhatatlan egy ilyen fajta koncertből.
1: Mert nem, ugye... csak úgy értettem, hogy téged nem feltétlenül úgy képzelnélek el, mondjuk fiatal gyerekkorodban, hogy egy basszusgitárral a kezedben állsz és headbangelsz.
2: Szóval hát érted. Igen, és ráadásul a hegedű az nem igazán
1: igazából
2: rockos hangszer. De azért lehet használni természetesen a hegedűt is a rockzenében. Inkább a dob, mert ugye nagyon szerettem dobolni, a dob az már inkább elképzelhető ebben az egész dologban. De hát ugye lesznek olyan darabok is, mint például a Queen együttestől darabok, ugye és nagyon elképesztő, de még megmondom őszintén, a problémánk az az, hogy még nincs teljesen kész a program. Tehát most rakjuk össze, és most csináljuk így az aranzsmanokat.
1: Megnyugtatok, még van 3 hónap, bár nem tudom, hogy művész életében 3 hónap ennyi idő.
2: Hát sok. Természetesen, de hát azért még van időnk. De most rakjuk össze, hát és olyan formában, hogy tényleg nagyon-nagyon szuper legyen.
1: Figyelj csak, te egy végtelenül szerény ember vagy, hagyj emeljek egy picit föl mondjuk a brüsszeli éveid okán, amikor Yehudi Menuhin rendszeresen hallgatta a játékodat, vagy olyan művészekkel dolgoztál együtt, hát nyugodtan mondhatom, mint Grappelli, Stefan Grappelli, vagy Vadim Repin. Az ő általuk adott értékeket, vagy azokat a helyzeteket, amiket tőlük kaptál bármilyen formában, azt mennyire tudod megvalósítani majd itt a Sportaréna színpadán?
2: Hát természetesen nagyon sok.
1: Vagyok mindig veled élnek, most ebben a pillanatban, és tulajdonképpen ott vannak benned.
2: Így van, hát Menuhin erről volt híres, hogy mindig olyasfajta zenét játszott, és mindig olyan emberekkel játszott együtt, hát ugye ez csodálatos ember volt, és én a mai napig benne vagyok a Menuhin Fondációban, és mindezekkel a művészekkel, akik ugyanúgy a Menuhin Fondációban benne vannak, mindig együtt szoktunk játszani. Például így jött létre a mi indiai lemezünk is a Dr. El Subramaniammal, aki ugyancsak a Menuhin Fondációban és Menuhin egyik tanítványa volt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és hát ezek csodálatos emberek voltak tényleg, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ilyen emberekből kiindulni, és hát nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat ebből a szempontból.
1: Említhetek két magyar csodálatos embert, tekintettel arra, hogy azért picit beléd folytottam a szót mondjuk 3-4 perccel ezelőtt, mert akartad mondani, hogy itt lesznek a vendégeid. Igen. Mondhatom?
2: Természetesen.
1: Hogy Bródy János és Falusi Marian is ott lesz igen. veled együtt a színpadon, igen. és azon gondolkodom, hogy ők azért két nagyon különböző karakter. Hogy miért éppen ők kerültek bele ebbe a nagyon érdekes zenei történetbe, ami majd ott a színpadon megjelenik. Mit vársz te majd az ő jelenlétüktől?
2: Hát a Mariannal már sokat dolgoztunk együtt természetesen, hát egy csodálatos énekes, ezt tudjuk. Ő is olyan darabokat fog énekelni, most mondok egy példát, az Óza csodák csodák uh-huh. például. A Bródy Jánossal még nem tudom, hogy mit fogunk előadni, még nem derült ki 100%-osan, de szerintem magyar darab lesz. Valamiféle magyar darab lesz.
1: Hát azért tudjuk Bródyról is, hogy ezért olyan társadalmi és történelmi jelentőségű lett jó néhány dala, ami minden korban megállja a helyét, és minden korban valamilyen formában értelmezhető.
2: Igen, és több mint valószínű, hogy ebből lesz valami fajta dal. Hát amikor elkezdődnek a próbák, végül is akkor szokott mindenki kiderülni. De lesz még egy vendégünk is különben, a lányom, Miri Lakatos, aki ugyancsak fog énekelni, ő szerint még ez sincs 100%-osan eldöntve igazából a darabok, de szerintem ő a Walt Disney medley-t fogja énekelni.
1: Oh, imádni fogja, szerintem azt is a közönség. Figyelj csak, két kérdés így a végére hozzáteszem, hogy már 11 perce beszélgetünk, igen. sőt majdnem 12 perce. Szóval, hogyha január 30-án majd ott állsz az aréna színpadán, és felcsendül az első olyan dal, amelyhez tényleg nagyon erős személyes kötődésed vagy emléked van, de magában mit szeretnél, hogy a közönség hazavigyen ebből az estéből?
2: Hát természetesen nagyon szeretném, hogy jó érezze magát mindenki, mert ugye mindig minden koncerten az a cél, hogy felhőtlenül érezze magát mindenki, és természetesen nagyon gyorsan menjen el az idő, mert ugye ilyen kétórás koncertek után még van, amikor nem engednek el a közönség, az azt jelenti...
1: Azért az büszkeség.
2: Az büszkeség.

0: akkor biztosan fogjuk tudni, hogy ez a mikorunkról szólt.
1: Hát én úgy gondolom, hogy természetesen az hozzá kell tennem a Happy Birthday to You. Az így van.
0: Azt akkor is fogják énekelni. Mi már nem leszünk, de akkor lesznek sokan, akik
1: biztos vagyok
0: igen.
1: Benne. De attól függetlenül ez a Vivaldi 4 évszak is. Aha. Ugyanez a darab lesz szerintem. És hát nagyon reménykedem benne, hogy amit most fogunk bemutatni az első ízben az én darabom.
0: Azt amiről
1: fogják
0: beszéltél.
1: Majd igen. Hallgatni. Igen.
0: Legyen úgy. Hát Robi, nagyon szépen köszönöm. Robi Lakatossal beszélgettünk arról a koncertről, amely január 30-án lesz a Papp László Budapest Sportarénában, és amelynek címe Dalok, amelyek megváltoztatták a világot. Robi, élmény, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Hát sem a Bux Index, sem a Blue Chipek számára nem indult jól, legalábbis ez a csütörtöki reggel. A Bux Index 138.686 ponton van, és 1,8%-os esésben lát.

játszik ebben a pillanatban. A blue chipek közül mindegyik, a Telekom, a MOL, az OTP és a Richter is jelen pillanatban esik. Nézzük, hogy hogyan állnak jelenleg az árfolyamok, azokat keresem, csak közben képzeljék el, hogy eltűnt a gépemről, úgyhogy vélhetően ezt most nem fogom tudni elmondani önöknek. No, se baj, azt viszont el tudom mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és hogy milyen érdekes adás volt ez a mai napon. Minden esetre találkozzunk holnap reggel is 6:30-tól itt a Business Classban, és legyen nagyon szép napjuk. Minden jót!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
1: Felszállási engedély megadva. Irány a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
2: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
8: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Egyre több a medvetámadás Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaonik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Joycey Simpsonnek el, akinek legnagyobb slágere a Coming to My Life című dala eljutott a Billboard R&B listáján az első 10-be. Most pedig jön Vinta, zenéje a 70-es évek szól és jazz-funk világát idézi, modern tiszta produkciós minőségben. Ez a The Game She Played.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a Kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd Budai híd főjének közelében a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házioltár is, amelyet ma a New York-i Metropolitan Múzeumban őriznek.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, Saul Sugars zenél. A párizsi születésű orgonás, zeneszerző, producer, védjegye a vintage Hammond orgona játéka. Zenei világában a 60-as, 70-es évek soul jazzét ötvözi a roots reggae és a dub műfajával. A Sly and the Family Stone klasszikusát dolgozta fel, a Family Affair szól majd. Most pedig Pair of Stellar 2015-ös Demon Diaries lemezéről jön a The Sun, amiben az új-zélandi énekes Graham Candyt halljuk.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Adrian Quesada és Eric Burton alapította a Black Pumas formációt. Stílusuk ötvözi a soul-t, az R&B-t, a funkot és a pszichedelikus rockot, Colors című dalukat játsszuk. 1969-ben Maurice White alapította az Earth, Wind & Fire-t, amelyet saját asztrológiai kártyájának harmadik eleméről nevezett el. A Shining Star című dalukat hoztuk. Most pedig Candy Duffer következik. Idén, 2026 tavaszán egy vadonatúj kislemezzel jelentkezett, amely a Jammin' Tonight címet viseli. A dal megjelenését egy komoly bejelentés is követte. Candy gőzerővel készül a következő nagylemezére, amely a tervek szerint még ősszel megjelenik. Ez a Tommy Gunn.

0: Jazzy Lexikon.
1: Buda városát kisebb-nagyobb megszakításokkal a kezdetek óta lakja zsidó közösség. Az első zsidó negyed a vallási kérdésekben toleráns, IV. Béla király idején települt a budai várba, míg a második a török hódoltság alatt. Ennek a korszaknak a nagy zsinagógája a mai Táncsics Mihály utca egyik házának belső telkén állt, régészeti feltárása tervben van. Vele szemben az utca másik oldalán található a korszak másik, kisebb imaháza, amelyre 1968-ban bukkantak rá egy új építés során. A kis helység sokáig a Budapesti Történeti Múzeum kiállító helyeként működött, majd az egységes magyarországi izraelita hitközség kezdeményezésére felújították, és 2018 őszétől újra betöltheti vallási funkcióját is. Ezzel visszatérhetett a zsidó hitélet a várnegyedbe.
0: Jazzy Lexikon.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Hideg front érkezik esővel, széllel, meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy Szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban. A párizsi ügyészség szerint elegendő garancia van arra, hogy Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Momoko Kikuchi nem csak szólóban tevékenykedik, hanem például a Baby Metal nevű formáció tagja is. 2007-ben mindössze 8 évesen debütált, az Oceanside című dalát hallgatjuk. A holland elektronikus zenei duó és producer páros, a Dam Spindle zenél most, 2013-ban alapították meg saját független kiadójukat, amely a modern, organikus hangzású house zene egyik legfontosabb bástyájává vált. Ez a Not Enough.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Jive Funkadelic zenéje. A zenekar neve három ikonikus zenei világ összeolvadása, a gyors, lendületes jive ritmusok, a feszes funk és a füstös, pszichedelikus funkadelic hatások találkozása, a Move Like You Mean It című dalukat játsszuk. Most pedig Katie Melua dalasz szólt, az énekesnő egyike Nagy-Britannia legnagyobb lemez sikereket elérő előadóinak, több mint 12 millió eladott albummal, 1 millió koncertjeggyel és 32 platina lemezzel. Ez a Moonshine.

0: Jazzy Lexikon.
1: A farkasréti temető fölé a Schwab-hegy egyik 285 méteres magas csúcsa tornyosul. A török kiűzését követően, amikor újra benépesültek a budai hegyek, a német telepesek a szentéletű Márton püspöknek szentelték a kiskápolnát, amit a hegy tetején a 18. században építettek. A kápolna átadta a nevét a hegynek, a hegy pedig a környéknek. Ekkoriban német földművesek elsősorban szőlős gazdák éltek és dolgoztak itt. A neve csupán a híres dűlőkeresztelő idején 1847-ben változott meg. Döbrentei Gábor és barátai a reformkori nemzeti törekvéseknek megfelelően számos korábbi német területnév helyett magyar elnevezéssel lepték meg az ott élőket. Így lett Martinsbergből Mártonhegy. Több ottani utca neve ugyancsak őrzi a Márton előtagot, mint például a Mártonhegyi út, a Mártonvölgyi utca, a Mártonfa utca vagy a Márton lakutca.
0: Jazzy Lexikon.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont, a Die Fuzz zenél. A zenekart Pete Baumgartner vezeti, aki producerként is tevékenykedik, és minden új albumhoz változtat a zenekar tagjain, a Jazz Music szól tőlük. Előttük a Tower of Power alapítója, a trombitás Greg Adams következik, rengeteg nagy sztárral lépett már fel, kezdve a Eurythmics-től Carlos Santanáig, a Cult of the Touch szól majd. Most pedig jön a Tribe Called Quest, szövegeik gyakran társadalmi kérdésekkel és az afroamerikai identitás fontos témáival is foglalkoznak. Ez a Bonita Applebaum, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk DJ Leo Jazzy Mixét, aztán folytatódik a lexikon.

Jazzy Lexikon. A Rózsadomb és a kis Svábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, és így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkerté nyilvánította a helytartó tanács. A kertépítés 1787-ben kezdődött, az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt. Jazzy Lexikon.

0: I like that. See you later, Jim.
1: All right. All right.
2: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
4: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Hideg front érkezik esővel, széllel. Még ebben a hónapban elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban, és Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélsőjobboldalinak tartott embereket súlyos sérüléseket okozva. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 km-es sebességgel. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
2: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: felszállási engedély megadva. Irán, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk. És meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkuvban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 km-es sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a Japán Okinawa és Costa Ricában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A Self Sonic projekt zenél. Nevük arra a belső személyes zenei utazásra utal, amelyet a producerek a stúdióban analóg és digitális eszközökkel kísérletezve járnak be. Learning című dalukat játsszuk. A The Hutchfest Collective nem egy hagyományos fix tagokból álló zenekar, hanem egy művészeti csoportosulás. Egy kerti fesztiválból nőtte ki magát komolyabb zenei projekté. Ez a Place in

Jazzy Lexikon. A vár alagút teteje hosszú időn keresztül kedvelt találka és bulizóhely volt. 20 méter magas párkányán üldögélve lógathatták az adrenalin löketre vágyók a lábukat, ám ezek a kalandok többször rosszul végződtek. A 2000-es években több halálos baleset is történt itt, míg 2013 nyarán végre megtörtént a terület rendezése és biztonságossá alakítása. Az alagút teteje kovácsolt vas, úgynevezett IBL korlátot kapott, ami lehetővé teszi, hogy egész évben biztonságban élvezzük innen a pazar kilátást. Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A német elektronikus duó a Blank & John zenél. 11 albumot és több mint 2 tucat kislemezt adtak már ki. A What You Want To Do For Love szól tőlük. A New Orleans-i hasonlás énekes trombitás Trombon Shorty a 4. albumával jelentkezett 2017-ben. Ez a Back A Town.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a kameruni származású Hollandiában élő énekes dalszerző Enjam Rosie dalasszól. Saját kiadóját irányítva független művészként alkot, ami teljes művészi szabadságot biztosít számára. Better című dalát játsszuk. Előtte Barry White énekel, nem volt tanult zenész, nem tudott kottát olvasni és zenét írni. Ennek ellenére több mint 100 millió lemezt adott el, 2000-ben két Grammy-díjjal ismerték el tehetségét, a legjobb férfi és legjobb tradicionális R&B előadó művész kategóriában. Itt a Lexikonban 1977-es dalát játsszuk. Most pedig egy 1978-as Bob Marley dalfeldolgozása szól a Trippie Novától.

Jazzy Lexikon. A Garai tér Budapest egyik jellegzetes tere a 7. kerületben, a Keleti pályaudvar és a Városliget közelében. A piacot 1931-ben nyitották meg, épületét Szabó Jenő építész tervei alapján emelték. Az 1970-es évek elején némileg korszerűsítették, a Garai utca felüli oldalon a kor szokásaihoz képest nagy, ABC jellegű üzletet alakítottak ki. Az épület az évek során eléggé rossz állapotba került, ezért a kerület képviselőtestülete 2003. december 31-ével bezáratta, majd le is bontották. Az új piac tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy a korábbi funkcióját megtartva, de ugyanakkor a 21. század követelményeinek is megfeleljen az épület. Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ

0: legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást business classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékes tető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkuvban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 km-es sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a Japán Okinawa és Costa Ricában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Roberta Gentile egy olasz énekesnő, aki a neo-soul, R&B, funk és kortás jazz műfajokban alkott 2021-es Bring It On című debütáló albumáról jön a Play Me. Most pedig az olasz Luca Debonair zenél, szinte futószalagon gyártja a slágereket, nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. 2011-ben jelent meg a Krakensmack Electric Hustle című lemeze, a holland énekesnőt Janne Schrat halljuk a Never Too Late című dalban. Előtte egy legendás dal szól egy legendás előadótól, Paul Anka írta egy francia dal dallamára, a My Way szövegét, amit aztán Frank Sinatra tett népszerűvé 1969-ben.

0: Jazzy Lexikon.
1: Bár a szőkejelzőt manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk, a Duna szőkeségét már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vatai Ferenc. A 18-19. Századi költészetben még kizárólag a szőkejelzővel találkozhatunk, ha a Dunáról esik szó. Miután Johann Strauss Beck Károly verséből kölcsönzi a Walzer címéül az Ander schönen blauen Donau, azaz a szép kék Dunánál megnevezést, fokozatosan a kék Duna összetétel is elterjed Magyarországon. Idővel azonban közhelyessé, szinte gicsessé vált. Így aztán a 20. század irodalmában, bármilyen meglepő, egyetlen híres költőnk sem írta le a kék Duna szó összetételt. Kosztolányi Barna, József Attila, zavaros, bölcs, nagy, Adi nagy, komoly vényjelzőkkel illette, de megjelennek a fekete, szürke, sápat jelzők is, legnagyobb folyónk leírásaiban, szakítva a 19. századi idillikus, tündérmesébe illő megjelenítésekkel.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A The Discover egy független elektronikus, zenei és new disco produceri projekt, amely a 80-as évek szintetizátor popjának és a modern letisztult house ritmusoknak a keverékére építi hangzását. A Boatless Night című dalukat játsszuk. Előtte egy jazz klasszikus, Jimmy Smith 1965-ös dalát játsszuk, most pedig jön a Stereo Venus. Szofisztikált popnak is nevezik a kritikusok zenéjüket. Hogy ez tényleg így van-e, azt a jazzy hallgatói is eldönthetik. Ez a Blossom's Dream. You

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1885-ben épült és a II. Világháború során megsérült budai lövőház épületében 1951-től a korábbi társasági funkciók megszűntek, bár a ház ekkor is a sportlövészek edzését szolgálta. A szocializmus éveiben a létesítmény a Magyar Honvédelmi Szövetség hatáskörébe került, így a lőteret sorkatonák, valamint egyetemisták használták gyakorlatozásra. A hajdani bálterem oldalhajóit kisebb helységekre szabdalták, és azokban lőszerraktárakat, irodákat alakítottak ki. 1990-ben a Budapesti Polgári Lövész Egyesület visszakapta ingatlanát, a megnyírbált állami támogatás azonban a működésképtelenség szélére sodorta a társaságot, amely több 10 milliós adósságot is felhalmozott. Az épület évekig üresen állt, 2006-ban pedig a 2. kerületi önkormányzat a lőtér eladása mellett döntött. Az épület jelenlegi tulajdonosa a Haris család, akik a 2016 és 2018 között tartó renoválási és épületfelújítási munkálatok mellett az üzemeltetésért is felelnek.
0: Jazzy Lexikon.

0: két család találkozása gyorsan felborítja az idilli terveket. A valódi bonyodalmat a két anya összecsapása okozza, akik mellett lassan már az is kérdésessé válik, sikerül-e egyáltalán megtartani az esküvőt. A Pányik Tamás rendezte komédiában a két anyát, Szulák Andrea és Szendi Szilvi, a házasodni készülő fiatalokat pedig Kocsis Dénes és Kartfi Ajsa alakítja. Szombaton nagyszabású születésnapi koncerttel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Blue Spot a Muzikumban. A zenekar 2006-ban blues rock klasszikusok feldolgozásával indult, később azonban már a saját szerzemények kerültek előtérbe, amelyekben a blues és a rock mellett jazz, folk és funky hatások is megjelentek. Történetük fontos része a Művészetek Völgye is, ahol saját színpadot vezettek, az ottani közös zenélésekből pedig később a Völgy Impro sorozata is kinőtt. Az elmúlt két évtizedben számos ismert előadóval muzsikáltak együtt, a jubileumi estén pedig korábbi zenekari tagok és vendégművészek is csatlakoznak a jelenlegi felálláshoz. Vasárnap ismét a magyar zene különböző korszakai találkoznak a Concerto Budapest magyar kincsek ünnepén a Zeneakadémia nagytermében. Az idei egésznapos fesztivál a 100 éve született Kró György zenetörténész emléke és a 100. születésnapját ünneplő Kurták György életműve előtt is tisztelek. A három koncert Bartóktól, Liszttől és Dohnányitól egészen a kortárs magyar zenéig vezet, olyan előadókkal, mint Perényi Miklós, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Keller András, Illényi Katica és Magyar Valentin. Az esti program középpontjába Kurtág rendkívül személyes zenei világa kerül, és megszólal a György Kró in Memoriam is, amely közvetlenül összekapcsolja a nap két központi alakját. A magyar kincsek ünnepei nem csak a magyar zenetörténet nagyműveit idézi fel, hanem azt is megmutatja, hogyan élhet tovább és születhet újjá ez az örökség a mai előadók és zeneszerzők munkájában. Árendás József 80. születésnapja alkalmából Plakátok és rajzok címmel nyílt nagyszabású kiállítás a Műcsarnokban, amely csaknem 6 évtized alkotói pályájából válogat. A tárlat három nagy korszakot mutat be, a 70-es évek filmplakátjait, a 80-as évektől meghatározó színházi munkákat, valamint az utóbbi évtizedek megrendeléstől független autonóm plakátjait. Árendás alkotásainak jellegzetessége, hogy egy film színdarab vagy gondolat lényegét gyakran egyetlen erős képi ötletbe sűríti, miközben munkáiban az irónia, a groteszk és az intellektuális humor is fontos szerepet kap. A Plakátok és rajzok november végéig látható a Műcsarnokban, és egy jelentős életmű mellett magának a magyar plakátművészetnek a változásairól is mesél. Ma kora este nyílik meg az Ensemble Pop-up kiállítása, amelyen 16 művész munkáival találkozhat a budapesti közönség. A festmények, szobrok, fotográfiák és kollázsok az együttélés különböző formáit vizsgálják. A 95-ben alapított párizsi művészközösség életében fontos szerepet töltenek be az európai művészeti csereprogramok, alkotóik azonban most először mutatkoznak be Budapesten. Erről Kovács Krisztina művészettörténész, az Apollo Gallery művészeti igazgatója beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
1: Ugye azért is Ensemble a kiállításnak a címe, mert hogy ki akartuk valahogy fejezni, hogy mennyire fantasztikus az, hogy egy 1995 óta működő művészeti egyesület él, aktív, jelen van nemzetközi szinten, és számos teljesen különböző alkotót vegyít magába. Tehát itt a kiállításon is egy annyira gazdag anyagot fognak látni a látogatók, festészet, grafika, kollázs, installáció, szobor, non-figuratív művek, vannak egészen szürreális alkotások, de egészen absztraktok is, ahol például Benedikt Zserinnek a művészetét egy-egy meghúzott gesztus és annak a téralkotása az, ami meghatározza. Izgalmas az, hogy ugye egy francia társaságról beszélünk, több művésznél érzékelhető a valamilyen módon a francia művészeti tradíciónak a továbbvitele, itt gondolok például a pointillizmusra, vagy ugye a nagyon erőteljesen jelenlévő szürrealizmus hatásaira, vagy lecsapódásaira, de valóban nagyon, nagyon izgalmas és sokszínű az anyag, és ez, hogy ensemble, tehát ez az együttlét, közösségben levés, ez az, ami, és ennek az öröme az, ami végül is az egész kiállítást áthatja.
0: A Kovács Krisztinával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
2: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class.

0: a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Konzultáció lesz az oktatási rendszer megújításáról. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkábaállási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Országos konzultációs sorozatot indít az oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szükségük a következő generációknak. A tárcavezető szerint a cél egy gyermekközpontú, modern oktatási rendszer kialakítása helyi igények figyelembevételével. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok, csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A világhírű brit jazzzenekar az Incognito zenél. 1979-es alakulása óta ad teltházas koncerteket egyedi és különleges hangzásvilágban megszólaló igazi örömzenéjével. A For the Love of You című dalukat hoztuk. Előttük a szaudi zenész Hayai következik, nem csak énekel, hanem maga írja és gyakran maga is hangszereli dalait. Zenére nagy hatással volt Stevie Wonder és Marvin Gaye. Ez a Maybe It's You.

0: Jazzy Lexikon.
1: A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől, Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a bécsi Waldeck, partnere Patricia Ferrer énekesnő, aki nemrég Böröcz Tamás dobossal is készített egy közös dalt, a You Drive Me Crazy Soul Night. Az amerikai Gerald Albright zenéjében gyakran ötvözi a jazz hagyományokat a modern elemekkel, Dougie Fresh legendás amerikai rapper, akit a hip-hop egyik úttörőjének is tartanak. Kettejük együttműködéséből született meg a G&Dougie.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Zaz 2014-es Paris című albuma az énekesnő pályafutásának egyik legambiciózusabb és legikonikusabb vállalkozása, amely egy teljes zenei szerelmes levél és főhajtás a francia főváros előtt. Az a dal következik, amit 1952-ben írtak, és többek között Edith Piaf tette népszerűvé. Előtte Sylvester Johnson következik, dalait olyan előadók vették elő, mint a Wu-Tang Clan, Jay-Z és Kid Rock. Nagy inspiráció volt a mai zenészeknek, a Sexy Way című dalát játsszuk. Most pedig az olasz-amerikai zongorista, zeneszerző, producer Paolo Rusticelli következik. Zenéje választékos, de általában a smooth jazz, a jazz rock és a progresszív rock műfajokba tartozik. Ez a Playa Blanca, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton, a mai Románia területén született Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki. A csapat 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián. Rómában bronz, Tokióban aranyérmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mai kőbányát negyedik Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagból készült többek között az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek: Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül, egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok háromnegyede. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csaknem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó napot kívánok! Nem is esik még az eső, de már most több baleset nehezíti a közlekedést. A második kerületben a Bimbó úton a Füge utca közelében, a 12. kerületben a Kis János Altábor nagy utcában a Böszörményi útnál, a Sportkórháznál a Karolina úton a Bresek mindkét irányban torlódást okoz, és több szereplős baleset miatt hosszan áll a kocsisor a Dózsa-György úton, a sérült járművek a Bokcsarnok előtt vesztegelnek. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánunk!
2: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, mely csütörtök délutánt nem meglepő módon követ majd a csütörtök este. Nálunk este 7-től Jazzy Life, hiszen a jazz élőben az igazi, előtte azonban jön a három boldog óra. Miféle tartalmakkal készülünk mára? Hát először is mindjárt jön egy legendás születésnapos, két dal múlva. Aztán felhívjuk Sárosi Bogátát, aki a Goethe Intézet kulturális referense, vele a Szemrevaló Filmfesztiválról beszélgetünk. A második órában van egy születésnap és egy állandó vendégünk, hiszen dr. Bánhidi Brigitta executive coach érkezik, és vele együtt a Lifehack rovat. A harmadik órában Mesélő Budapest, és még születésnapok és egy csomó minden más, nem beszélve a jazzy zenékről, amelyekről mindig elmondom, legyen szó külföldiről vagy magyarról, mindegyik világszínvonalú, nálunk csak a minőség számít. Még nem sokkal azelőtt, hogy augusztusban szabadságra mentem volna, talán emlékeznek rá, de ha nem, majd mindjárt felfrissítem az emlékezetüket. Volt egy dalpremierünk Glac Gáborral, aki Glac Plac néven egy új formációt indított, és az első dalba, ebbe a formációba mindig vendégeket hív, vendégművészeket, az első dalba Éliás Gyulát hívta el, egy szerelmi csalódás ihlette a Túlélem majd valahogy című dalt, amelyet most meghallgatunk, utána pedig jön a Pete Project-től a Pink Spirit, és nem a Pink Project-től a Pete Spirit.

volt a Pete Project és a Pink Spirit című daluk. Vigyázni kell az embernek, mit mondna, hogy felcserélje a szavakat. Nem is tettem. Előtte egyébként a Glacplac és a Túlélem majd valahogy című dal hangzott el. Glac Gábor zenekara és a meghívott vendégművész Éliás Gyula előadásában. Most jöjjön mai első születésnaposunk, aki 1950. október 8-án született, és úgy hívják őt, hogy Robert Cool Bell. Ő bizony a Cool and the Gang névadó basszistája. Amúgy a Bece nevének, tehát a Coolnak a magyarázata már-már majdnem banális, egyszerűen azért aggatták rá ideje korán, mert alapvetően nyugodt természetű. Az öccsével, Ronald Bell-lel kezdtek el jazzt játszani, és 64-ben meg is alapították a JazzX nevű zenekarukat, ezzel New Yorkban játszottak, majd 68-ban lett a nevük az, amit már mi is megismertünk. Tehát 58 éve létezik a Cool and the Gang. 73-ban jött az első nagy siker, a Jungle Boogie, ám ez még nem volt első, mert csak a negyedik helyig jutottak vele. Az első number one, a két évvel későbbi Spirit of the Boogie lett, mindjárt meg is hallgatjuk. Robert Cool Bell magánéletéről egyébként azt lehet tudni, hogy öccsével együtt 72-ben áttértek az iszlám hitre, ezért olvasható oly kora lemezborítókon az a név, hogy Muhammad Bayan. Az valójában Robert Bell-t takarja. Cool bácsi egyébként 71-ben, még az áttérése előtt nősült meg, született két fia, közülük az egyik még játszott is apu zenekarában. Robert Cool Bell szerencsére ma is jól van, megérdemelten tölti napjait, feleségével tehetséget támogató szervezetet hoztak létre, és mivel mindig a Pezsgő nagy barátja volt, hát lett neki saját Pezsgő márkája is. Az asszonnyal vettek 16 hektár szőlőt Franciaországban, de egy olyan gazdától, akinek felmenői 1884 óta készítettek Pezsgőt, így aztán ma már megvásárolható a Le Cool névre hallgató nedű. Megnéztem, a két darabos Le Cool Champagne Cuvée Grand Cru 2016-os, tehát ami 10 évvel ezelőtti, az most potom 36 ezer forintért rendelhető a webshopjukból. De Robert Cool kapcsán nem a webshop, ami az eszünkbe jut, hanem a Cool and the Gang, és rengeteg nagy slágerüket játsszuk a Get Funky Partyban, nem is hoztam ide egyet sem azokból, amiket alapnak vélünk, tehát Get Down On It Ladies Night Celebration, hanem az említett első number one-t, az 1975-ös Spirit of the Boogie-t játsszuk, tehát Robert Cool Bell születésnapja alkalmából.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
2: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap. A hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok, vigyázzanak magukra!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 12. kerületében, a Kis János Altábor nagy utcában baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a Böszörményi út után. Ezért a 105-ös autóbusz változatlanul terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, nem érinti az Apor-Vilmos tér és a Királyhágó utca közötti megállóit. Balesetnél helyszínelnek a második kerületben a Bimbó úton, a Füge utca közelében is baleset miatt szintén csak egy sáv járható, a Karolina úton, a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt. Ez torlódást okoz. Szintén lassú a haladás a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál a vasúti híd felújítása miatt csak egy-egy sávban tudnak mindkét irányban kikanyarodni. Sötétek a jelzőlámpák a Hősök terénél. A közelben nem árt a fokozott óvatosság. Akadozó az előrejutás a Károly körúton és a Múzeum körúton is az Asztóriához közeledve, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér környékén mindkét irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Margit körúton is mindkét irányban, az Alkotás utcában, a Krisztina körút előtt, a Pesti alsórakparton, a Lánchíd közelében mindkét irányban, illetve a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Október 15-e és 25-e között rendezik meg a 15. Szemrevaló Filmfesztivált a Művész moziban, ahol 10 friss alkotás érkezik a német nyelvterületről. Az eseményről Sárosi Bogátát faggatom, aki a Goethe Intézet kulturális referense, és biztos, hogy mindannyiunknál többet tud a filmfesztiválról. Kezit csókolom.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: 10 filmet hoznak, de azt olvastam a sajtó közleményükben, hogy jócskán vannak átfedések például szereplőt illetően, tehát lesz olyan szereplő, akit több filmben is lehet látni. Őróla mit kell tudnunk? Számoljunk azzal, hogy a hallgatóink legnagyobb része talán olyan nagyon nincs tisztában német filmművészettel, mint önök. Szóval egy keresett színészről van szó, aki több filmben is játszik?
1: Igen, talán akik nem a kifejezetten a német filmek, vagy a német nyelvterületű filmeknek a rajongói, ők is ismerhetik a nevét. Sandra Hüller színésznőről van szó, aki ugye már idén amerikai alkotásban is feltűnt, Ryan Gosling mellett játszott, illetve francia és másik amerikai filmben is az elmúlt években játszott. Tehát egy nagyon ismert színésznőről van szó. És vicces módon úgy alakult, hogy most a fesztivál válogatásban 3 olyan film is szerepel, amelyeknek ő a főszereplője.
0: Érdekes. Gondolom olyanok lesznek a vetítések, hogy nem lesz átfedés, tehát ha valaki a művésznőt mind a 3 filmben szeretné megnézni, akkor ezt ki tudja majd logisztikázni, ugye?
1: Pontosan, igen, meg lehet ott nézni mind a 3 filmben. Az első film, amit ajánlanék Sandra Hüllerrel, az Apaföld című film. Ez Cannes-ban a zsűri nagydíját nyerte el idén, és később majd a mozikban is látható lesz, de most exkluzívan csak a fesztiválon. Ez 1949-ben játszódik Németországban, és Thomas Mannról és a lányáról Erika Mannról szól, és Erika Mann-t alakítja Sandra Hüller színésznő. Aztán említeném az osztrák filmet, amelynek Rose a címe, itt is a címszerepet játsza Sandra Hüller. Ezt a filmet jelölte Ausztria az Oscarra idén, és ebben a filmben az alakításáért már a Berlinálén az ezüst medvét elnyerte a színésznő.
0: Ez önmagában sem hangzik rosszul. Ha eddig nem ismerték volna a kedves hallgatók Sandra Hüller nevét, akkor majd most biztos ismerni fogják. Ugye egy hölgyel beszélgetek önnel, és említettünk egy másik hölgyet, de valahogy amire felfűzték az egész filmfesztivált, az is valahogy a hölgyek körül mozog, vagy hölgyek a főszereplői, jól sejtem én ezt?
1: Nagyon sok filmben olyan női főszereplők viszik el a történetet, akik vagy egy nehéz helyzettel szembesülnek, és kénytelenek újra konstruálni az egész életüket, vagy új hazát kell keresniük maguknak, és erről a nullpontról állnak fel újra. Tehát a legtöbb filmnek erős nők állnak a középpontjában az idei válogatásban. Úgy is lehet csoportosítani esetleg a filmeket, ha azt mondjuk, hogy a különleges foglalkozások mentén, mert például az egyik legizgalmasabb svájci film, az Esti Műszak című film, amelynek a főszereplője egy ápolónő egy kórházban. Ezt a főszereplő színésznőt is esetleg ismerhetik már a magyar nézők, Leonie Benes, és korábban a Tanári Szoba című filmben szerepelt már, akkor egy tanárnőt alakított, most pedig egy ápolónőt, akinek az esti műszakját követhetjük végig, szinte minthogyha élő adásban néznénk végig ezt az esti műszakot, egy az egyben átéljük vele ezt az időt. És megtapasztalhatjuk, hogy nem csak Magyarországon vagy Európa keleti felében nehéz az egészségügyben dolgozni, hanem bizony a gazdag Svájcban, Zürichben is sok nehézséggel szembesülnek az ápolónők. Túlterheltek, nagyon nehéz a munkájuk. Éppen ezért erről a témáról szerettünk volna egy kicsit bővebben is beszélgetni a nézőkkel, és a film október 20-ai vetítése után egy beszélgetést terveztünk, amelyen részt vesz dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is majd, illetve többen ápolók, ápolási igazgatók, több szakmai résztvevője is lesz a beszélgetésnek.
0: Majdnem előtt az egyik kérdésemet, általában, nem mindig, de általában előfordul az, hogy egy filmfesztiválra alkotót is hívnak. Itt erről én most nem olvastam, viszont ha vendég van, az nagyon jó. Illetve a másik kérdés, ami talán még fontosabb, hogy csak játékfilmeket lehet nézni önöknél, vagy dokumentum, animáció, van-e más is?
1: A legtöbb film idén játékfilm, egy dokumentumfilm van, és akkor az szintén visszakapcsolódik Sandra Hüllerhez. Egy dokumentumfilm, ami a híres osztrák írónőről, Ingeborg Bachmannról szól, és őt is Sandra Hüller alakítja, egy olyan izgalmas hibrid film, amely részben játékfilmes elemeket, részben dokumentumfilmes elemeket tartalmaz.
0: Talán három legyet tudtak volna egy csapásra ütni, ha valahogy sikerül Sandra Hüllert is leszervezni, de ettől még 10 film lesz a 15. Szemre való filmfesztiválon október 15-e és 25-e között, gondolom a szokásoknak megfelelően eredeti nyelven felirattal.
1: Eredeti nyelven felirattal, és annyit tennék még hozzá, hogy a nyitófilm idén a Toldi moziban lesz, aztán az összes többi napon a rendes műsorrendi vetítések pedig a Művész moziban Budapesten. Majd október 15 és 25 közötti budapesti időszak után a vidéki mozikban is Pécsett, Debrecenben és Szegeden.
0: Igen, ezt is nagyon jó, hogy elmondta, nagyon köszönjük, és bár egy német domain van megadva, goethe.de, de érdekes módon elhoz minket ennek a filmfesztiválnak a honlapjára, sőt, még ki is lehet választani a goethe.de honlapon a magyar nyelvet, ha valaki csak érdeklődik a német iránt, de nem beszéli, szóval további részleteket ott találnak meg a kedves hallgatók. A legfontosabb információk október 15-e és 25-e között lesz a 15. Szemre való filmfesztivál. Nagyon szépen köszönöm Sárosi Bogátának, a Goethe Intézet kulturális referensének, hogy mindezt elmondta. Kezit csókolom.
1: Viszontlátásra!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának vége. Hamarosan visszatérünk a másodikkal, készültem természetesen arra is, tanár úr kérem, méghozzá egy jeles muzsikus születésnapjával, akiről igazából azt kell mondanom a másik jeles muzsikus, hiszen ebben az órában Robert Cool Belt ünnepeltük, és a jeles születésnapos után várom ide a stúdióba jeles szakértőnket, dr. Bánhidi Brigitta Executive Coachot, akivel a Lifehack rovatunkra kerítünk sort. A Golden Grooves Cosmic Crunch című dalával térünk vissza a hírek és információk után.
1: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást business classon, a karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár

0: 20%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok 3/4-e. Felhős idő várható elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem 3/4-e, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
3: Jó napot kívánok! Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt a terelésben lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, ahogy az M3-as autópálya kivezető szakaszán is, de lépésben haladnak az autók a Hungária körúton végig a Váci út újpesti szakaszán, itt a Fóti és Árpád út között, a Duna másik oldalán a Bécsi és a Szentendrei úton, valamint a Budaörsi úton is. Ma reggel zárták le az egyik sávot a 22. kerületben a Balatoni úton a Háros utcai körforgalomtól a Tanító utcáig, a Szondi utcában egy sávot a Terész körút és az Ötvös utca között, valamint a félútpályát Kispesten a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál. Jó utat, további szép napot kívánunk!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet a Golden Grooves Cosmic Crunch című dalával kezdtünk, és amelyet Danny Lozito barátunkkal folytatunk tovább, már sok dalt küldött nekünk, egyik jobb, mint a másik, az Önök dolga eldönteni, hogy melyik tetszik jobban. Most például a Finally csendül fel, ami nem a Sissy Peniston féle Finally átdolgozása, hanem a művész úr saját szerzeménye. Akár csak az utána következő, amelyet a zseniális Takács Nikolasz ad elő Go On címmel. Aztán pedig jön a mai második születésnapos, később pedig innen a stúdióból dr. Bánhidi Brigitta executive coach-sal a Lifehack.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amiben jöjjön mai második születésnaposunk. Aki lemaradt az előző óráról, annak csak annyit tudok mondani, hogy 1950. október 8-án született Robert Cool Bell, a Cool & the Gang névadó basszistája, de most Edward Theodore Riley-ról, vagyis Teddy Riley-ról lesz szó, aki 1967. október 8-án született. Kis zenei zseni volt, ugyanis már 5 évesen hangszereken játszott, talán nem meglepő módon, a harlemi templomban. A nagybátyja tulajdonában volt a Rooftop nevű klub, ahol egy stúdió is működött, így aztán Teddy idejének legnagyobb részét ott a stúdióban töltötte. 18 éves korában lett a rap legenda Cool Mo Dee, Go See the Doctor című dalának a producere. 18 évesen tehát már producer volt, amúgy foglalkozott még hip-hoppal, de 87-ben már saját zenekart is alapított. Aztán, amikor a második saját lemezét adta ki, Quincy Jones javaslatára lett Michael Jackson Dangerous című lemezének a producere, hiszen addigra már komoly reputációra tett szert, ez pedig még komolyabbá tette szakmai elismertségét. 91-ben jött második zenekara a Black Street, igen, bizony, Teddy Riley áll a klasszikus No Digity mögött is. Minden szuperul ment a művész úr életében, míg 2008-ban teljesen csődbe ment, egy befektetési csalás áldozatává vált, ráadásul még tűz is kiütött a stúdiójában, így szinte mindene odaveszett. Persze, dolgozott tovább, többek között Robin Thicke és Snoop Dogg albumokhoz adta a nevét és a tehetségét, de írt Lady Gagának is, szóval azért annyira nem kell félteni, sikerült neki az újrakezdés. És a magánéletében sem tétlen, 9 gyermeke született eddig. Van egy érdekes dal a második Black Street albumon, amelyiken a No Digity is szerepel, amelyben a zenekar tagjai rádiós interjút adnak, hallgatói kérdésekre válaszolnak, közben pedig a saját aláfestő zenéjük megy. A hallgatók nem csak a zenekar dolgai felül érdeklődnek, az egyik hölgy még azt is megkérdezi, hogy a srácok szinglik-e, mert jóképű srácokról volt szó. Meghallgatjuk most ezt a Black Street on the Radio-t, és utána ugyanarról az albumról az I Can Get You című dalt, amelyet tehát most nem ok nélkül játszunk, hanem Edward Theodore Riley születésnapja alkalmából.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban változatlanul egy balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a Dózsa-György úton a Kerepesi út előtt. Szintén baleset miatt csak a belső sáv járható továbbra is a Karolina úton, a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt. Ugyancsak balesetnél helyszínelnek a második kerületben a Bimbó úton a Füge utca közelében. Baleset miatt nem járható Török Bálinton a Kazinczy Ferenc utca a temető köznél, és tart a műszaki mentés Budaörsön is a Templom téri körforgalomnál. Az érintett BKK járatok mindkét helyszínen módosított útvonalon közlekednek, több megálló is kimarad. Csak arra szólni tudnak a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál továbbra is csak egy-egy sávban tudnak mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Egyébként a Rákóczi hídon Buda felé szintén csak lépésben lehet előre jutni. Ma 20 órától holnap hajnali 5 óráig ismét lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál a vasúti híd átépítése miatt. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
3: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap. A hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!
2: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A stúdióban megérkezett állandó lifehack szakértőnk, dr. Bánidi Brigitta Executive Coach. Kíváncsi vagyok, mit hackkelünk ma, mert most nem mondtál semmit előre, ezért aztán én is kíváncsian várom, hogy mi a felvezetés. Szia!
1: Szia! Hát így belefutottunk az októberbe, és úgy kulminálódnak az évvégi fejlesztési feladatok, úgyhogy azért gondoltam, hogy szedjünk össze egy listát arról, hogy 2026 vége felé mit várnánk egy vezetőtől? Mi az, amit másképp kéne csinálni, mint ami...
0: Már mi majd jövőre?
1: Hát már akár most is csinálhatnám, de hát, hogy hogyan alakult át úgy a világunk, hogy a vezetői skilleket egy kicsit újra gondolnánk.
0: Na, ez jó téma.
1: Jó téma, tetszik. Uh-huh. Ugye nem kell sorolnom, hogy mennyi minden változott. Talán azzal kezdjünk, hogy vegyünk egy vezetőt, akinek vannak berögződései, vannak hiedelmeknek hívjuk inkább, hogy hogyan működik a világ, vagy ő hogyan vezet, vagy neki milyen a cége. És ez lenne az első lépés, hogy ezt vizsgálja felül. Írjon mondjuk le egy pár, nem tudom, 5 dolgot írjon le, hogy szerinte nálunk, egy klasszikus mondok, akkor van munkavégzés, ha itt vannak a kollégák. De ez mostanában egy népszerű mondat mostanában. Vagy azt mondja, hogy szerinte nálunk a középvezetők fogják össze az operatív munkát, de stratégiai gondolkodásuk nincsen. Mondjuk ez is. Tehát, hogy írjon föl mondjuk 5 ilyen dolgot, és utána ezeket kérdőjelezze meg. Ami nagyon nehéz egyébként, tehát hogyha az a hiedelmet, hogy csak az dolgozik, aki itt van, akkor nagyon nehéz elhinni azt, hogy úgy is dolgozik, hogy nincs itt, de mégis most ez a gyakorlat, amit szeretnék itt mondani, hogy keressen mondjuk rá példákat. Mondjuk egy felsővezetőnek általában vannak más felsővezető barátai, kérdezze meg tőlük egy sörözésen, hogy nálatok ez hogy van. És akkor legalább az egyik el fogja mondani, hogy hát nálunk tök jól működik a 3 home office, nem is esett vissza a teljesítmény, fluktuáció sincs, nem tudom micsoda. De így menjen végig szépen ezeken a hiedelmein, gyűjtsön hozzájuk példákat máshonnan, vagy kérdezze meg barátját valamelyik AI-t, hogy az mondjon rá példákat. Tehát, hogy egy picit amiről már beszéltünk szeptemberben is, talán többször is, hogy a fejlődési képesség, hogy kérdőjelezze meg saját magát. Hát, ha meglepődik, hogy valamelyik prekoncepciója már nem valid.
0: Ez nehéz téma az emberi pszichológiából kiindulva, de feltételezzük, hogy abból lesz vezető, és nem főnök, hanem vezető, aki azért ilyen ugrásokra, vagy ilyen más megközelítésre egyáltalán képes. No, folytatás.
1: Jó, a másik, amire gondoltam, az az, hogy azért most már elég nehéz azt nem észrevenni, hogy ez a vezető beosztott, vagy a főnök beosztott kapcsolata, ahogy régen mondtuk, ez most már inkább ilyen leader-follower szóval, tehát vezető-követő lehetne leírni. Tehát, hogy azért önmagában már az, hogy a hierarchiában egyel följebb vagyok, az egyre kevésbé jelenti azt, hogy nem fognak nekem ellent mondani, hogy elfogadják feltétel nélkül, amit mondok, hogy megcsinálják úgy, ahogy én elképzeltem, hogy nem fog elmenni mondjuk délután, akkor, hogyha én azt mondom, hogy ne menjen el, de neki egyébként állatorvoshoz van időpontja a kutyájával. Szóval, hogy egy kicsit újra kell szerintem értékelni azt, hogy hogyan viszonyulunk a kollégákhoz, és ezt most hallok egy pár vezetőt, aki azt mondja, hogy na de hát az a dolguk, hogy csinálják, akkor mit udvarolgassak nekik. Lehet, hogy nem udvarolgatni kell, de hogyha nem vesszük észre azt, hogy megváltozott az átlag munkavállaló munkához való hozzáállása, akkor én szerintem szervezeti hatékonyságot vesztünk el.
0: Mert hát, tolni... pénzt is ennek következtében, igen, és mindent. Engedd meg, hogy ide szúrjam, igen, a legújabb mániámat, Steigerwald Krisztiánt, aki pontosan erről beszélt, mikor az E-generációt egy videójában, egyébként egy ilyen vállalati fórumon mondta el, hogy miért úgy gondolkodik egy Z-generációs, és hogyha nincs kedve dolgozni, meg nem érzi úgy, hogy ő ott jó, akkor még kilépni se jön be, mert azt gondolja, hogyha neked fontos, hogy kilépjek, akkor kiléptet. Vagyis, aki vezető, az például ezt sem hagyhatja figyelmen kívül, és ez is állandóan a vizsgálódásának a tárgyát kell, hogy képezze, hogy hanyadán állok én még, mint X-es, ugye most még az van, hogy nagyon sok X-es, igen, még nem menj nyugdíjba, ezekkel a fiatalokkal, akik nem rossz indulatúak, egyszerűen annyira mások, annyira másba születtek, igen, bele, hogyha ezt nem látja egy vezető, akkor ott igen, gond van, és tényleg veszít vele, nem?
1: Hát konfliktus van belőle sok, konfliktus. Én azt látom, igen, meg ilyen értetlenség, igen, hogy tehát, hogy a Ugye ez azért elég nehéz egyébként így, amikor nem ebbe szocializálódtál, akkor elég nehéz azt elfogadni, hogy a francba engedi meg magának, hogy még van, aki egy SMS-t ír, és akkor annak örülsz, hogy legalább SMS-t ír, de hogy ez hogy képzeld, hogy azért érthető ez az oldal is, hogy én itt gürizek, nem tudom, 20-30 éve, ő meg annyira nem veszi a fáradtságot, hogy egy SMS-t ír, szóval, hogy ezt nehéz feldolgozni.
0: Ez kétségtelen. De ettől ebbe az irányba megyünk.
1: Így, és ezért hozom most itt ebbe a listába ezt bele, hogy kérdőjelezzük meg a korábbi elemeket. És egy másik ilyen, amit meg kell kérdőjeleznünk, az az, hogy azért korábban úgy jóval több vezetői szint volt. Először az agilis transformáció volt az, ami kiiktatott egy középvezetői réteget, aztán most azt látjuk, hogy az AI meg kiszed egy olyan juniorabb, vagy egy csoportvezetői nyomja, szintet. Tehát hogy nyomja, igen, szinteket szednek ki a technológiai változások, és nyomja lejjebb, vagy így préseli össze a szervezetet, de azért még egy bizonyos méret fölött azért van egy középvezetői réteg. És az, amit én látok így ügyfeleken keresztül, hogy ez a középvezetői réteg egy ilyen lengés csillapítónak van használva. Tehát fölülről is nyomják, arulról is nyomják, ő mindent tudjon, ő mindent kezeljen, a munkavállalói elégedettségért felel, a tervszámok teljesítéséért felel, sorolhatnánk egy csomó mindent, értse a stratégiát, de azért ne akarjon túlzottan beleszólni, de hajtassa végre a kollégákkal, és ez, tehát hogy akiket odaraktunk középvezetőnek, azok egy picit képesebbek a munkavégzésre, mint a kollégák, akiket vezetnek, tehát nem véletlen választottuk ki őket, de ez a fajta hamburgerben a kinyomott részek, ez tönkreteszi őket. És elveszítem az elkötelezettségét, meg a munkabírását annak a rétegnek, akire egyébként a cég operatív működését építeni akartam.
0: Oké.
1: Tehát ez a lengés csillag, ezt vizsgáljuk fölül, hogy mi mindent várok a középvezetőimtől, és ha nem is egy vezetői réteget rakok be, de hogyan osztom szét, akkor mondjuk, nem tudom, ha HR feladatokat akarok bízni, akkor azt bízzam az egyik középvezetőre. Ha a marketing feladatot, akkor azt bízzam, tehát ne legyen mindenkinek mindenféle feladata, hanem akkor azokat egy kicsit terítsem jobban, de ne akarjak mindent egy embertől várni.
0: Hát ha valaki vezetői tapasztalat nélkül csak így ilyen filmszerűen képzeli el a vállalat vezetést, akkor rá kell döbbennie egy a Lifehack rovatot hallgatva, hogy aki fent ül abban a bizonyos szép kilátással rendelkező, gyönyörű üvegpalotás irodában szuperíróasztallal meg süppedős padlószőnyege, annak elviekben, hogyha betartja, amit a coach mond, annak nagyon sok dolga van, és nincs ideje keresztelésünk fejteni, meg nem tud szobagolfot játszani, mint valamelyik filmben láttam. Van még valami, amit még a sorban...
1: Még egy valami, tehát már erről is beszéltünk így a múlt hónapban, de nem tudom kihagyni, hogy az, ahogy az AI betört a hétköznapokba, és a munkavállalók hétköznapjába is, és ugye te mondtad a múltkor, hogy munka kolléga jobban használja, mint a vezető, az egyszerűen megváltoztatja a vezetői feladatkört. Sokkal egyszerűbb döntéselőkészítő anyagot csinálni, elemzést csinálni, nem tudom, piacot felmérni, szélszanyagot összere, mindent sokkal könnyebb, de hogy aztán ténylegesen kihozza meg a döntést, és kiviseli ezért a döntésért a felelősséget, azt még mindig egy ember viszi majd el a hátán. Ugye most pont volt erről, valahol megbíztak egy AI-t egy részleg vezetésével, tehát ő kapta meg a menedzseri feladatokat, és megvoltak a saját mérőszám, ő alakította ki a folyamatait is, és végül azt javasolta, hogy rúgjanak ki egy ember, de amikor ugye a konkrét döntést, meg a kirúgás közlését azt egy humán vezető tette meg, amikor végignézték így az AI tevékenységét, akkor azt látták, hogy egyébként ember már rég eltávolította volna azt a kollégát, nem tudom, 23 műszakból 17-szer késett, szóval, hogy már nonsense volt, meg a csapat morált is rombolta, és az AI egyébként elrontotta a saját, tehát azért esett ebbe a hibába, mert nem követte jól a saját maga által korábban lefektetett folyamatot. Tehát mire mondom ezt példának, hogy nem tudjuk kivenni a vezetésből, a döntés meg a felelősségvállalás részéből az embert, de a többiből meg vissza kéne lépnie. Tehát átrendeződik az a skillset, ami egy felső vezetőnek vagy egy döntéshozó vezetőnek szükséges lesz, és az ítélőképesség meg a felelősségvállalás sorolódik előre, ami azt jelenti, hogy a többiből meg vissza kell vennie.
0: Az AI lassan olyan lesz, mint az alkohol, hogy kell tudni a határát. Tehát tud használni.
1: Ez jó,
0: ugye mondják, a egy pohár vörösbor jót tesz, stb., de hogyha egyszer akarod meginni a fél évi adagodat, az nem egészen jó. Ugye van az a példa az AI-ra, én is kipróbáltam, megkérdeztem tőle én is, hogyha 150 méterre lakom az autómosótól, akkor hogyan spórol többet, ha gyalog megyek, vagy ebbe a hibába beleesett, tehát használjuk. Én az AI-t segédeszköznek használom, és ahogy ő is írja az apró betűben, hogy tévedhet, mindig oda van írva, hogy tévedhet. Ellenőrizni kell, de ezek szerint úgy nézem, és a generációkban csak annyira térek ki, hogy ugye most már a generációk a technikai fejlődési lépésekhez kötik, nem pedig életkorhoz meg évtizedhez, hogy nagyon hamar a béta generáció is jön, aki már az AI-ba született bele, és ott aztán elszabadul a Skynet életre kell, meg majd ezt egyszer megbeszéljük, de a lényeg, hogy az AI-t ne vegye félváról a vezető csak azért, mert már 30 éve egy cégnél van, mert nagyon fel van okosítva már a rendszer. Még akkor is, ha kell kezelni némi távolságtartással. Köszönöm szépen, a bent ragadó kérdéseket a kedves hallgatók feltehetik szakértőnknek a weblapján, bánhidibrigitta.com. Én majd egy hét múlva kérdezek, a régi beszélgetések is fönn vannak honlapon, Spotify-on. Köszönöm, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órája, amelynek a végére értünk. Szó volt ebben az órában Teddy Riley születésnapjáról, és lifehackkeltünk nem is olyan régen Dr. Bánhidi Brigittával. A következő órában is jönnek hölgyek, szám szerint ketten, Titel Kinga és Szerémi Nóra, akik a Mesélő Budapest rovatban ezúttal a MÜPA történetét veszik górcső alá, amelyről azt gondolnánk, hogy nem lehet neki túl sok, hiszen nem is olyan régi. Aztán majd, ha meghallgatják, rájönnek, hogy már sok-sok éve, sőt évtizede járunk a MÜPA-ba, és élvezzük a koncerteket. Szóval az is lesz a harmadik órában, meg programajánló, meg van még néhány születésnaposunk is. Mindy Aber és a Smile lesz a harmadik óra indító zenéje a hírek és információk után.
1: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán.
2: Ez a Green Class.
1: Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
3: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényel és mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
5: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi

0: rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban, a Rákóczi hídon mindkét irányban csak araszolva tudnak haladni. Pest felé azért, mert a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávból lehet mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Úgyszintén mindkét irányban lassú az átjutás az Erzsébet hídon. Torlódás alakult ki a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál most is a villamos megállóban áll meg. Akadozik a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, illetve a Margit hídtól déli irányban, a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé, valamint a Hegyalja úton a Döbrentei tér előtt, az Alkotás utcában pedig a Krisztina körút előtt szintén torlódást tapasztalhatnak. Zsúfolt a Margit körút mindkét irányban, és csak nehezen járható a Széll Kálmán tér környéke út szintén. Telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Fiumei út az Orci tér felé, az Üllői út mindkét irányban, a Nagy körút előtt, a Múzeum körút és a Károly körút az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakpart is mindkét irányban a Lánchíd közelében. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, elkezdődött a Happy Hours harmadik órája. Az imént hallott Mindy Aber dallal az volt a Smile. Most Louis Baker következik és a Keep On című dal, utána pedig kis hazánkból egy nagyon kellemes melódia Gero és Fortebe a közös muzsikája a Neon Flamingo. Aztán ajánlok Önöknek programokat, ezt mindig megtesszük a harmadik órában, és ez most sem lesz másként. Van még néhány születésnaposunk, egy-két esemény, ezekről is említést teszünk, utána pedig, ahogy az előző óra végén mondtam, jön a Mesélő Budapest, Titel Kinga és Szerémi Nóra ma a Műpa épületéről, a művészetek palotájáról beszélget majd. De most zene, jöjjön a Keep On!

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Vasárnap Vajda Katalin Láncreakció című drámáját nézhetik meg a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Az előadás az atombomba megszületésének körülményeit vizsgálja, középpontjában Szilárd Leóval, aki sokat tett a bomba létrejöttéért, később azonban következetesen küzdött annak bevetése ellen. A Rátóti Zoltán rendezte darab egy különleges tárgyalás keretében idézi meg többek között Albert Einsteint és Werner Heisenberget is, miközben azt kérdezi, meddig terjed a tudós felelőssége saját felfedezéseinek következményeiért. A komoly történelmi és erkölcsi kérdéseket az alkotók könnyedebb, szórakoztató színházi formában viszik színre, többek között Görög László, Horváth Lajos Ottó, Hirtling István, Snell Ádám, Kálid Artúr és Szacsvai László közreműködésével. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára készült Láncreakció tehát nem mond ítéletet Szilárd Leó felett, hanem a nézőre bízza, hogyan gondolkodik a tudomány, hatalom és emberi felelősség kapcsolatáról. Tehát vasárnap Láncreakció dráma a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Jövő csütörtökön kezdődik a 15. szemrevaló filmfesztivál a Művész moziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok, 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéseig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz, többek között Thomas Mann lányaként, Erika Mannként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a Művész moziban jövő csütörtöktől. Jövő hétvégén a D50 Hotel és Rendezvény Központban rendezik meg a Budapest Audio Expo-t, ahol a high-end hifi és az audiofil zenehallgatás világába lehet közelebbről is belehallgatni. A hazai gyártók és forgalmazók exkluzív, esetenként ritkaságszámba menő készülékeket és komplett rendszereket is bemutatnak, a fejhallgatóktól a prémium házi moziig. A látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan szól ugyanaz a zene különböző forrásokról, például streamingről, vinilről vagy akár analóg szalagról. A legmodernebb digitális technika mellett ugyanis az audiofil világban a nosztalgia is erősen jelen van, miközben egy igazán jó rendszeren a zene részletei, dinamikája és térbelisége egészen más élményt kínálhat. A Budapest Audio Expo azoknak is érdekes program lehet, akik még csak kíváncsiak arra, hogy vajon miért vonzódnak egyre többen a high-end megoldásokhoz, és mitől válhat maga a zenehallgatás önálló programmá. Jövő hétvégén tehát Budapest Audio Expo a D50 Hotel és Rendezvényközpontban.

0: felszállási engedély megadva. Ián, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban, a Rákóczi hídon mindkét irányban csak araszolva tudnak haladni. Pest felé azért, mert a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávból lehet mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Úgy szintén mindkét irányban lassú az átjutás az Erzsébet hídon. Torlódás alakult ki a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál most is a villamos megállóban áll meg. Akadozik a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, illetve a Margit hídtól déli irányban, a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé, valamint a Hegyalja úton a Döbrentei tér előtt, az Alkotás utcában pedig a Krisztina körút előtt szintén torlódást tapasztalhatnak, zsúfolt a Margit körút mindkét irányban, és csak nehezen járható a Széll Kálmán tér környéke úgy szintén. Telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Fiumei út az Orci tér felé, az Üllői út mindkét irányban, a Nagy körút előtt, a Múzeum körút és a Károly körút az Asztória felé, valamint a Pesti alsó rakpart is mindkét irányban a Lánchíd közelében. Varga Etele, BKK Info.
3: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap. A hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok, vigyázzanak magukra!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. október 8-án, ami több művész születésnapja is. Például 1949-ben született Hamish Stewart, a Scott Average White Band basszistája. Ne felejtsük el a nevét. 1985-ben született az a Bruno Mars, akinek tegnap volt évfordulója a 24K Magic kapcsán, említettem nagyjából egy nappal ezelőtt. 1954-ben született a diszkó énekesnő Taka Boom, aki egyébként Chaka Khan hugicája, és még két évforduló, 2019. október 8-án a rapper énekes Pitbull levédette jellegzetes rikoltását. Valószínűleg ő lett az első énekes, aki ilyen lépésre szánta el magát, pedig Prince-nek is volt egy nagyon sajátos sikoltása. És ha már Prince szóba került, hozzá is kapcsolódik egy évforduló, ugyanis 1980. október 8-án jelent meg a herceg harmadik albuma, a Dirty Mind, amelyről most a legnagyobb sikert, az Uptown című dalt hallgatjuk meg, utána pedig következik az Average White Band, akik említettem skótok, de ahhoz képest olyan szólmuzsikát ritjentettek össze Shine címmel, hogy mind a 20 ujjunkat megnyolhatjuk utána, de szerintem most elég, ha csak kicsit felhangosítják a készüléket. Tehát először Prince, és utána Average White Band itt a Jazzin.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatában hova fogunk ellátogatni, ami a zenéhez kapcsolódik?
2: Hát egy olyan épületet találtam, amiről ha hiszed, hanem eddig még nem beszéltünk.
1: Pedig rengeteget tudunk róla, szerintem.
2: Igen, úgyhogy a Művészetek Palotáját hoztam.
1: Képzeld el, hogy most voltam az Operában egy sétán, ahol Zoboki Gábor tartott egy sétát, és ugye ő mesélt arról, hogy bizony, hát az, hogy a műpának ilyen a hangzása, és hogy így néz ki a műpa, hát az neki köszönhető. Na, hát ez akkor nézzük, hogy mi minden történt itt, míg elkészült a műpa.
2: Zoboki Gábor neve megkerülhetetlen, valóban az ő tervei dicséri a Művészetek Palotája, amely Budapest és Magyarország egyik vezető kulturális intézménye. Elmondhatjuk, hogy hazánk elmúlt 100 éves kultúrtörténetének az egyik legkiemelkedőbb eseménye volt ennek a megnyitása 2005-ben, ugyanis ilyen összetett kulturális rendeltetésű épületegyüttes nem nagyon volt még korábban a 20. században, tehát tényleg egy igazi kincs született a Művészetek Palotájával.
1: A Duna partján, és ezt biztosan tudja mindenki, hogy ugye a Nemzeti Színházzal szemben mellett van.
2: Az UNESCO világörökség listáján is szereplő Duna part részeként megszülető milleniumi városközpontról van szó, tehát ez a déli részére esik a fővárosnak. Ez a 2000-es évek után kezdett el kialakulni ez a városrész, ugye új lakóépületekkel, irodaépületekkel, és valóban a Nemzeti Színházzal, illetve a Művészetek Palotája, talán ez a két legjellegzetesebb épülete a milleniumi városközpontnak. Elmondhatjuk, hogy ezzel tényleg egy új kulturális központ jött létre a fővárosban és Európában. Egy olyan létesítmény, a műpa, amelynek a megjelenése, a funkciói, a kivitelezés kiváló minősége és a 21. századi technikai háttér lehetővé teszi bármilyen magas minőségű és nagyméretű produkció befogadását, és képes arra, hogy a legkülönfélebb művészeti ágakat együtt egy helyen vonultassa fel.
1: Mennyi idő alatt készült el, illetve kiknek köszönhetjük ezt?
2: 28 hónap alatt épült fel ez a komplexum, és 3 főegysége van a Duna felüli oldalon. Ugye önálló intézményként működik a Ludwig Múzeum, középen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, valamint a keleti szárnyban a Fesztivál Színház, de ebben az épületben találjuk a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is, tehát egy nagyon összetett épületről van szó. Az ingatlan fejlesztője a Trigranit ZRT, a generál kivitelező az Arkadom építőipari ZRT, és a tervező Zoboki, Demeter és társaik építész iroda volt, tehát neki köszönhetjük ezt a csodás épületet.
1: Az épületet mi határozza meg?
2: A műpa egész struktúráját és külső megjelenését a belső tartalom határozza meg. A jelentőségét mindenképpen a hiánypótló szerepe adja, hiszen a technikai színvonala a hazai és a nemzetközi építészetben is egyaránt kiemelkedő alkotássá avatja. Ez meg is történt, hiszen megnyitása után egy évvel már elnyerte az építészeti, illetve ingatlanfejlesztési Oscar-díjként számon tartott Fiapchi Prix d'Excellence 2006-os kitüntetést az úgynevezett speciális kategóriában. Ebbe a kategóriába a nagy közönségnek termékeket és szolgáltatásokat kínáló épületeket, tehát az oktatási, közművelődési intézményeket, könyvtárakat, reptereket díjazzák, és ebben nyerte meg ezt a díjat a MIPA épülete.
1: A MIPA-nak a terei szerintem fantasztikusak. Egyébként a Bartók Béla hangversenyteremben ott az orgona, az, hogy felül hogy vannak ott a panelek, hogy egyébként miért így van kialakítva, és hogy az oldalsó panelek is mire szolgálnak, de még akár a széksorok, vagy hogy vannak ott felépítve az oldalsó pályok, mindennek szerepe van és funkciója.
2: És ez mind-mind az akusztikát segíti elő, hiszen a világ egyik legjobb akusztikájával rendelkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, és ha már az orgonát említetted, akkor a nézőtérre szemben található úgynevezett orgonák orgonájának is nevezett hangszerkomplexum. Ennek az orgonának 6804 sípja van, 92 regisztere és 5 manuálja, tehát ez így együtt méretében és technikai lehetőségeiben is tényleg páratlan.
1: A színházterem.
2: Ugye a műpa keleti harmadában helyezkedik el, nagyon korszerű technikával, egy akusztikus előadóteremről van szó, 443 férőhelyes, és Fesztivál Színháznak a színpada pedig 750 négyzetméteres.
1: És amit még sokat szoktak emlegetni a műpával kapcsolatosan, az az üvegterem.
2: Bizony, az a nagyon különleges, különleges kilátás biztosító üvegterem, amely 130 fő befogadására képes, illetve kisebb rendezvényeket szoktak vinni a kék terembe, és hát ahogy mondtuk már korábban is, a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is itt találjuk. Tehát több kis és nagy rendezvény, zenei és más típusú rendezvények befogadására is alkalmas, a MIPA egy igazi sokoldalú, fantasztikus 21. századi épület jött létre.
1: És ott van ugye a Ludwig Múzeum is, középen egyébként ugye van egy könyvesbolt is, ahol a te könyveidet is megtaláljuk?
2: Igen, szoktam látni, és mindig nagyon örülök, hogy ott szoktak lenni az én könyveim is. A Ludwig Múzeum kiállítását pedig az aznapi MIPA-ba szóló jeggyel ingyenesen látogathatjuk, és ne felejtsük el, amit én nagyon szeretek a MIPA-nak, a díszkivilágítása.
1: Igen, igen.
2: Tehát este az, hogy változtatható a színe, hogy néha ilyen átmenetek vannak egyikből a másikba, illetve azok a kis fénykukacok, ugye ezek a fénycsíkok, amelyek az épületen vannak, egy annyira messziről is tényleg jellegzetes, felismerhető, szerethető épület, hogy tényleg kívülbelül egy csoda a MIPA. A homlokzati díszkivilágítását 2013-14 környékén építették újjá, és itt a tervező Zoboki Gábor régi álmát sikerült valóra váltani azzal, hogy az egész épület élénk, mély, változtatható színű díszkivilágítást kapott, és hát így vált a pesti látkép egyik meghatározó épületévé.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a csütörtöki Happy Hours vége. Nem árulok zsákba macskát, nagyon jó koncertet fogunk hallgatni, hiszen csütörtök lévén a Jazzy Live indul mindjárt. Péter Monika kolléganőm elárulja önöknek, hogy kinek milyen koncertjét hallgatjuk majd remélem közösen, én hazafelé az autóban, és szerintem önök közül többen is. A lényeg, hogy együtt maradjunk itt a Jazzy mellett, amelynek Business Class stábja holnap reggel várja önöket, én pedig délután. Mindenkinek kíván kellemes estét a továbbiakra, Jazz Kovács László, viszont hallásra!
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián.

0: Szia! Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: Jó estét kívánok! A fővárosban továbbra sem járható a Kőbányai út, baleset miatt a Horog utcánál a forgalmat mindkét irányban elterelik, így módosított útvonalon közlekedik a 9-es és a 217E autóbusz is, nem érintve a Kőbánya alsó vasútállomás Mázsatér megállót. A 28A villamos igénybevételét ajánljuk. Változatlanul szintén terelve közlekedik a 105-ös és a 210-es autóbusz egy szabálytalanul várakozó gépjármű miatt, előbbi a Márvány utca, utóbbi a Királyhágó utca megállót hagyja ki. Ma 20 órától, holnap hajnali 5 óráig ismét lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál a vasúti híd átépítése miatt. Ma éjféltől hajnali fél ötig a budavári alagutat szintén lezárják karbantartás miatt, ezért a 16-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Krisztina tér és a Clark Ádám tér megállót a Deák Ferenc tér felé, míg a 910-es éjszakai járattal ugyancsak módosított útvonalon utazhatnak, a járat a Clark Ádám tér megállót hagyja ki. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Live! Különleges koncertek minden csütörtökön este 7 órától. Itt a Jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
3: Szép estét kívánok! A mai alkalommal Mario Biondi 2007-ben rögzített koncertjének első felét hallgatjuk itt a Jazzy Live-ban, jövő héten pedig ennek a folytatását. Szép estét kívánok! A mikrofonnál Péter Mónika. Mario Biondi eredeti nevén Mario Ranno, egy olasz énekes dalszerző, zeneszerző, aki jellegzetes, mély bariton hangjáról ismert, amelyet gyakran az olasz Barry White-ként emlegetnek. Szicíliában született egy művész családban, édesapja a slágerszerző volt, nagymamája énekesnőként, dédapja pedig festőművészként alkotott. Ez a sokszínű családi háttér nagyban befolyásolt a zenei érdeklődését és nyitottságát a különböző műfajok iránt. Zenei karrierje már fiatalon elkezdődött. 17 évesen lehetősége nyílt Ray Charles-szal színpadra lépni, ami meghatározó élmény volt számára. Pályája elején olasz énekesekkel is gyakran dolgozott együtt lemezfelvételeken és koncerteken. Saját stílusának kialakításában olyan nagy hatású művészek inspirálták, mint Isaac Hayes, Luther Vandross és Donny Hathaway. Az áttörést számára a This Is What You Are című dal hozta meg 2004-ben, ami a Handful of Soul című 2006-ban megjelent albumán szerepelt. Ez a dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, számos lágerlistát meghódított, és remixek sorra született belőle. A Handful of Soul albuma a Scammer Records gondozásában jelent meg, és a modern soul és jazz stílus jegyeit ötvözte. nem elégedett meg a kezdeti sikerrel, kísérletező kedvű művész maradt, aki a jazz, a funk, a pop és a brazil zene irányzataiban is alkot. Angol nyelvű előadásmódja és bársonyos hangja egyedi és azonnal felismerhető stílus teremtett. A 2010-es években is töretlen maradt a népszerűsége. A Sun című 2013-as albumán olyan nemzetközi sztárok működtek közre, mint Leon Ware, Chaka Khan, Al Jarreau és James Taylor. Ez az album is nagy sikert aratott, tovább erősítve nemzetközi elismertségét. Ezt követően karácsonyi albummal is jelentkezett Mario Christmas címmel, ami szintén a figyelem középpontjában maradt. Karrierje során számos stúdióalbumot adott ki, melyek mindegyike a soul, jazz és R&B különböző árnyalatait mutat. Be. Koncertje is rendkívül népszerűek, energikus előadásmódját és a zenészeivel való összhangját a közönség és a kritikusok egyaránt elismerik. Számos alkalommal lépett fel nemzetközi jazzfesztiválokon és neves koncerthelyszíneken. Magyarországon is többször koncertezett. Érdekesség, hogy művész nevét édesapja Stefano Biondi iránti tiszteletből vette fel, aki szintén zenész volt. A Biondi eredetileg a család normandiai származására utaló becenév volt, ami a családtagok szőke hajára vonatkozott. Az évek során számos neves művésszel dolgozott együtt, és kísérletező szelleminek köszönhetően zenei palettája folyamatosan bővül, hangjának egyedisége és zenei sokoldalúsága biztosítja számára a helyet a kortárs szól és jazz zene kiemelkedő alakjai között. A mai alkalommal a 2007-es koncertjének első felét hallgatjuk, a koncerten Mario Biondi mellett a Duke Orchestra játszott, amely egy nagy zenekari felállású formáció, továbbá a High Five Quintet is részt vett a produkcióban, ők Biondi állandó kísérő zenekara. Az albumon megtalálható dalok Biondi korábbi albumáról, néhány új dal, valamint feldolgozások is, például Billy Joel szerzeményei. Kezdődjék a koncert, amihez jó szórakozást kívánok. Tudják, a jazz élőben az igazi.
4: Mario Biondi, live in the theater, Millennium Jazz!

Jazzy Live. A jazz élőben az igazi.

0: Mario Biondi 2007-es koncertjének első felét hallgattuk az elmúlt 60 percben, jövő héten a másodikkal folytatjuk. Remélem, akkor is velünk tartanak. Most maradjanak, mert azonnal kezdődik a Márka Monitor. Köszönöm a figyelmüket, szép estét! A mikrofonnál Péter Mónikát hallották.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
4: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Igazságosabbak lesznek az új adótörvények a kormány szerint. Még ebben a hónapban elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőben életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli.

0: nem pedig a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. Hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Károly Zsuzsa, az E.ON márka és marketing igazgatója. Szervus Zsuzsa, nagyon örülök, hogy eljöttél.
2: Szeretettel üdvözöllek téged is, meg a hallgatókat is, mindig öröm.
1: Hasonlóképpen szerintem is mindig öröm, olyan jókat szoktál mondani. Egy izgalmas, nagyon izgalmas szakmában dolgozol. Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt udvariasan azt mondtam, hogy izgalmas szakmában dolgozol, te meg udvariasan bólogat, hogy hú, nagyon izgalmas, de most már tényleg az. Az energiaszektornál izgalmasabbat, hát mostanában nehéz elképzelni. Lehet, hogy én, mint egyszerű kétkezi adófizető állampolgár azt mondom, hogy te Zsuzsa, én úgy örülnék, ha te szakmád teljesen érdektelen lenne.
2: Különben lehet, hogy van ebben valami, mert kevesebb krízis lenne akkor, meg kevesebb kihívás, de jelen pillanatban toplistás.
1: Igen, egy kicsit sűrűbb ott az élet, mint mondjuk a cipő felső rész készítő szakmában, amiben biztos szintén van izgalom, csak én nem értesültem
2: róla. Elem azt mondta nemrégiben azt, hogy az energetika és az elektromosság az a new currency, vagyis olyan, mintha egy pénznemed lenne.
1: Bizony. Na hát erről fogunk még beszélgetni a mai műsorban hosszasan. Kicsit azért a te pályádra is tekintsünk vissza. Sok felé megfordultál, nagyon sok érdekes, izgalmas dolgot csináltál, hát ugye mi nagyjából többé-kevésbé egy generáció vagyunk, tehát mind a ketten könnyes szemmel emlékszünk vissza, hogy a 90 körüli, 90-et követő évekre, amikor óriási dolgok történtek a marketing és kommunikációs szakmákban. Hát akkor nagyon pezsgett az élet, és nem csak az energetikában, egy gyakorlatilag az egész ország egy merő
2: lelkesedés volt,
1: és lendület volt.
2: Így van.
1: Te hogyan és hol kezdted a pályádat?
2: Hát én, miután akkor voltak a nagy szakmai alaplerakások, nagyon sok zöldmezős ügynökség alapításnál voltam ott.
1: Jóformán nem is volt más egyébként.
2: Tehát
1: nem sokkal korábban a cipőt a cipőboltból reklámszakmai nyomvonalai.
2: Meg a propaganda, meg kiállítás szervezés volt, és utána jöttek a szakmák, PR szakma, reklámszakma, marketing szakma, stratégiai tanácsadás, egy csomó minden, és fejvadászat, ez aminek azt hitt, hogy valami skalpvadászszerű dolog, de aztán kiderült, hogy ez nem az. És szerintem nagyon-nagyon élveztük, mert tele voltunk reményekkel, tele voltunk álmokkal, és erre megkaptuk azokat az erőforrásokat és lehetőségeket, képzéseket, ami ezt mind lehetővé is tette.
1: Meg az egy optimista ország volt. Tisztán emlékszem a napra, amikor az utolsó orosz katona átsétált egy hídon vissza a saját szakmába, és akkor integettünk utánuk, meg szólt a rádióval a bye-bye Szása. Hát ők elmentek, mi itt maradtunk, és azt gondoltuk, hogy tényleg egy nagyon sokkal jobb országot építünk. Én egyébként most is azt gondolom, hogy azért annál jobb országot építettünk, és hogy mérleget kellene készíteni az elmúlt 35-36 évről, azért nálam a pozitív oldalon sokkal több lenne, még akkor is, ha mostanában sokan szeretnek panaszkodni.
2: Mi tavaly csináltunk egy ilyen tabula rázát, mert azt mondtuk, hogy 2025 van, 25 éves volt a cég, ahol dolgozom, és azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy 2000 és 2025 között mi történt, mert hogy ez végülis elfelezi az évszázad felét, ugye, és rengeteg jó dolog is történt, és ugye most pedig én annak nagyon örültem, nemrégében olvastam a hírt, hogy Magyarország a világ legszomorúbb országai sorából felkerült az optimista országok közé, és ez azt jelenti, hogy mi egyszerűen egy túlélő típus vagyunk, mindig meg tudunk újulni. Ez egy nagyon jó hír.
1: Igen, tehát ez is az érem két oldala, tehát mikor a mohácsi vész után nehéz volt dalolva szántani a földeket, meg innen, de valahogy túlélte az ország, meg a tatárjárást, meg a nem tudom mennyi mindent.
2: Hát figyelj, de a magyarok szokták azt mondani, hogy bemennek a forgóajtón, és ők jönnek ki utolsóként, és ők jönnek ki első, szóval vannak nekünk remek jó adottságaink.
1: Igen, azért van minek örülni. Tehát
2: van
1: nem tudom,
2: minek
1: lehet,
2: örülni,
1: hogy az, hogy optimista vagyok, hogy fajta jelleg így születtem, és ezt soha senki nem tudta megváltoztatni, de igenis van minek örülni bőségesen. No de visszatérve a karrieredhez, még van egy kis időnk, hány szakmában, hányféle helyen fordultál meg?
2: Hát szerintem az egy nagyon nagy előnyöm, hogy nagyon sok mindent csináltam, és nagyon sok fajta iparágban is voltam, és akkor ez ugye egy diverzitást ad neked, egy sokkal komplexebb látásképet arról, hogy mit kéne csinálni, és hogyan. Voltam PR szakmában, voltam reklám szakmában, voltam marketingben, voltam stratégiai tanácsadója az Európai Uniónak, voltam külföldön, zöldmezőben, nagy multiban, ami már régóta sikeres volt, láttam szinte mindenféle modellt, és ez szerintem gyakorlatilag, mint az autóvezetésben, hogyha tudod, hogy hol van az út bal oldala, és hol van az út jobb oldala, akkor tudsz középen maradni.
1: Legalábbis igyekszik. Az aztán néha, néha nem sikerül. És akkor csak, hogy mondjak valami poénosat, hogy és akkor aztán egy ilyen hosszú eredményes, változatos pályafutás következő szakasza az lett, hogy elhelyezkedtél az energetikai szektorban, hogy végre valami csöndes, nyugodt helyen legyél, ahol nincs állandó stressz, meg hajtás, meg nem tudom, hogy mennyivel boldogabb és kiegyensúlyozottabb lesz az életed. Hát lehet, hogy boldogabb lett egyébként, talán annyira nyugodt mégsem, mert hogy az E.ON-nál meg az energetikában igen érdekes dolgok történnek a néhány év óta. Biztos érdekes volt előtte is, csak nem volt olyan látványos, most már látványos is, de hogy mi minden történik, hát szerintem ezt hamarosan megbeszéljük részleteiben.
2: Jó, rendben.
1: Nem most, rögtön most megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk.
2: Jazzy.

0: Mai vendégem Károly Zsuzsa, az E.ON márka és marketing igazgatója. Na hát, itt vagyunk a stúdióban kora ősszel, egyébként még remek az idő, meg jól szórakozunk mindenfelé. Még frissek a nyári élményeink. Hát mit jelent a nyár kedves hallgatóinknak, hallgatóink többségének, nekünk magunk, és hát a nyár az a szabadság, a pihenés, a kikapcsolódás, a móka és a kacagás, ugye kivéve a marketing és kommunikációs populációnak, mert hogy egész nyáron menni kell rendezvényről rendezvényre, ahol sok ember van egy kupacban, és a sok embert el lehet érni mindenféle igen hasznos üzenetekkel. Igen. Hány felé jártál, jártatok ezen a nyáron?
1: A nyár ugye egy újabb szakaszába ért a klímaváltozás miatt.
0: Igen, és jelképes 38 fok, ami egy kicsit
1: más volt. Októberben, és 20-valahány fok van, és gyakorlatilag teljes napsütés és szinte nyár.
0: Most van igazi kellemes nyár, tehát a 38 fok az egy kicsit sok volt az örömből.
1: 30 plusz az nagyon-nagyon sok volt, és ugye kumulatíven volt sok, mert elég hosszan kitartott. Ezért gyakorlatilag nem olyan nyarunk volt, mint szokott lenni, és szakmailag se olyan nyarunk volt, mint ami szokott lenni. Ugye egy teljes újrarendeződés van a szakmában, a szakmai megoldásokban, a különböző rendezvények, programok területén, és ezért sokkal több improvizáció volt, és sokkal kevesebb a hagyományőrző tevékenységekből, és így például váratlanul pont a klímaváltozásból adódóan beleugrottunk a BIKO szervezettel együtt egy országos locsolási, falocsolási programba, úgyhogy gyakorlatilag ez meghatározta a nyár fő streamjét, ugyanis a klímaváltozás miatt a biodiverzitás nagyon erősen érintett, és sajnos nem pozitív módon, és az 5 évnél fiatalabb facsemeték ezt a nyarat már nem bírják.
0: Ez szegényeknek a gyökérzete még nincs igazán
1: mert
0: mélyen.
1: Nem olyan erős, mert az idősebb fák se annyira, de a fiatalok végképp nem.
0: Hát de akinek 20 méter mélyen van a gyökere, egy nem tudom, 100 éves tölgynek, bár szegény azért azok is megszenvedték.
1: Arról igen. Is beszélhetnénk nagyon sokat, mert most rengeteget tanultam a fűfa, virág állatkategóriában, és azt csináltuk, hogy önkéntes programokat indítottunk, és vállalatok számára, saját kollégáink számára, BIKO-val különböző helyeken, és gyakorlatilag az egész nyáron ennek a kommunikációra fókuszáltunk, és minden rendezvényre van mentünk, oda bevittük magát a programot is, és nagyon remélem, hogy mondjuk 10-20 év múlva büszkék lesznek ránk azok a generációk, akik ennek majd az előnyét élvezhetik, hogy valamit tettünk. És így a Szigeten locsoltunk, Paloznakon locsoltunk, Brémbáron locsoltunk, szóval gyakorlatilag minden rendezvényen, ahova eljutottunk, bekötöttük ezzel a programmal.
0: Fantasztikus. Fák mit mondtak? Mert újabban olyan híreket is hallunk, hogy a fákkal lehet beszélgetni.
1: Igen,
0: film is készült róla nemrég.
1: Igen, te én hiszek abban, ezek élő szervezetek, és ugye nézd az Avatárt, és próbáltuk azzal összekötni, hogy a fák nem csak mint növényzet léteznek, hanem úgy is, mint helyet adnak a madaraknak, helyet adnak annak. Régen ugye, ami született egy gyerek, akkor a nagyszülők ültettek neki egy diófát, és akkor a diófa volt a családi szimbólum, és nagyon sok dolognak a szimbóluma, a központja, hogyha le akarsz pihenni egy nyári délután, akkor befekszel a hintaszékbe a fa alatt. Úgyhogy, és azt gondolom, hogy ezt a problémát folytatni fogjuk, és az állatvilágra átfókuszálva, mert az ősz is még rengeteg kihívást tartogat, de már nyáron az volt, hogy miközben a fákra koncentráltunk, ugye szomjaztak a madarak, szomjaztak a természetben a különböző élőlények, úgyhogy akkor hirtelen terven felül átcsaptunk abba, hogy akkor itatásba is, és akkor ugye volt egy nagyon érdekes pillanat, amikor viszont a víz egy korlátos erőforrássá vált, és akkor hirtelen nem tudtuk, iránymutatás kellett, hogy akkor most locsolhatunk-e mindannyian, vagy nem, és akkor itt nagyon sok, nagyon klassz együttműködő partnerünk volt, akik annak az iránymutatása mérvadó volt abban, hogy igen, muszáj, és tegyük bele magunkat, és természetesen a lakossági vízellátás az egyik legfontosabb, de ahol ez megengedhető, ott mindenképpen a természetvédelem is. Úgyhogy rengeteget tanultunk ezen a nyáron. Én nem is gondoltam volna, hogy ennyi minden újdonság még van a Földön, amit itt hozzá tudsz tanulni a meglévő tudásodhoz.
0: Hogy lehetett hozzátok csatlakozni? Szerintem nyilván nem csak az EON-osok csinálták.
1: Nem, hát ezt a Bikó csinált, ami legfőképpen ők csinálták. Mi pedig abban segítettünk, hogy minél nagyobb hangja legyen ennek a programnak, és bármilyen felettel lehetett csatlakozni, és erre volt egy digitális applikáció, bármilyen fát te saját magad rátelepíthettél a gondozandókhoz, és akkor megtanultuk, hogy mennyi liter víz kell egy fa túléléséhez, megtanultuk, hogy mi az, hogy túlöntözés, megtanultunk egy csomó mindent, hogy melyik fajok lesznek életképesek a jövőben várhatóan, mert még ugye garancia nincs. Tanultunk a talajminőségről, és hát ez mind a fenntarthatóságról szól, különben meg arról, hogy hogyan szeretnénk mi élni a jövőben.
0: Fenntarthatóság, bizony. Ismét egy nagyon fontos szó, amit nem hagyunk annyiban, hanem egy kicsit bővebben is beszélünk róla, de nem most rögtön, kicsit megállunk, még valamit kivesézünk, egy témát, és aztán a fenntarthatósággal folytatjuk.
1: Haladjunk így.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel itt a Jazzin.
1: Mai vendégem Károly Zsuzsa, az E.ON márka és marketing igazgatója. Hát azzal kezdtük a beszélgetést, hogy sokkal több izgalom van az energiaszektorban, mint szeretnénk. Tehát bármekkora élvezeti értéke van ennek egy kommunikációs, marketinges ember számára, néha kevesebb izgalom is elég lenne. Hát idén nyáron az izgalom tárgya leginkább az volt augusztusban, hogy az egész ország olyan volt, mint szegény Pelikán József a tanú végén, mindenkit a Duna vízállása érdekelt. Igen. Paks és a krízis.
2: Igen.
1: Atomerőművet üzemeltetni nem tudunk, de azért véleménye mindenkinek volt, hogy hogy kell megoldani ezt a dolgot. De a helyzet mégiscsak az, hogy a Dunából, ami azért lássuk be egy igen méretes folyam itt Európa közepén, hogy a Dunából igen, olyan 4 méter magas vízoszlop, látható, vagy talán még hiányzott. Több hiányzott. Meg Budapestnél most is, hát azért a igen. Margit hídnál, ott a igen. Pillérek
2: most
1: lábánál még mindig szigetek vannak, meg Kőhal. Tehát azért
2: meg
1: ez most Pakstól, meg mindent független, ez egy borzasztó látvány, hogy a Európa legnagyobb folyamából eltűnik a víz, de hát nyáron, mikor Pakson azt méricskélték, hogy az atomerőmet le kell állítani, vagy nem, azért az egy eléggé durva dolog volt mindenkinek, mert hogy úgy szoktuk meg évtizedeken át, hogy az áram az úgy ott van a konnektorban, a benzin ott van a benzinkúton, tehát hogy úgy ezek a dolgok vannak.
2: Az ellátás biztonság garantált, igen.
1: És ugye nektek egy E.ON-nak ez még egy fokkal bonyolultabb, mert oké, tehát Paks termel vagy nem termel, termelt hála Istennek, azért azt az áramot el kell osztani, ha nincs mit elosztani, be kell hozni. Nálatok mi történik ilyenkor a kulisszák mögött?
2: Hát tudod, pont nemrégiben volt egy vezetői találkozónk, ahol az egyik kereskedelmi vezetőt arra kérték meg, hogy beszéljen a energiakrízisről, és ő megkérdezte, hogy melyikről.
1: Aha, értem.
2: Igen. És hogy mert most ugye a Dunát láttuk, mert az teljesen ott volt az arcunkban, meg az eltűnő Velencei tavat, az eltűnő Balatont, az eltűnő Tiszatot, de volt egy Hormozi szoros is, és az megrengett az egész világnak az energiaellátás. És hát az az igazság, hogy ilyenkor az energetikai szakemberek különben is benne van ezekben a szakemberekben az, hogy nagyon érzik a felelősségük súlyát. Szóval hogy rendkívüli jó szakembereket ismerek én az iparágban, és van egy nagyon-nagyon erős szakmai felelősségük abban, hogy minden jól menjen. És hogyha azt látják, hogy kritikus tényezők vannak a láthatáron, akkor bizony mindent megtesznek, és ugye szakmai együttműködések is vannak, hogy közösen, mint iparág oldjunk meg dolgokat. Hát az a nyár, ez nagyon nehéz volt. Ugye a végén energiaellátási korlátozás önkéntes is lett az iparágak felé bejelentve.
1: Mert viszonylag kevés. Tehát, hogy
2: a lakosság felé egy kérelemre továbbítva, hogyha lehet, akkor a fogyasztásukat 6 és 10 óra között próbálják kikönnyíteni. Ez ugye annak köszönhető, meg jó hírnek köszönhető, hogy napközben a zöld energia működött. Az a rengeteg napenergia, amit az elmúlt években letelepítettek a cégek, meg amit az emberek és a vállalatok megvalósítottak, az nagyon-nagyon sokat segített.
1: Talán kevesebben mondják ezen túl, hogy a megújulók az csak egy kamu, nap meg a szél, hogy az egy vicces dolog.
2: Mentek,
1: hát nagyon nem vicces.
2: Nagyon-nagyon segítettek, és most hogy a szélenergia is hozzá tud csatlakozni, ugye ez egy új energetika irány van, hogy a szélenergiára is számítunk, meg még nagyon sok mindenen gondolkodnak. A döntéshozók, én azt gondolom, hogy ez további könnyítéseket is lehetővé tesz. De azért az alapellátás, ugye amikor lemegy a nap, akkor ugye, és az emberek hazamennek a munkából, akkor ugye nagyon megugrik a fogyasztás, ez főleg a Mavirnak különben, a vezérlésnek a egyik legnagyobb feladata, hogy a stabilitást hozza, de minden energiavállalat gondoskodott arról, hogy kitájékoztassa az ügyfeleit, hogy ahol lehetséges, ott az energiával takarékoskodjanak, és próbálják meg minél kisebb szintre levinni, és pont azt beszéltük, hogy most a rosszban volt egy talán jó, hogy ez augusztusban történt, a legrosszabb része, mert igazából már júliusban, júniusban is már voltak hullámok, hőkupolák elég erősen, és a rendszer maximális kiterhelése történt ez alatt, hogy az augusztus az a hónap, amikor nagyon sok vállalat szabadságokra bezár, vagy lejjebb viszi a termelését, úgyhogy ez most egy ilyen természetes hullámmal egybeesett, és így meg tudtuk csinálni, és a lakosságnak volt egy része, amelyik nagyon-nagyon fogékony volt erre az üzenetre, hogy segítsünk egymásnak, mind a vízben, ugye a víztakarékosságban, mind az energiatakarékosságban. Hát lehet, hogy még nagyobb részre lesz szükség jövőre, mert ugye mi az energetikában most már kéz a kézbe járunk az időjárás jelentéssel és a klímaváltozás riportokkal, mert hogy hát ez nem tűnik sokkal könnyebbnek, és ugye még az a kérdés, ezek az extremitások vajon a telekre is vonatkoznak-e, mert azért, ha belegondolsz, az előző télen már volt hó, ami nem volt előző 10 évben, és nem tudjuk, szóval egy csomó nyitott kérdés van. Most készítik fel a gáztározókat a téli tartalékok betárolására, és hát nagyon nézzük azt, hogy vajon milyen tél lesz, vajon mi történik a hormuzi szorosban, mi van a termeléssel, mi van az árakkal, mert az árak is ugye nagyon nagy bukfenceket tudnak vetni, ez ugye a nagy fogyasztókat jelentősen érintheti, hogy milyen áron jutnak hozzá az energiához. Úgyhogy itt nagyon sok nyitott kérdés van most is.
1: Hát a következő hónapokban sem fogtok unatkozni.
2: Nem,
1: meg,
2: azt biztosan
1: meg mi
2: nem.
1: Sem, meg mivel minden mindennel összefügg, tehát az energiaárak emelkedése igen gyorsan meglátszik az árcédulákon, majd a szupermarketben, és nem kell a kereskedőket bántani, ez nem az ő nyerészkedésük, sajnos ezek a dolgok így összeérnek.
2: Világpiacra összeérnek, és ugye nagyon fontos az ellátásbiztonság, és nagyon fontos az, hogy az energia megfelelő áron tudjon ügyfélre találni, de az az igazság, hogy ezek világpiaci folyamatok, és hát az is befolyásolja nagyon.
1: Legyünk észnél, mondom, rendkívül éles látással,
2: okay.
1: És akkor ennek örömére tulajdonképpen meg is állhatunk szosszani, pihenni egyet, hallgassunk zenét, és akkor innen folytatjuk.
2: Könnyítsünk.
3: Jesse. Együtt vagyunk.

0: mai vendégem Károlyi Zsuzsa, az E.ON márka és marketing igazgatója. Fenntarthatóság, ezt a kettő a korábbi blogban ezt a mágikus szót már kiejtettük. Hát Zsuzsa, én nem vagyok látnok, de most előre megmondom neked, hogy a Duna vízállása jövő nyáron is alacsony lesz.
1: Igen, meg a hőmérséklet is.
0: A hőmérséklet meg magas, igen.
1: Hát ez rengeteg dolgot fog befolyásolni, és szerencsére különben Magyarországon van egy nagyon neves klímaszakértő, és érdemes az ő munkásságát követni, mert nagyon sokat publikál arról, hogy mit gondolunk arról, hogy mi következik be, és hogy hogyan lehet rá felkészülni, mind személyesen, mind úgy, hogy ország, vagy mint vállalat. És a tájékozottság nagyon sokat segít különben. De a fenntarthatóság már majdnem egy kiürült szó volt egy évvel, másfél évvel ezelőtt, és most, hogy próbáltuk túlélni az elmúlt időjárási időszakokat, én azt gondolom, hogy volt egy kifejezés, ami nekem így nagyon erősen megfogott, azt mondták, a médiában is írták, hogy klímafogságban vagyunk. Ugye a klimatizált helységek fogságába kerültünk, mert voltak olyan pillanatok, amiket szerintem nem lehetett elviselni a hőmérsékletet anélkül, és azt gondolom, hogy ezek mind hőkupola, ezt először hallottuk ebben
0: szép,
1: az igen.
0: Nagyon szép szavakat tanultunk.
1: Igen, vannak nagyon, nagyon szép szavak, és egyszer én láttam egy fiatal művésznek a videóját, ami figyelmeztetett különben minket erre, és abban a videóban a Dunamedre üres volt. És én, amikor ezt megnéztem nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor nekem az beégett a retinámba. És sose fogunk eljutni idáig, de azért az Európa nagy folyói, tavai ugyanilyen állapotban voltak nagyon sok ponton, a Rajna, nagyon sok helyre kellett állítani a hajókat, és akkor itt megtanultuk azt, hogy például a kereskedelmi forgalomnak mekkora százaléka megy ezeken az útvonalakon. Szóval, hogy itt nagyon sok minden érintett, és nagyon sok fajta módon kell felkészülni arra. A vízmegtartás, én látok ebben, nekem valahogy a hobbim a mezőgazdaság és a mezőgazdasági termelés, és most pont a BCDH-nak a jövő vezetőképző programján fiatalok kaptak feladatot, fiatal vezetők, hogy különböző témákból projekteket elemezzenek, és ott például talajminőség, víz, energia, ezek mind összefüggnek. Egészség, ugye hogy bírjuk majd ezeket személyesen, ezeket a nyarakat, ezek mind összefüggnek egymással, és nagyon jó látni, hogy ezzel foglalkozunk valóban, és hogy dolgozunk a megoldásokon valóban.
0: Ja, az ember olvas dolgokat, hall dolgokat, ami még hagyján tapasztal dolgokat, itt válik igazán izgalmassá ez a dolog, és akkor van az a pillanat, amikor talán az olvastam, hallottam utána, megtapasztaltam, az arra sarkalja az embereket, hogy tényleg vegyék komolyan, és elkezdjenek gondolkodni azon, hogy az, amit fenntarthatóságnak nevezünk, az nem valami távoli dolog, amit nem tudom, a kormány vagy a cégek csinálnak, hanem mindannyian, igen, mi magunk, a saját életünkben, a saját környezetünkben. Egyetlen eldobott műanyag pohár, az pont egyel több, mint egyébként lenne, hogyha én nem dobtam volna el.
1: Hát a Brain Baron fiatalokkal beszélgettem pár hete arról, hogy milyen jövő van, és nagyon-nagyon fontos, hogy elmondjuk milliószor a fiataloknak, a gyerekeinknek, hogy legyen pozitív jövőképük, mert a reménytelenség az nem megoldás erre, és nem megoldás az, hogy depresszív állapotba kerülünk.
0: Igen, tehát ne a frászt hozzuk rájuk napi rendszerességgel.
1: És azt mondtam nekik, hogy bár vannak olyan filozofusok, akik azt mondják, hogy we are the ocean, mi vagyunk az óceán, mi rajtunk múlik, és hogy kérdezték, hogy hát az edukáció, és mondtam, az edukáció akkor megy magától, ha van érintettség, ha van személyes érintettség. Hogyha te személyesen izzadtál a nyáron, és személyesen nem tudtál öntözni gyepet, mert ugye azt mondjuk tényleg, azt mondtuk, hogy ez veszhet, személyesen vettél nagyon drágán gyümölcsöt, és nem tudom, személyesen törölték a te dunai hajózásodat a nyári programodból, akkor te megérted, és tudsz kapcsolódni a témához sokkal, de sokkal gyorsabban, mint ha én absztrakt módon magyarázom azt, hogy miket hozhat egy klímaváltozás. És már szerintem ebben a szakaszban vagyunk, hogy értjük, érezzük, tudjuk, és dolgozunk rajta.
0: Azt hiszem, a Dr. Bubó rendkívül magvas mondása volt, hát igen, mennyi 50 évvel ezelőtt? Dr. Bubó mondta, hogy nem változtatsz, akkor nem fáj még eléggé. Fáj már eléggé?
1: Szerintem fáj már eléggé. És hát figyelj, itt azért oltári nagy kérdések. Most az energetikában egy pillanatra kijövünk, de azért azt elmondom, az energetikában a legújabb téma az az energiatárolás lett, mert hogy nem csak meg kell termelni az energiát, hanem akkor próbáljuk meg eltárolni, minél nagyobb tárolói kapacitásokat létesíteni, hogy akkor, amikor szűkösség van, akkor is legyen. De megnézed, akkor Portugáliában éjszaka fejlámpával szüreteltek, mert napközben lehetetlen volt.
0: Nem
1: vagy vagy francia borászok elkezdtek Angliában vásárolni földeket, mert lehet, hogy ott fogunk bort. Meg hogy itt például az olajfa, meg az eukaliptusz a kertekben, a magyar kertekben most már majdnem, hogy őshonos növény. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok változást indít el. Vagy pedig, hogy már nem fogsz nyáron városlátogatásra elmenni, mert 45 fokban még aperol spriccel is nagyon nehezen élvezhető. De semmi gond, mi egy tanulékony faj vagyunk, majd ezt szépen adaptív módon átalakítjuk, és még akár a folyamatokat is tudjuk esetleg jó irányba befolyásolni.
0: Hát,
1: itt van az AI, meg kell nézni, hát ő segít.
0: Meglátjuk a turizmusban, hogy hamarosan nem a fázós skandinávok mennek a mediterrán melegbe nyáron,
1: bezony,
0: hanem a mediterrán sivatagból mennek az emberek az elviselhető skandináv nyárba. Hát eljöhet az idő, és talán nem is olyan nagyon messze van most már.
1: Az én toszkán nyaraló csoportom az jövőre Svédországban bérel házat.
0: Sejtettem, hogy ilyen dolgokat tapasztalunk. Jó, akkor most ezen töprengünk, egy kicsit megállunk, zenét hallgatunk, és visszatérünk egy témára, amit az előbb már említettél, nem tudom, figyelte mindenki, én hallottam, az AI, szóval ezzel folytatjuk hamarosan.
1: Folytassuk azzal.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mai vendégem Károly Zsuzsa, az E.ON márka és marketing igazgatója. Szóval az előbb már azt mondtad, hogy AI. Szerintem mindenki megszokta, hogy a mesterséges intelligenciát AI-ként
1: Most már szuperintelligencia.
0: Artificial intelligence-ként emlegetjük. Szóval mesterséges intelligencia. Ezt már nem kell keresni, nem kell kutatni, hogy hol van, mert mindenütt ott van, a mindennapjainkban ott van. Bármit csinálunk, valahol láthatom, hogy a háttérben ott van, működik. Akár akarjuk, akár nem használjuk. Ha keresünk egy bármilyen kérdésre válasz a Google-ban, szinte biztos, hogy az AI magától olyan válaszokat mond, amiket felsértettük a meghelő kérdést. De akkor nézzük meg kicsit szektor specifikusan, hogy nektek energiaszektorban tevékenykedő élejáró cégnek mit jelent az AI, mire használjátok, és kicsit nézzük a vállalat működését is, meg a kommunikációt is, ami azért ugyanannak a dolognak két nagyon fontos oldala.
1: Rendben. Hát akkor ezt is a mesterséges intelligencia kapcsán azt szeretném mondani, felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy 10-szer több energiát használ search-ben, mint a Google. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ha már kérdezünk, akkor már olyat kérdezünk, ami releváns, és tényleg megéri az a 10-szer több energiafelhasználás.
0: Bár sokszor tényleg kérés nélkül kapjuk, tehát számtalan azt láttam, hogy valamire rákeresek, és rögtön az AI választ kapom,
1: és lehet, hogy nem a szemünk színét kell kielemeztetni vele, nem tudom, másfél órában, és ugye azt is tudni kell, hogy a mesterséges intelligencia és az adatközpontokról, hogy ezeket még hűteni is kell, és a vízfelhasználók is brutális. Úgyhogy én azt mondanám,
0: hogy lázadoznak is ellene sokfelé a világban,
1: igen,
0: az adatközpontok
1: ez
0: és egyebek ellen.
1: Ez most már jutottunk odáig, de ezt én azt gondolom, hogy itt is tudatosság kell, hogy vannak dolgok, ahol az érték és az erőforrás arányos, és van, ahol nem, és szerintem ezt okosan kéne csinálnunk. Na most a mesterséges intelligencia az energetikában, én azt gondolom, hogy az egyik nagyon izgalmas felhasználási lehetőség a mesterséges intelligencia, viszont még kísérleti fázisban van, és nem hiszem, hogy az ügyfeleink nagyon örülnének neki, ha egy ilyen nagyon fontos infrastruktúrán szabadulna el úgy a pokol, hogy nem tudjuk, hogy mi a vége, úgyhogy csak felelős felhasználását végezzük, úgyhogy oda engedjük be, meg ott használjuk, ahol tudjuk, hogy kontrollált módon hasznot hoz valamilyen síkon, viszont az, hogy így a vezérléseket, vagy a teljes infrastruktúra kontrollt átengedjük, az szerintem még odébb van, és vannak nagyon érdekes dolgok, hogy mik szokták mondani az ember és a gép gondolkodása között mekkora különbség van, és például pont most hallgattam az egyik vezetőnktől azt, hogy megkérdezték tőle, hogy miért nem az AI mondja meg a trendeket, hogy milyen felhasználás várható, energiafelhasználás, mennyi energiát vásároljunk be, miért a trading, a kereskedelem miért nem ennek alapján megy. És azt mondta, hogy a gép nagyon jó, hogy optimalizáljon, mert oltári nagy adattömeghez fér hozzá, meg előzményhez, meg best practice-ekhez, de abba, hogyha mondjuk van egy rendkívüli helyzet, mint például mondjuk egy energiaválság, abban ugye, mint ha nincs adat, meg nincs tapasztalat, sokkal gyorsabban hoz jó megoldást egy ember. A gép ott nem tud jobban teljesíteni, nem tud jobb prognózisokat tenni, az ember tud jobb döntést hozni. Jelen stádiumban persze, természetesen. És úgyhogy most egyszerűen azt gondolom, hogy ilyen szimbiózisa van a gép és a humán intelligenciának, és talán ez így most jó is ebben a korszakban. Mi természetesen nagyon sok módon nézzük a felhasználási lehetőséget különben a marketing kommunikációba is, de nem szeretnék egy ilyen élettelen, mesterkélt kommunikációt életre hívni, úgyhogy mi nem erre használjuk, hogy rémizgessük az embereket műkutyákkal, meg lélektelen reklámfilmekkel, hanem mi arra használjuk, hogy adatelemzés, ügyfeleknek a különböző felhasználási adata, hozzáférési adata, minden, ami megkönnyíti, ami komfortot, élményt ad az ügyfeleknek, és most raktuk fel az első AI hirdetésünket, mármint magán az AI felületeken, ami azt mondom, hogy korszakalkotó, mert ilyen sem volt még, és ugye pont Németországban, Hamburgban voltam egy ilyen nemzetközi média konferencián, ahol elmondták, hogy teljes média csatorna minden meg fog változni, mert másképp használjuk, és ha nem csak a mesterséges intelligencia változtat meg mindent, hogy ő hozzáfordulunk nagyon sok téren, hanem az is, hogy mi másképp használunk mindent, hogy például a közösségi média lett a search, hogy ha valamit akarsz tudni, akkor megkérdezed a csoportodban, hogy ki mit javasol, vagy teljesen más mixekben gondolkodunk, és a tévé is másképp működik már, meg a közterületi média is másképp, és hogy egy nagyon-nagyon izgalmas előadást hallottunk, és ezek olyan nemzetközi adatok, minden országot látod, és hát, mint szakember, ugye meg vagy szólítva, hogy fuha, hát akkor ez, akkor át kell gondolnod azt, hogy kihez hogy beszélsz, milyen üzeneteket fogalmazol meg, milyen csatornákat használsz, lehet, hogy ki kell jönnöd ezekből a sablonokban, mert fejedben él, és nincs

0: 170 Márka Monitor adásból, amit eddig készítettünk, megtalálják a márkamonitor.hu oldal podcast rovatában. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakás László, de önök ne búcsúzzanak a Jazzitől, hiszen a rádió programja remek műsorokkal, jobbnál jobb zenékkel folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
1: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.

0: Igazságosabbak lesznek az új adótörvények a kormány szerint. Rossz mentális állapotban van a magyar fiatalok többsége. Holnap már ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőben életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem pedig a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. Hozzátette, hogy a KATA kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy mix.

Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Jazzy Mix. Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Star Wars, a cápa, Pszichó, Interstellar. A filmtörténet legnagyobb klasszikusai élőben, szimfonikus nagyzenekarral. Október 25-én a Danubia zenekar elhozza Hollywood slágereit a Budapest Kongresszusi Központba. Vezényelés mesél Hámori Máté. Hollywood. Legendás filmzenék élőben. Jegyek az utazenéhez.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Korábban tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás.

0: Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek, 10 óra után vagyunk, ami azt jelenti, hogy már is kezdődik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofon mögött velem, Bárány Annával. Stílusos és szenvedélyes hazai előadóink között itt lesz Soma Mamagésa. Sajnos nem személyesen jön el hozzánk, de egy felvételén keresztül mégiscsak itt lesz I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins világslágere ez. Most pedig következzen egy igazi budapesti nyári éjszakákat idéző, sodró lendületű sláger még 2018-ból, ez az Over the Top, amely a többszörös fonogram és Artisius díjas jazz zongorista, a United-ből is jól ismert Romhányi Áron, azaz Áron szóló dala, a fülbemászó angol nyelvű refrént az egyedi hangszínű Szakonyi Milán énekli, az elsöprő energiát pedig a Group and Swing zenekar fúvós kara adja. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Következzen egy igazi életigenlő és meglehetősen energikus felvétel a hazai swing és boogie-woogie nagymesterétől. Ez az Én napom. Ez már dalának címe, az előadó a sokak által csak magyar Tom Jonesként emlegetett Emerton díjas énekes Majsai Gábor. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Az első dalunk pedig az Anna and the Barbies és a Queen Bee frontemberének, Kis Tibornak a mélyen emberi és nagyon-nagyon felemelő slágere, Márti dala, emlékezés Fésűs Mártira, aki az egyik legnagyobb Anna and the Barbies rajongó volt. Összeállításunk után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, úgyhogy ha tehetik, maradjanak velünk!

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk,

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: napom!
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
3: Tudják önök is, vannak dalok, amelyek egyszerűen nagyslágerek, és vannak olyan dalok, amelyekhez egy korszak, egy történelmi pillanat, vagy akár egy generáció, egy egész világ emlékei tapadnak. Robi Lakatos január 30-án a Papp László Budapest Sportarénában dalok, amelyek megváltoztatták a világot címmel ad nagyszabású koncertet, most pedig itt van velünk. Hello Robi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy.
4: Jó reggelt
3: kívánok. Jó reggelt kívánok neked is. Mindenki. Kezdjük a címmel magával, mert hogy szerinted mitől lesz egy dal olyan erős, vagy mitől lehet olyan erős, hogy nem csak sikeres lesz, hanem képes megváltoztatni valamit a világban. Mitől lesz egy dallamból, mondjuk úgy, hogy egy korszaknak a hangja?
4: Hát talán a nézet, ugyebár. Miről szól ez a dal, ugyebár. Példának mondanám, nem nagyon akarom elmondani igazából a koncert programját.
3: Mert azért már néhány dologba belekérdezek, de, csak mondom. De vagy nem válaszolsz, hanem akarsz,
4: persze. De azért dolgozunk rajta, tehát nagyon sokat dolgozunk most ezen a programon, ami felettébb érdekes. A Ládás darab, tehát a vége lesz például a We Are The Words. Hát ez természetesen, ez tényleg megváltoztatott mindent. Ez a
3: és tulajdonképpen nem is kell magyarázni, hogy miért változtatott
4: nem is
3: meg
4: kell,
3: mindent,
4: igen,
3: így van.
4: Nem kell magyarázni, de többek között azért hozzáteszem, hogy benne lesz a természetesen a Vivaldi-tól a 4 évszak, ami az egyik egy meghatározó és az egyik legfontosabb darab, ami tényleg egy csodálatos mű, de olyan darab is lesz benne, ami még nem lett bemutatva, ami először lesz bemutatva, egy én darabom, amit én komponáltam, a Carmen Patriare Hungária, az a címe. Ez egy darab, amit egy szimfonikus darab, ebben nem hegedülök különben, hanem dirigálni fogok. Ez egy körülbelül egy 7 perces darab, és azért szeretném előadni ezt a darabot, ezt végül is Magyarországra írtam, komponáltam ezt a darabot, és azért szeretnénk bemutatni, hogy lehet, hogy meg fog változtatni valamit ez a darab. Tehát először fog elhangzani január 30-án ez a darab.
3: Hát, hogyha már vagy olyan kedves, hogy csöpögtetsz itt némi információt magából a koncertből, én azért párat a sajtóanyagból kiemelnék, mert hogy az Imagine, a Bella Ciao, az Over the Rainbow, persze, vagy a What a Wonderful World is elhangzik majd. Ugye ezek teljesen különböző zenei világok. Mi volt az az első szempont, amikor kiválasztottad őket? A zenei nagyságuk, vagy az a történet, ami mögöttük van, akár mondjuk ugye a We Are the World mögött is egy elképesztő történet. Hát,
4: igen, a történet nagyon fontos, persze az előadók természetesen, de azért ezt még hozzátenném, hogy vannak itt szignálok is, amik nagyon fontosak, például Happy Birthday. Hát az tényleg egy olyan szám, a Happy Birthday to You, amit mindenki ismer, és hogyha van egy születésnap, akkor a világ minden részén ezt a dalt éneklik, a Happy Birthday. Tehát ez egy felettébb érdekes darab. Ezt is el fogjuk játszani természetesen, méghozzá speciális aranzsmanokkal, tehát ugyebár alá mondhatom azt, hogy az én stílusomban fogunk játszani mindent egy kicsit másképp, mert ugye ez a lényeg az egésznek, hogy mindig másképp szoktam játszani mindent, ugyebár. Úgyhogy lesznek ilyen dalok, és lesznek vendégek is különben ezen a koncerten.
3: Én egyébként le akartam lőni a poént ilyen szempontból, hogy elmondanám, hogy kik lesznek, de nem tudom, elmondhatom-e, de ne menjünk ennyire előre. Jó. A vendégekre még visszatérünk, mert hogy azt akartam kérdezni, az jutott eszembe, hogy ugye ez a koncert nem egy egyszerű slágerparádé lesz, hanem itt ilyen archív felvételek, dokumentumfilmek és személyes történetek is kapcsolódnak majd a dalokhoz. Neked miért fontos az, hogy a közönség ne csak hallja, hanem meg is értse a dalok mögötti történetet? Ritkán áll egy előadó ilyen módon hozzá, hogy meg is értse, ne csak hallja pontosabban, hogy az a fajta katarzis éri a nézőt, ami ritkán éri mondjuk egy hatalmas sportarénában.
4: Hát igen, valami más szerettünk volna most ezzel a koncerttel bemutatni, mert általában mindig valami más történik, ugye minden koncerten, és a világ minden részén, ahol vagyok, mindig valami történik. És ugye ez a zene, amit én játszom, az én zeném, mondhatom ezt így, mindig új elementumok vannak, tehát mindig kitalálunk valami új újítást, valami újfajta elementumot, és itt is sok újítás lesz, először is három zenekar lesz a színpadon. Ugye lesz az én zenekarom, ezen kívül lesz egy popzenekar a másik oldalon, és lesz egy szimfonikus zenekar, tehát itt nagyon-nagyon széles körben lehet mindenfajta zenét játszani, és fogunk is játszani természetesen mindenfajta zenét, és ugye ez a zene, ez a fajta zene, amit én játszom, ebben mindig új elementumok jönnek be, mind ahogy, tehát az utazás nagyon fontos ebből a szempontból, mert mindig, amikor az ember elutazik valahova, akkor mindig valami új elementum, kulturális elementum jön be a zenébe, hogy ezt mondjam, mint például India, mondjuk az indiai zene körülbelül az 9-10 éve van indiai elementum a mi zenénkben, amióta először jártam Indiában, mert előtte nem játszottam indiai zenét, és felvettem egy lemezt Indiába indiai muzsikusokkal, és azóta benne van a zenénkben az indiai elementum, mind ahogy például a tangó, ugye van egy World Tango című lemezem, ami ugyancsak egy hihetetlenül érdekes dolog. Tehát ettől ez a zene, ez mindig változó, és mindig van valami újdonság. És most az újdonság az most ebbe fog megnyilvánulni január 30-án, hogy olyan darabokat vettünk elő, amit mindenki ismer, és mindenki tudja ezeket a darabokat, csak egy kicsit másképp felruházba fogjuk eljátszani.
3: Azon gondolkodom, Robi, miközben mesélsz magáról a koncertről, hogy ugye te már 9 évesen egy cigányzenekar első hegedűseként álltál a színpadon, később pedig ugye klasszikus hegedűsként nagyon sikeres voltál a konziban, a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatóriumban. Mikor érezted azt először, hogy a te utad nem az lesz, hogy választasz mondjuk a klasszikus zene, a jazz, vagy akár most itt behoztad egy picit a poprockot is, bár szerintem az nem volt konkrétan a választási lehetőségek között, de mondjuk a cigányzene ott volt, meg annak a hagyományai. Szóval, hogy nem választasz ezek között, hanem ezeket fogod ötvözni.
4: Abszolút. Mindig is ez történik. Tehát a klasszikus zene, a cigányzene és a jazz, ami nagyon fontos elementum ebben a zenében. Igen, ezeket ötvözzük, de természetesen a rockzene kihagyhatatlan egy ilyen fajta koncertből.
3: Mert nem, ugye... csak úgy értettem, hogy téged nem feltétlenül úgy képzelnélek el, mondjuk fiatal gyerekkorodban, hogy egy basszusgitárral a kezedben állsz és headbangelsz. Szóval
4: hát értem. Igen, és ráadásul a hegedű az nem igazán
3: értem.
4: Igazából rockos hang. De azért lehet használni természetesen a hegedűt is a rockzenében. Inkább a dob, mert ugye nagyon szerettem dobolni, a dob az már inkább elképzelhető ebben az egész dologban. De hát ugye lesznek olyan darabok is, mint például a Queen együttestől darabok, ugye a, és nagyon elképesztő, de még megmondom őszintén, a problémánk az az, hogy még nincs teljesen kész a program. Tehát most rakjuk össze, és most csináljuk így az aranzsmanokat.
3: Megnyugtatlak, még van 3 hónap, bár hát nem még tudom, hogy művész életében 3 hónap ennyi idő.
4: Hát sok. Természetesen, de hát azért még van időnk. De most rakjuk össze, hát és olyan formában, hogy tényleg nagyon-nagyon szuper legyen.
3: Figyelj csak, te egy végtelenül szerény ember vagy, hagyj emeljelek egy picit föl mondjuk a brüsszeli éveid okán, amikor Yehudi Menuhin rendszeresen hallgatta a játékodat, vagy olyan művészekkel dolgoztál együtt, hát nyugodtan mondhatom, mint Grappelli, Stefan Grappelli, vagy Vadim Repin. Az ő általuk adott értékeket, vagy azokat a helyzeteket, amiket tőlük kaptál bármilyen formában, azt mennyire tudod megvalósítani majd itt a Sportaréna színpadán?
4: Hát természetesen nagyon sok.
3: Vagy ők mindig veled élnek, most ebben a pillanatban, és tulajdonképpen ott vannak benned.
4: Így van, hát Menuhin erről volt híres, hogy mindig olyasfajta zenét játszott, és mindig olyan emberekkel játszott együtt, hát ugye ez csodálatos ember volt, és én a mai napig benne vagyok a Menuhin Fondációban, és mindezekkel a művészekkel, akik ugyanúgy a Menuhin Fondációban benne vannak, mindig együtt szoktunk játszani. Például így jött létre a mi indiai lemezünk is a Dr. El Subramaniammal, aki ugyancsak a Menuhin Fondációban és Menuhin egyik tanítványa volt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és hát ezek csodálatos emberek voltak tényleg, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ilyen emberekből kiindulni, és hát nagyon-nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat ebből a szempontból.
3: Említhetek két magyar csodálatos embert, tekintettel arra, hogy azért picit belét folytattam a szót mondjuk 3-4 perccel ezelőtt, mert akartad mondani, hogy ja, kik igen, lesznek igen, a vendégeid. Igen. Mondhatom, hogy Bródi János és Falusi Marian is ott lesz veled együtt a színpadon, igen. És azon gondolkodom, hogy ők azért két nagyon különböző karakter, hogy miért éppen ők kerültek bele ebbe a nagyon érdekes zenei történetbe, ami majd ott a színpadon megjelenik. Mit vársz te majd az ő jelenlétüktől?
4: Hát a Mariannal már sokat dolgoztunk együtt természetesen, hát egy csodálatos énekes, ezt tudjuk. Ő is olyan darabokat fog énekelni, most mondok egy példát, az Óza csodák csodák uh-huh. például. A Bródi Jánossal még nem tudom, hogy mit fogunk előadni, még nem derült ki 100%-osan, de szerintem magyar darab lesz. Valamiféle magyar darab lesz.
3: Hát azért tudjuk Bródiról is, hogy ez olyan társadalmi és történelmi jelentőségű lett jó néhány dala, ami minden korban megállja a helyét, és minden korban valamilyen formában értelmezhető.
4: Igen, és több mint valószínű, hogy ebből lesz valami fajta dal. Hát amikor elkezdődnek a próbák, végül is akkor szokott mindenki kiderülni. De lesz még egy vendégünk is különben, a lányom, Miri Lakatos, aki ugyancsak fog énekelni, ő szerint még ez sincs 100%-osan eldöntve igazából a darabok, de szerintem ő a Walt Disney medley-t fogja énekelni.
3: Oh, imádni fogja, szerintem azt is a közönség. Figyelj csak, két kérdés így a végére, hozzáteszem, hogy már 11 perce beszélgetünk, igen. Sőt, majdnem 12 perce. Szóval, hogyha január 30-án majd ott állsz az Aréna színpadán, és felcsendül az első olyan dal, amelyhez tényleg nagyon erős személyes kötődésed vagy emléked van, te magában mit szeretnél, hogy a közönség hazavigyen ebből az estéből?
4: Hát természetesen nagyon szeretném, hogy jól érezze magát mindenki, mert ugye mindig, minden koncerten az a cél, hogy felhőtlenül érezze magát mindenki, és természetesen nagyon gyorsan menjen el az idő, mert ugye ilyen kétórás koncertek után még van, amikor nem engednek el a közönség, az azt jelenti...
3: Azért az büszkeség.
4: Az büszkeség,
3: kellemes igen. Fáradtság, hogy úgy mondjam.
4: Az kellemes fáradtság, mert ugye jól érezte magát mindenki, és akkor gyorsan megy el az idő, de vannak sajnos, már voltam olyan koncerten is, amikor mellettem valaki ült, és épp Facebookozott, szóval ez a legrosszabb.
3: Jó, okay, igen.
4: Úgyhogy természetesen azt szeretném, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezze magát ezen a koncerten, és úgy menjen el, hogy a legközelebbi koncert is eljöjjön.
3: És még egy utolsó kérdés, ami tulajdonképpen egy filozofikus kérdés, és nem feltétlenül a koncerthez kapcsolódik, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted melyik az a dal, vagy mondj már egy olyan dalt, vagy ha eszedbe jut akár többet is, amelyet, hogyha 100 év múlva is játszanak majd, akkor biztosan fogjuk tudni, hogy ez a mi korunkról szólt.
4: Hát én úgy gondolom, hogy természetesen az hozzá kell tennem a Happy Birthday to You.
3: Az így van. Azt
4: akkor is fogják énekelni.
3: Mivel nem leszünk, de akkor lesznek sokan, akik megkapják.
4: Biztos vagyok benne. De attól függetlenül ez a Vivaldi 4 évszak is ugyanez a darab lesz szerintem. És hát nagyon reménykedem benne, hogy amit most fogunk bemutatni az első ízben az én darabom.
3: Azt amiről
4: fogják
3: beszéltél.
4: Majd igen. Hallgatni. Igen.
3: Legyen úgy. Hát Robi, nagyon szépen köszönöm. Robi Lakatossal beszélgettünk arról a koncertről, amely január 30-án lesz a Papp László Budapest Sportarénában, és amelynek címe Dalok, amelyek megváltoztatták a világot. Robi, élmény, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.
4: Én köszönöm.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Idő és térbeli utazásra invitálom Önöket. A tér az ezerszer áldott Józsefváros, a Blaha mögött járunk, ez bizony az Apollo Gallery, itt pedig egy párizsi művész közösség mutatkozik be Párizs negyed kerületéből. Ez az Ensemble, ez egy pop-up kiállítás, 16 különböző háttérből érkező alkotó munkáink keresztül vizsgálhatjuk meg, hogyan tudunk egymás mellett és egymással létezni, de nem csak kiállításról, nem csak képekről, hanem színházról is beszélgethetünk Apollo Gallery művészeti igazgatójával, Kovács Krisztinával, úgyhogy pici színház, sok-sok kép, nagy utazás, pedig tulajdonképpen helyben maradunk.
2: Ez a híres Marais negyed a történelmi szíve végül is Párizsnak, tehát ez abszolút a központban van, és akkor ez ennek a kerületnek a művészeti egyesülete, akiket mi vendégül látunk, akiknek van egy nagyon izgalmas kezdeményezésük, hogy két évente elmennek valahova kiállítani valamelyik országba, és a következő évben az adott ország kiállítóit hívják meg. Tehát jövőre mi megyünk hozzájuk. Ugye azért is az Ensemble a kiállításnak a címe, mert hogy ki akartuk valahogy fejezni, hogy mennyire fantasztikusak, hogy egy 1995 óta működő művészeti egyesület él, aktív, jelen van nemzetközi szinten, és számos teljesen különböző alkotót vegyít magába. Tehát itt a kiállításon is egy annyira gazdag anyagot fognak látni a látogatók, festészet, grafika, kollázs, installáció, szobor, non-figuratív művek, vannak egészen szürreális alkotások, de egészen absztraktok is, ahol például Zserinnek, Benedikt Zserinnek a művészetét egy-egy meghúzott gesztus és annak a téralkotása az, ami meghatározza. Izgalmas az, hogy ugye egy francia társaságról beszélünk, több művésznél érzékelhető a valamilyen módon a francia művészeti tradíciónak a továbbvitele, itt gondolok például a pointillizmusra, vagy ugye a nagyon erőteljesen jelenlévő szürrealizmus hatásaira, vagy lecsapódásaira, de valóban nagyon, nagyon izgalmas és sokszínű az anyag, és ez, hogy Ensemble, tehát ez az együttlét, közösségben levés, ez ennek az öröme az, ami végül is az egész kiállítást áthatja. Van, aki a városi környezettel foglalkozik, városi képek pillanatai tárulnak elénk, van, aki talált ilyen természeti tárgyakból épít szoborkompozíciókat, vagy akár van ugye a magyar szál Breznai Pállal, aki meg évtizedek óta nála nagyon erőteljes markáns vonal a budapesti fürdőknek a megfestése és a víznek a játéka a medencében, a fényeknek az ábrázolása. Mindegyik művésznek megvan a saját művészi pályája és karrierje. Ebben az egyesületben ilyen csoportos kiállításokra kapcsolódnak össze, és itt mindenki beküldi az épp aktuális műveit, legújabb műveit, vagy azokat a műveket, amiket úgy gondolják, hogy szívesen bemutatnának a vendégországba. Tehát most hozzánk nagyjából 80 műalkotás fog érkezni, sőt már ugye meg is érkeztek, de a közönség csütörtöktől láthatja ezeket a műveket. Nem sűrűn fordul elő, hogy egy ilyen szép számú delegációját, művészeti delegációját ismerhetjük meg egy országnak, és különböző generációk, festői utak, művészi utak jelennek meg, és nagyon jó a kapcsolata a francia intézettel. Fontos volt számukra is ez a bemutatkozás, úgyhogy nagyon örülünk, hogy az igazgató úr fogja köszönteni a közönséget a megnyitón. Én azt gondolom, hogy a kortárs művészethez nagyon sok út vezet, és pont ez, hogy ennyire sokszínű kiállítást láthatnak a látogatók, ahol figurális kompozíciók, nagyon színes, festészetileg izgalmasan kivitelezett alkotásoktól egészen elvont, absztrakt, mondjuk úgy, hogy talán nehezebben befogadható művek is jelen vannak, így azt gondolom, hogy megvan ez a ráhangolódás. És ezt itt talán megemlíthetjük már azt, hogy egy színházi előadás lesz pénteken, a Cici Krisztus, ami pont ezt a témát járja körül, hogy sokszor prekoncepciókkal lépünk egy kiállítótérbe, már előre eldöntjük, hogy ez nekünk tetszik, vagy nem, vagy ránézünk egy műalkotásra, véleményt formálunk, és ez a fantasztikus Nick Hornby darab pedig pont arról szól, hogy időt kell tölteni a művek előtt, gondolkodni rajtuk, kapcsolódni hozzájuk, és teljesen más irányt, más gondolatokat szülhet bennünk.
1: Én is ott láttam magát az előadást, de ezt be kellett engedni, vagy a jóisten is ide teremtette?
2: Abszolút ide teremtette. Ugye Bodor Gézával sokat beszélgettünk erről, hogy mennyit hozzáad a darabhoz az, hogy egy kiállítótérben játszódik. Ugye a történet szerint Dave, a főszereplő, aki korábban egy kidobó fiú volt, ugye egy kiállítótérben azt a feladatot kapja, hogy teremőrként vigyázzon egy nagyon provokatív Jézus ábrázolást bemutató kép előtt. Nagyon izgalmas az, hogy az egész darabban nincs jelen a mű, tehát szibikailag nem az a mű van jelen, de mégis Dave-en keresztül a közönség egyre inkább felsejti az indulatokat, hogy itt mi is jelenik meg, mik a problémák, egyáltalán Dave útja, hogy hogyan alakul át az, hogy az elején ő is ugye felháborodik, majd a legnagyobb védelmezővé válik ennek a műnek, és mindeközben ott vagyunk egy kiállító térben, ahol élnek körülöttünk a művek. És Géza, a rendező szerintem fantasztikusan megérezte az ebben lévő lehetőséget, mert a darab előtt egy tárlatvezetést tartok majd a résztvevőknek az adott kiállításról. Néhány szóban mesélek arról, hogy mi is van körülöttünk a falakon, fogódzókat is adok akár, hogy hogyan lehet ezekhez a képekhez kapcsolódni, és szerintem nagyon izgalmas, hogy miközben zajlik a darab, és ott is ugye egyfajta átalakuláson megy keresztül a főszereplő, maguk a nézőkben is hogyan változhatnak a kiállításon szereplő képeknek a megítélése, a hozzájuk kapcsolódó érzelmeik, gondolataik. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a csütörtöki megnyitó ünnepi hangulatát a Varros & Co. céggel közös együttműködés teszi még inkább izgalmassá, ugyanis ők a Palmer cégnek a sámpányával készülnek a vendégeink számára. Azt kell tudni, hogy egyrészt a Varros számára is, és magának a Palmer francia cégnek is nagyon fontos az, hogy a művészet és a gasztronómia egybe kapcsolódik. Ez a francia cég, ennek az egész filozófiájában ott van az, hogy ők támogatják a kortárs művészetet, van kiállító terük, tehát aki elmegy hozzájuk sampányt kóstolni, az kap egy nagyon intenzív kortárs művészeti élményt, úgyhogy ez adta magát, hogy a mostani francia kiállítás megnyitóján ilyen csodálatos itallal örvendeztessük meg a közönséget, és közelebb hozzuk egymást hoz a gasztronómiát és a művészetet. Élő Nóra, a galéria tulajdonosa és alapítója, egy egészen egyedülálló és különleges teret és intézményt álmodott meg. Az, hogy itt van egy több mint 450 négyzetméteres kortárs tér, ahol kifejezetten az a szándék, hogy töltsük meg élményekkel, rendezvényekkel ezt a teret, legyen szó színházi darabról, koncertről, beszélgetésről, de töljen meg élettel, az egy csodálatos dolog. Nórának az a célja, és az egész csapatunknak, hogy ez egy találkozási pont legyen az Apollo Gallery, ahol különböző művészeti ágak, különböző érdeklődési körből jövő emberek tudnak találkozni, és megélni azt, ami a művészetnek a lényege, hogy ez egy találkozási pont, egy-egy alkotás, akár színházi darab, akár a falon lévő festmény, gondolatokat ébreszt, beszélgetéseket generál, teljesen ismeretlen emberek elkezdenek beszélgetni azáltal, amit ők közösen megtapasztalnak ebben a fantasztikus térben, és azt hiszem ez adja a munkánknak a legnagyobb örömét, amikor azt látjuk, hogy ez teljesül, és élettel telik meg a galéria tere hétről hétre.
1: Egészen pontosan a ma este telik meg élettel, mert hogy ma nyílik meg az Ensemble kiállítás. Sok különös francia szóval utána még, mert hogy a párizsi negyedik kerületből érkező alkotók munkáin keresztül lehet majd vizslatni, hogy hogyan tudunk egymás mellett és egymással létezni, illetve kocintani, mert hogy a folyadékos kitekintést is nagyon szépen köszönjük Kovács Krisztinának, meg a felhívást, hogy holnap ugye Cici Krisztus Ficere Bélával, Bodor Géza rendezésében. Köszönjük tehát Kovács Krisztinának, az Apollo Galéri művészeti igazgatójának, hogy invitált minket, nem franciául, hanem magyarul köszönöm meg. Tényleg, tényleg, rengeteg érdeklődő és kíváncsi nézelődőt kívánok. A Stáli utcában, a Blaha háta mögött.

0: Budapest egyik legszebb koncerttermébe invitálom önöket itt a Reggeli Expressben, a Főváros Centrikus Program ajánlóban. Tényleg a helyszín a Nádor terem, érdemes rászánni időt ma este 7 óra előtt, még mielőtt odaérkeznének, körbenézni, aztán pedig meghallgatni 4 szerző kamara estjét. A szerzők Bújtás József, Kálvin Balázs, Megyeri Krisztina és Horváth Barnabás, lesznek zongoraszvitek, tételek szóló zongorára, ősbemutatók Károlyi Ami verseiből, akár ha kell, akkor megszólal majd a Gordonka is, és ott lesz természetesen milyen ismerős név, Bújtás Anita is hegedűvel. A kezdési időpont tehát 7 óra, de a kamarást előtt tényleg egy gyönyörködést kívánok mindenkinek a Nádor teremben. Aztán pedig jöjjön olvasni való fotóról, vagyis hogy megint összehoztuk a vizualitással a programot. Bán András nagyítás, 15 hosszú beszélgetés a fotóról. Ez egy interjú kötet, ahol és amiben magyar fotográfusok, fotós szakemberek beszélnek saját magukról, szakmájukról, illetve magáról a fotózásról. És erről lesz egy remek beszélgetés a Robert Kapa Kortárs Fotográfiai Központban, ma délután 17:30-kor Sárközi Réka média történésszel, aki az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútár vezetője, illetve hát magával a könyvvel, úgyhogy ne felejtsék el, a fotográfus a szakma szerint, a szakma szabályai szerint háttérbe húzódik, de ott lesznek mind a 15-en, akik szerepelnek Bán András nagyítás című művében. És most eresszük el minden hajunkat, hát már akinek még van, a Dorbézoló Budapest botrányok és csillogás a századforduló mulatóiban. Szombatra engedem el, és kérem el az egész családtól a dorbézolókat. Tessék elindulni, ugyanis majd a Magyar Állami Operaház épülete elől délután 3-kor, aztán lesz a Scrutonban még kávészünet és pódiumbeszélgetés is, de a lényeg, hogy kik szórakoztak a város legendás éjszakai lokáljaiban, hol működtek a titkos kártyabarlangok, hol szórakozott az arisztokrácia, szóval a séta során életre kell majd a századforduló és a két világháború közötti Budapest, illetve hát ennek is a vidámabb része a Divány új esemény sorozatában. Bálint Lillával, a Múzsák a csók után szerzőjével. Tessék dorbézolni, tessék élvezni minden programunkat, úgyhogy jó szórakozást!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Korábban tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges

0: És engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

11 óra után is folytatódik a Jazzy Night, kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek. Itt a Jazzyn a mikrofon mögött Bárány Anna köszönti Önöket. Éjfélig még három összeállítást tartogatok, a már is indulóban egy varázslatos lírai utazásra hívom Önöket, a dallamos jazz és az improvizáció világába. A Grey of the Morning című dal előadója ugyanis a szaxofon művész és zenetanár Bratka Borbála. A kezdésben pedig egy fülbemászó elegáns feldolgozás itt nálunk a Jazzin, ez az Antonio's Song, amelyet a Montreux-i Nemzetközi Jazz Énekverseny győztese Szőke Nicoletta kelt új életre. A dal eredetiét az amerikai Michael Frank szerezte, és a legendás brazil zeneszerző Antonio Carlos Jobim előtt tiszteleg. Jó szórakozást a dalokhoz, itt a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hamarosan érkezik egy időtlen hollywoodi csillogást idéző jazz klasszikus a Broadway és a revük világából. Ez az It Had To Be You, Isham Jones és Gus Kahn 1924-es örökzöldje, amelyet most a Liszt Ferenc díjas és érdemes művész, hegedű és teremin művész Illényi Katica kelt új életre. A kezdésben pedig Csemer Bogi harmadik lemeze forog, arról is a Run to the River. Jó szórakozást!

Kellemes éjszakai rádióhallgatást kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Következzen egy érzéki, finoman lüktető dallam, amely tökéletesen alkalmas a bekuckózós, pihentető percekhez. Ez a Puha takaró, amely a TV2 képernyőjéről és a Megasztárból is jól ismert énekesnő Nagy Adri zenei karrierjének talán egyik legizgalmasabb mérföldköve. És ne feledkezzünk el, hogy ez a muzsika a második helyezést érte el a 7. jazzy dalversenyünkön. Aztán meghallgathatjuk még az Azt mondd meg című melódiát is, Horváth Charlie spirituális hangvételű gospel stílusú dalát, amelyet Lehr István és Horváth Attila jegyeznek szerzőként. A kezdésben Bársony Bálint és a Juhász Attila jazz kvartett. A formációt még 2002-ben alapította a két muzsikus, akik egy teljesen új műfaji meghatározást hoztak létre. A klasszikus 30-as, 40-es évek hangulatát idéző jazzt ötvözték a könnyedebb, popposabb dallamvilággal, hiszen Bársony Bálint a Sunshine, Juhász Attila pedig a jazz. Hallgassuk most őket itt a Jazzy Night-ban.

0: Juhász Attila.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy Zene.

Nagyon kellemes pénteki hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál továbbra is Bárány Anna. A következő percekben egy olyan magyar muzsikus szerzeménye érkezik, aki fellépett már a Sziget Fesztiválon, a Budapest Parkban, sőt még Tokióban, Szöulban és az Egyesült Államokban is turnézott. Muhari Krisztián trombita művészről van szó, előadásában a Mont című dalt játszom. A kezdésben pedig egy igazi füstös jazzklub hangulatát varázsolom ide a stúdióba egy olyan ikonikus hazai előadóval, aki pop és musical énekesként, színésznőként, sőt televíziós műsorvezetőként is évtizedek óta a közönség kedvence. A Máté Péter díjas és a Halhatatlanok társulatának örökös tagjává választott Szulák Andrea a kezdésben, aki most a Szulák Andrea Quintet élén énekel, áprilisi tréfa. Már is indítom, itt a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hazánk egyik legnépszerűbb swing zenekara, a Gruppen Swing is játszik. Velük még a két alapításkori énekes, Mihály Réka és Gájer Bálint szerepelnek a Szép lányok és rossz fiúk című dalban. Most pedig Európa szívéből egyenesen a louisianai mocsárvidékre és New Orleans lüktető utcáira utazunk, méghozzá a hazai gyökerekkel rendelkező, de hamisítatlan déli életérzést árasztó Jambalaya zenekarral. A Neme Zoltán vezette formáció előadásában most a This is the Jungle szól. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin már is folytatódik a Jazzy Night, mégpedig Kis Kamilka és Lőrinc Ádám formációjával. Ők a Kamilka és a Pesti Sik, szóljon az Élmény milliómos című melódia. Aztán egy óráig még Szabó Gábor előadásában is meghallgathatjuk Sonny Bono szerzeményét Bang Bang, My Baby Shut Me Down címmel. A kezdésben pedig Balla Claudia, a Svájcban élő, hazai származású dalszerző énekesnő, aki atmoszférikus és melankolikus szerzeményével érkezik hozzánk, egy belső vívódást mutat be. I Saw the Devil, ezt indítom már is, itt a Jazzin.

0: Yeah, man.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Sziasztok! Mi vagyunk a Kaméta és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek, a mikrofon mögött Bárány Anna. Hamarosan Iván Szandra formációja, a Ruby Harlem szerepel nálunk, Forró című dalukat játszom. A kezdésben pedig egy olyan zongora művésznő, aki annak idején szépségversenyt is nyert. Persze, hogy Szentpéteri Csillával kezdünk, Gringo a vadnyugat meséje, ez szól már is.

svårare.

itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A következő percekben a hamisítatlan, klasszikus amerikai nagyzenekari hangzás költözik be a hangszórókba, méghozzá a hazai széna abszolút élvonalbeli tolmácsolásában. Az 1998-ban alakult Kolman Gábor művészeti vezetésével működő Budapest Jazz Orchestra játszik nem sokára, Hey Burner című dalukkal készültem. A kezdésben pedig a hazai popzene egyik élvonalbeli alakja, akit a legtöbben a Valmar duó tagjaként, vagy éppen nagyszabású tévéműsorokból ismerhetnek, nekem szuper kedvencem Marics Peti a kezdésben, hiszen neki is van egy jazzy dala, már is megmutatom, hogy melyik ez, Paparazzo, ha nekem táncolsz.

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban. Ha tehetjük, akkor tekerjük fel a hangerőt, mert egy igazi parti hangulat érkezik a stúdióba. A hazai pop és klubélet igazi szupercsapata a jól ismert énekesekkel, köztük Bebével, Bedivel és Juliannel felvonuló Melody Maker hozza el nekünk a legfrissebb felvételét. A formáció idén ünnepelte fennállásának negyedik évfordulóját, nem is akár hogyan. A győri filharmonikusokkal adtak hatalmas teltházas koncertet a Budapest Kongresszusi Központban. Talán nem is kell mondjam, hogy én ott voltam, és bizony ott is robbant a diszkó. Aztán itt lesz még 2 óráig Behumi Dóri vezetésével a Dórika és a Rombolók, tőlük Minden dal című felvételüket játszom. A kezdésben pedig hazánk egyik legkülönlegesebb a cappella formációja, a Budapest Voices. Plútó sikerét hozom tőlük, a Szívbűvölőt. Itt a Jazzy Nightban.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóváltételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.